0: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 16-án vasárnap homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Elvis Presley amerikai énekes és színész szollából származik, és így hangzik. Az igazságot, mint a napot, kizárhatod néha. El mégse tűnik. Ez a gondolat kísérje minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Adásunk első órájában egy istentiszteletet hallgathatnak meg, amit tavaly július 6-án rögzítettünk a Tóközi Református Gyülekezetben, az ígért Bántó Tamás szilveszter lelkipásztor hirdeti. Adásunk második órájában áhítatot hallhatnak, majd fellapozzuk a napkalendáriumát, végül ünnepeltjeinket köszöntjük, ezután pedig válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak. Adásunk harmadik órájában vasárnapi beszélgetést rovatunk múlt vasárnapi ismétlését hallgathatják meg. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában, ha tehetik, tartsanak velem.
1: A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Gyertek testvéreim, egy kedves kis énekkel kezdjük meg gyülekezeti alkalmunkat, Isten tiszteletünket. Zengjünk dalt az Úrnak. Ez az ének, ez egy kánon, most nem kánonban fogjuk elénekelni, de legalább kétszer, úgy gondolom, hogy a kántor úr legalább kétszer átvezet ezen az éneken bennünket.

Nagy szeretettel köszöntünk benneteket, drága testvérek, titeket, akiket itt látunk, akikkel egy térben lehetünk, és nagy szeretettel köszöntjük az Ágnus Rádió hallgatóit is, és a bennünket interneten követőket. Szeretném hirdetni, hogy a nyári időszakra szünetelnek a vasárnapi iskolás alkalmak, ősszel majd újraindulnak, és bátorítjuk a gyülekezeti tagokat, hogy ne féljünk együtt családként beülni az Isten tiszteletekre, és mint egy közös család, fiatalokkal, gyermekekkel együtt részt venni ezen. Az Isten tiszteletet követően történik a családos táborba való elutazás. A célállomás a máramarosi Jód települése, 20 Radebajli, valamint 22 saját gyülekezetbéli atyánk fiával készülünk részt venni ezen. Köszönjük ennek imádságban való hordozását. Szeretettel ajánljuk érdeklődésetekbe a Farkas utcai nyári hangverseny sorozatot. A hirdetőtáblán nyomon lehet követni minden alkalmat, arra bátorítanak a szervezők, hogy szeretettel kapcsolódjunk be ezekbe. A fiatalok figyelmébe ajánljuk nyári ifi táborunkat, a Lesen, augusztus 4-e és 11-e között kerül ez megszervezésre, szeretettel várjuk az érdeklődőket. Köszönöm a türelmet, bár ma nagyon kevés hirdetnivaló volt. Isten igéjére figyeljünk a következőkben. Mózes első könyve 22. fejezetéből olvasom az első 14 verset, figyelemmel hallgassuk Isten igéjét. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és ezt mondta neki, Ábrahám, és ő így felelt, imhol vagyok. Isten ezt mondta neki, vedd a fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mória földjére. És áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Fölkelt tehát Ábrahám jókor reggel, és megnyergelte Szamarát. Maga mellé vette két szolgáját és fiát, Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkerekedett, és elindult a helyre, amelyet Isten mondott neki. Harmadnapon fölemelte szemét Ábrahám, és meglátta a helyet messziről. Ekkor azt mondta szolgáinak, maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Vette tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és föltette a fiára Izsákra. Ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és így mentek ketten együtt. Majd megszólította Izsák az atyát, Ábrahámot. Atyám! Azt pedig mondta, íme, itt vagyok, fiam. Izsák pedig megkérdezte, itt van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? Ábrahám azt felelte, Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És mentek ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette ott az oltárt, rárakta a fát, megkötözte Izsákot a fiát, és föltette az oltárra a farakás tetejére. Majd kinyújtotta a kezét, és vette a kést, hogy levágja a fiát. Akkor kiáltott neki az Úr angyala az égből, Ábrahám, Ábrahám! Ő pedig felelt, íme itt vagyok. Az angyal pedig így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy. És nem kedveztél fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. Akkor fölemelte Ábrahám a szemét, és látta, hogy íme a háta mögött egy kos akadt meg szarvánál fogva a bozótban. Oda ment tehát, elhozta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. És Ábrahám azt a helyet Jáve Jírének nevezte el, azért mondják ma is, az Úr hegyén a gondviselés.
A kegyelmes Isten tegye áldottá számunkra a felolvasott igét, hogy sok áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért közösen, hangosan imádkozzunk. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után Isten válaszát az ő ígéjéből hallgassuk. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Énekeskönyvünk 455-ös számú énekét énekeljük, annak az első két verszakát. Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad. Így kezdődik ez az ének.

Imádkozzunk. Nagy Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, aki vagy. A nagyságodért, bölcsességedért, és azért a kimondhatatlan nagy szeretetedért, amellyel bennünket körül ölelsz. Körül öleled ezt az egész teremtett világot, és ebben a nagy világban bennünket, apró embereket. Nagyon sokszor kiüresedett, meggyengült, összetört, elveszett embereket. De köszönjük, hogy a te nagy szeretetedről hallhatunk, és arról az örömhírről, hogy te a nagyságodat nem kímélve kicsinnyé lettél fiatban, az Úr Jézus Krisztusban. Hozzánk hasonlóvá lettél, és ezzel is kifejezted azt, hogy mennyire fontosak vagyunk számodra. És öröm van a szívünkben, hogyha ezt láthatjuk, hogyha ezt megérthettük, hogyha ezzel tisztában vagyunk. Áldunk ezért a mai alkalomért is, az együttlétért, az ige körüli leülésért, a csendességért, és reménykedve állunk meg előtted, bizakodva állunk meg előtted, hogy megszólíthatók vagyunk. Hogy a te igéd megszólít bennünket, hogy a te szavad, az éltető szó bennünket, sokszor halott embereket életre támaszt. Így imádkozunk és kérünk téged, hogy jöjj és eleveníts meg bennünket. Kérünk téged, hogy az emberi szavakon túl, amelyek időnként olyan üreseknek hangzanak vagy tűnnek, szólalj meg. Használd a te drága szent lelkedet közöttünk, és jöjj közel hozzánk, érints meg bennünket, hadd tapasztaljuk meg a te közelségedet, a te nagyságodban. Urunk, hálával gondolunk a vizsgákat letett diákokra, akik sikeresen, jó eredményekkel végezték ezeket a megpróbáltatásokat, és imádkozunk továbbra is értük azért, hogy sikerüljenek azok az elképzeléseik, amiket maguk előtt tartanak, azok a célok, amelyeket el szeretnének érni. Hadd sikerüljenek azok a felvételik, beiratkozások, bejutások, úgy, ahogyan a te akaratod szerint valóak. Hálásak vagyunk azokért a beteg, gyógyuló félben levő testvéreinkért, akikért imádkoztunk, akiket szorgalmasan imádságban eléd vittünk, és most a gyógyulásuk jó híréről értesülünk. Hálásak vagyunk ezekért. Hálásak vagyunk a kórházból kijöttekért, hálásak vagyunk azokért a jobbulásokért és felépülésekért, amelyeket tapasztalhatunk körülöttünk gyülekezetünkben. De nagy reménységgel és további imádságos lélekkel szeretnénk további betegeinkért is imádkozni, és így visszük eléd Borsos Tibor testvérünket, aki hosszú évek óta cipeli az ő betegségét, és újra a kórházban van, újra kezelésekre szorul. Imádkozunk azért, hogy türelme ereje, lelki ereje legyen ezekben a megpróbáltatásokban. Adj erőt neki, adj erőt a családjának, feleségének, és ha tudják hordozni ezt. És imádkozunk gyógyulásért, ha ez a kedved szerint való, imádkozunk gyógyulásért az ő esetükben is. Urunk, hadd imádkozzunk és szólítsunk meg téged esőért, felfrissülésért. Olyan szárazság van itt a városban is, de falvakon még inkább megterhelő és fájdalmas valóság ez. Imádkozzunk esőért, felfrissülésért,
újraéledésért. És miközben a természet felfrissüléséért imádkozunk, szeretnénk lelki felfrissülésért is könyörögni. Ne feledkezz meg rólunk, add a te lelkedet, üdíts, frissíts bennünket, és add, hogy felfrissüljön a hitünk. Köszönjük, hogy ezen az Isten tiszteleten is ezt élhetjük át. Frissíts bennünket, ébrezgess bennünket a te szavad által, a te lelked által. Köszönjük, hogy fiadért, az Úr Krisztusért meghallgatsz minket. Ámen. Isten igéjének a hallgatására készüljünk a 425-ös énekünk első két verszakát énekelve. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.

Isten igéjét a Jakab leveléből olvasom, a második résznek a 20. verstől a fejezet végéig, a 26. versig terjedő ige szakaszból, miképpen van megírva az ige, figyelemmel, alázattal hallgassuk és kövessük a kivetítőn. Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül haszna vehetetlen? Ábrahám, ami atyánk, nem cselekedetekből igazult meg, amikor fiát Izsákot felvitte az oltárra. Látod, hogy hite együtt munkálkodott a cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. És beteljesedett az írás, amely ezt mondja, hitt Ábrahám Istennek, és tulajdonítatott az neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Ugyanígy a parázna Ráháb is vajon nem cselekedetekből igazítatott-e meg, amikor a követeket a házába fogadta, és más úton bocsátotta el őket? Mert amint halott a test lélek nélkül, úgy halott a hit is cselekedetek nélkül. Drága testvérek, azt tudjátok, hogy a Jakab levele alapján tartok egy sorozatot, és ebben a sorozatban a hitünkben való lelki növekedésünkről van szó. És lépésről lépésre abban reménykedünk, hogy ez megtörténik. Hogy a mi hitünk nem stagnál, nem áll meg, vagy nem épül le, az még rosszabb, de hogy nem egy stagnáló, egy haszna vehetetlen, üres hit, hanem egy élő hit. Egy növekedő, egy felnőtté váló, lelkileg felnőtté váló hit. Ma egy különös részt olvashattunk fel. A múlt alkalommal ennek a hit és cselekedetek résznek az első felével foglalkoztunk, és ígértem, hogy ezt folytatni fogom, és ennek a második felével foglalkozunk ma. Ma egy különös rész áll előttünk, amelyben két olyan személy, két olyan példát említ Jakab, amit egészen biztosan, hogy mi nem emlékeznénk egy oldalon, vagy egy kontextusban. Egy pátriárka és egy prostituált. Valahogy nem jön össze ez a kettő. Valahogy nem egy kontextusban hallható ez a kettő, és mégis itt ez a kettő egymás mellett van, és hiszem, hogy ezek által, a példák által növekedhet a hitünk, növekedhetünk, felnőtté válhatunk mi magunk is. Szóltam már a Jakab levele kapcsán arról, beszéltünk arról, hogy vannak termékek, amelyeknek vannak használati utasítások, elég vaskos kis könyvecskék. Nem szoktuk ezeket elolvasni, ezt is tisztáztuk, hogy vannak, de hát mi jobban tudjuk, hogy hogyan kell használni ezt, meg azt, meg amazt. De egy nagyon érdekes, ezekben a használati utasításokban vannak ilyen figyelmeztető leírások, figyelmeztető címkék, és vannak bizony olyan vicces megfogalmazások, hogy csak úgy néz az ember ki a fejéből, hogy ezt ugyan miért kellett ráírni? Ezt miért fogalmazták meg így? Mi ennek az oka? Mi a háttere? És kicsit utána néztem, és az az oka, hogy bizony ezt az ember megtette. Valamelyiket azok közül a hihetetlen megfogalmazások közül, és így védik magukat a termék készítők, a termék gyártók. És ilyeneket lehet olvasni például láncfű részen, hogy ne használd ideges állapotban. Nem jó. Ha ideges vagy,
ne láncfűrészez. Vagy egy hajfestéken a gyártó ezt írja rá, hogy ne használd fagylalt öntetként. Ne rocsold le a fagylaltot ezzel, mert nem erre találták ki. Vagy egy vasalón ez a felirat áll figyelmeztetésként, hogy vigyázz, ne használd akkor és olyan ruhán, hogyha az emberem van. És még van egy csomó ilyen, még van egy, ami tetszett, egy autó napellenző, szélvédellenző, tudjátok, amit belül fel kell ragasztani, hogy ne melegedjen fel az autó, ez van ráírva figyelmeztetésképpen, hogy mielőtt használnád az autót, feltétlenül vedd le. Olyan, tényleg ezeket meg kell fogalmazni, hát ezek olyan egyértelmű, de vicces dolgok, és mégis ezek az egyértelmű dolgok sokszor nem jutnak el a tudatunkig. És igen, a gyártók ezt meg kell fogalmazzák, le kell

Veszélyes az örök életre nézve. Ha halott hited van, ha hasznavehetetlen, üres hited van, ez nagyon erőteljesen befolyásolja az örök létezésedet. Halott hit és élő hit. A múlt alkalommal tisztáztuk, hogy itt nem arról van szó ebben a részben, ebben a fejezetben, amit hát Luther Márton félreértett, és nagyon erőteljesen ráerőltette azt, amit ő érzett, hogy itt a cselekedetek és a hit állnának szemben egymással, és addig, ameddig Pál apostol a hitet nevezi meg, mint üdvösségünk egyedüli útjának, forrásának, akkor itt Jakab mintha azt mondaná, hogy nem, a cselekedetek azok. És a múltkor tisztáztuk, most ebben nem szeretnék újra belemenni, hogy nem egymásnak mennek ezek, nem egymással szemben állnak ezek, hanem egymással háttal állnak Jakab és Pál apostol, és más-más irányba harcolnak, és ezért fogalmazzák meg azokat a dolgokat, amiket megfogalmaznak úgy, ahogy. Mert más kontextusban, más helyen ezt kellett mondaniuk, ezt kellett leírniuk. Tehát nem a hit és a cselekedetek harcáról van itt szó, hanem sokkal inkább a halott hit és az élő, eleven használható hit harcáról. És igen, nagyon fontos kérdés, és jó, hogyha megkérdezitek magatoktól, és nekem milyen hitem van? Neked milyen hited van? Egy halott, vagy egy élő? És hogy hogyan tudhatom én ezt meg? A múltkor erről is bővebben beszéltünk, most csak ilyen emlékeztetésként szeretnék visszautalni, hogy Jakab itt az első két részben elénk állít bizonyos helyzeteket, úgymond próbákat, amelyben megméretjük magunkat, nem másokat, ezt is tisztáztuk, nem másokat kell méregetnünk, magunkat. Hogy állunk a próbákkal, amikor próbák érnek? Hogyan élem meg? Hogy állunk a kísértésekkel? Amikor kísértések érnek bennünket, hogyan harcolok, vagy egyszerűen hátradőlök, és azt mondom, hogy ez van, gyenge vagyok, ez az én saram, ez az én gyengeségem, és akkor ez van. Mi a helyzet az Isten szavával? Hogy figyelek rá? És hogyan élem meg az emberi kapcsolataimat? Mekkora és milyen mértékű nálam a személyválogatás? Erről is mind-mind volt szó az eddigi alkalmak során. És most itt van előttünk, Jakab azt mondja, hogy van egy halott és egy élő hit. És erre az élő hitre szeretne bennünket elvezetni Jakab és az ő olvasóit, az ő hallgatóit, és ma bennünket, hogy nézzük meg, hogy vagyok, hol vagyok, hol tartok, és Isten segítségével történjen változás, ha szükséges. Történjen növekedés, hogyha erre szükség van, és meggyőződésem, hogy szükség van. A növekedésre mindig szükség van. A felolvasott igében, az ige szakaszban van egy kérdés. Van két példa, egy illusztráció, és aztán egy ráerősítés erre, egy nyomatékosítás tulajdonképpen, egy ráerősítés az előző példára, és végül pedig Jakab ezt lezárja egy kérdéssel, és ezzel lezárjuk mi is a második fejezetet. A kérdés, amivel itt kezdi Jakab ezt az igéből, amit hallottunk, így hangzik: akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül hasznavehetetlen? Akarod tudni, te hiába való ember? Más fordításban az van, és egy kicsit ez így keményebb, hogy te ostoba, buta ember. Akarod tudni, hogy ez így van? Szeretnéd ezt megtanulni, te ostoba, buta ember? Hát milyen kérdés ez? Tehetnénk fel mi is a kérdést. Hogy szólít meg valaki így valakit? Hogy lehet ennyire keményen, ilyen konfrontatív módon kérdezni? Hát sokkal finomabban illik, nem?
De Jakab nem finom.

finomkodik, hanem azt mondja, hogy üres, hiába való, sekély, ostoba az az ember, aki azt gondolja, hogy a hit csupán szavakban kifejezhető, csupán beszédben megélhető. Nem, a hit cselekedetek nélkül haszna vehetetlen. És ezt jó, hogyha megtanuljátok, drága testvéreim. Nem nevezlek benneteket ostobáknak. A hit bár láthatatlan, de hatása látható kell, hogy legyen. Egyedül a hit üdvözít, de az üdvözítő hit soha nem jár egyedül. Emlékszünk még arra múlt alkalmi képre, egy csónak és két evező. Az egyiken azt írta, hogy hit, a másikon azt írta, hogy cselekedetek, és ez a csónak csak úgy fog haladni, hogyha ez a két evező egyszerre evez. Ha nem, akkor csak körbe-körbe jár, és nincs haladás. Igaz, nem ezt írta, hanem angolul írta, de ez volt. Nagyon sok olyan hely van, ahol Krisztus erről beszél. A Máté evangéliumában, a hegyi beszéd egyik tanításában azt mondja Jézus, hogy nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megy be az Isten országába, hanem aki, ismerjük a folytatást, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. A János 13-ban, amikor Jézus megmossa a tanítványok lábát, és azt mondja nekik, hogy nem nagyobb a szolga az ő uránál, és nem nagyobb a mesternél a tanuló. Ha én megtettem, nektek is meg kell tennetek, és azt mondja, ha tudjátok ezt, jó, ha tudjátok ezt, és boldogok vagytok, ha teszitek, cselekszitek. Nem csak tudjuk, persze, hogy tudjuk, hogy meg kell mosni egymás lábát, nyilván, de vajon tesszük-e? Most szószoros vagy szó átvitt értelmében, de értjük a lényeget, a szolgálatkészséget. A János 15-ben nagyon szeretem ezt a részt, amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ti az én tanítványaim vagytok, ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én mondok nektek. Igen, a cselekedetek és a hit, ezek együttműködnek. És akarod-e, drága testvérem, tudni azt, hogyha ez nincs együtt, akkor az haszna vehetetlen. És jó, hogyha ezt megtudjuk. Jó, hogyha ezt újra és újra meghalljuk, és szívünkbe zárjuk. És jön a példa, jön az illusztráció, jön Ábrahám. Nagyon érdekes Ábrahámnak a jelenléte. Ábrahámot Pál apostol is idézi, és Ábrahámra Pál apostol is rámutat a római levél 4. részében, illetve a galáciabeli gyülekezethez írott levél 3. részében, és úgy hivatkozik Ábrahámra, mint a hit atyára, hogy a hit, az üdvösség az hit által történik. Nem cselekedetekből, csupán hit által. Nem a törvény betartásából, hanem hit által. És ugyanerre az Ábrahámra hivatkozik Jakab itt, aki pedig azt mondja, hogy igaz, de ne felejtsük el, hogy Ábrahám hite megmutatkozott az ő cselekedeteiben. És két olyan eseményt hoz ide elénk, vagy hoz az olvasó szeme elé, amit most szeretnék egy kicsit kibontani előttetek Ábrahám életéből. Két eseményt említ itt meg Jakab, amelyek itt az ő példájában kronológiailag fel vannak bár cserélve, de ez nem most nem szoroz. Az kronológiailag első történés, amire hivatkozik itt Jakab is, az Ábrahám Istennel való beszélgetése, illetve az a beszélgetése, ami a Mózes első könyve 15. fejezetében van leírva, amikor Isten elhívja Ábrahámot egy kis csillagnézésre. És azt mondja, hogy gyere csak egy kicsit ki a levegőre. Nézd csak fel egy kicsit a csillagos égre. Lásd meg,
hogy mennyi csillag van, nézd meg, ha megszámolhatod, számold meg, de, és tudd meg, hogy ennyi utódod lesz. És emlékszünk, talán emlékszünk, de ha nem, én azért vagyok itt, hogy emlékeztesselek benneteket, hogy mit olvasunk azután, a csillagnézés után. Mit mondott Ábrahám, vagy mit mond az ige? Azt írja itt, hogy és hitt Ábrahám Istennek, és ez neki tulajdonítatott igazságul. Kiment, felnézett, elcsodálkozott, és azt mondta, hogy ha Isten, ez a nagy Isten, aki ezt mind megteremtette, nekem ígéretet tesz, az igaz kell, hogy legyen. És én ezt elhiszem. Erre én azt mondom, hogy ámen. Nagyon érdekes ez a, és hitt Ábrahám, ez a héberben, ez az ámen szó. Tudjuk, hogy mit jelent az ámen? A KT-nak az utolsó kérdése ez. Az ámen azt jelenti, hogy ez valóságosan meg lesz. Mert Isten az én könyörgésemet, kérésemet sokkal inkább meghallgatja és komolyan veszi, mint ahogy én a szívemben elképzelem. A nagy Isten annyira tudja az én kicsi kis, törékeny, apró életemet és gondjaimat, hogy azt mondja, hogy gyere ki, nézd meg a csillagokat, nézd meg, hogy milyen nagy vagyok. És szeretném elmondani, szeretnélek bátorítani benneteket, hogy amikor aggódsz, amikor a világ terhe ott van a válladon, mert ott van, tudom, senkinek nincs olyan nagy problémája, mint neked, illetve van nekem nagyobb a problémám, mint mindenki másnak. Szerintem ezt mindenki így éli meg. Az én problémám a legnagyobb. Az én terhem a legsúlyosabb. Az én harcom a legkeményebb harc. És amikor ezt így érzem, arra hív bennünket az Isten most általam, hogy menj ki, menjünk ki, nézzünk fel az égre. Nézzük fel a csillagokra. Nem tudom, hogy ez Kolozsváron mennyire látszik, bár innen a tó közből még látszik a csillagos ég egyes időszakokban, de akár menjetek ki, lesre, megéri. A tavaly a csillagos táborban, a gyerek táborban egy estét, egy egész estét töltöttünk el ezzel, hogy csak feküdtünk, és néztük a csillagokat, a csillagképeket, és csodálkoztunk azon, hogy milyen gyönyörű. Nézz fel az égre. És lásd meg, hogy milyen nagy az Isten. Mekkorák a problémáid, de milyen nagy az Isten. Ézsaiás könyvében olvasunk arról, hogy Ézsaiás így beszél az Istenről, hogy az Isten arasszal méri meg az eget. Megvan ez? A 40. részben van ez, hogy Isten arasszal méri az eget. Ennyi az arasz, körülbelül 20-20 akárhány centi. Ennyivel méri az Isten az eget. Ábrahám nem tudott annyit a galaxisokról és a csillagokról, mint amennyit ma tudunk, és amit ma ismerünk, de szeretnék egy picit bevezetni benneteket ebbe, én sem vagyok tudós, vagy ilyen csillagász, de utána néztem egy picit. Tudjuk, hogy melyik galaxisnak a része vagyunk? Tudjuk ezt? Lehet válaszolni. A tejút rendszer, valaki mondta, igen, így van. Tehát a tejút rendszerhez tartozunk, és azt mondják a tudósok, hogy ez a tejút rendszer körülbelül 100-200 ezer fényévnyi átmérőjű. Mit jelent ez a fényév? Ez azt jelenti, hogy a fény egy év alatt ennyit tesz meg. Egy év alatt. De hát ez még mindig olyan megfoghatatlan, mert hogy mennyi a fénynek a sebessége. Mit jelent ez? A fénysebesség az egy nagyon gyors valami, egészen pontosan, vagy pontosan, hát nem pontosan, de nagyjából 300 ezer kilométer per szekundum. De ezzel sincs mit kezdjünk, mert ezt se tudjuk érzékelni. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy 7,5-szer kerüli meg a Földet egy szekundum alatt. Ha fénysebességgel tudnánk haladni, 7,5-szer mehetnénk körbe a Földünk körül egy másodperc alatt. Körülbelül másfél másodperc kellene ahhoz, hogy a Holdig eljussunk. Körülbelül 7,5 perc kellene ahhoz, hogy a Napig eljussunk. De hogyha valaki úgy gondolja, hogy meglátogatná a szomszéd galaxist, akkor minimum 100 000 évre lenne szükség.
Tudjátok, hány galaxis van? Azt mondják a csillagászok, a tudósok, hogy az, több mint 2 billió galaxis. Ez nem semmi. És erre azt mondja Ézsaiás, hogy az Isten az eget hogy méri? Arasszal. Ekkora a mi Istenünk. Ilyen nagy a mi Istenünk, és ez a nagy Isten szólít meg bennünket, és azt mondja, hogy nekem fontos vagy. Én nem tudom, hogy ezt mennyire tudjuk, vagy mennyire tudtam érzékeltetni, hogy milyen pici vagyok én az Istenhez, és mégis az Isten engem és téged megszólít, és azt mondja, hogy de fontos vagy nekem. Szeretnélek megajándékozni, szeretnék vigyázni rád, szeretnélek tanácsolni, meg akarlak váltani. Azt akarom, hogy velem légy az örökké valóságban. Nagyon szeretlek téged. Elhiszed? Ábrahámnak elég volt annyi, hogy kimenjen, ránézzen az égre, és azt mondja, hogy ámen. Hát, oké, ámen. Elhitte. Te rá tudod mondani, hogy ámen. Aztán van egy második történet, egy második hivatkozás, ez pedig a csillagnézés után körülbelül 20 évvel történt Ábrahám életében, amikor Isten arra kéri Ábrahámot, hogy fogd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj fel vele arra a hegyre, amelyet én mutatok neked, a Mória hegyére, és ott áldozd fel a fiadat. Volt egy Ábrahám sorozatunk, amelyben ezt jól kiveséztük. Itt most csak azt szeretném elmondani, hogy ez egy elképesztő történet, és mindig megdöbbenhet az ember, és rácsodálkozhat, hogy de ennek mi értelme? Miért kér az Isten ilyet? Az Isten azt ígérte, hogy az ő utódaiból annyi lesz, mint a csillagok az égen. Erre fel, most azt az egyetlen szeretett fiát, aki az ígéret gyermeke, visszakéri az Isten, ez így butaság, nem mondjak más szót. És mégis Ábrahám fogja a fiát, elkészül az ő nagy tusájában, és elindul azért, hogy ezt megtegye. De van egy vers, nem tudom, hogy sikerült-e felfigyelni rá, amikor azt mondja a szolgáinak, miközben meglátják messziről azt a helyet, amit Isten kijelölt számukra, azt mondja a szolgáinak Ábrahám, hogy ti maradjatok itt, én a fiammal felmegyünk, imádkozunk, és mit mondott Ábrahám? És visszatérünk. Nagyon érdekes, nem azt mondja Ábrahám, hogy és én majd visszajövök megszomorodva, mert tudom, hogy mit kér tőlem Isten, hogy fel kell áldoznom a fiamat, ti még nem tudjátok, de én tudom, sajnos ez lesz, felmegyünk, aztán én majd visszajövök. Nem. Felmegyünk, imádkozunk, és visszajövünk. A zsidókhoz írt levélben, a zsidókhoz írt írója így magyarázza, azt mondja, azért, mert Ábrahám elhitte az Istennek azt az ígéretet, amit neki tett, hogy nagy népé teszi, és hogyha a fiát elkéri, hogyha úgy tűnik, hogy ez derékba is törik ez az ígéret, mert itt most minden szétesik, azt mondja Ábrahám, vagy a zsidókhoz írt levél írója, azt írja, hogy hitte Ábrahám, hogy a fiát fel fogja támasztani. Hogyha el is kérte, mert elkérte, és ő erre kész feláldozni a fiát égő áldozatul, akkor az Isten nincs más módja, fel fogja támasztani. Ezt hitte, ezt is hitte. Nem volt még előtte Krisztus példája, semmi, de hitte. A másik történet, amire itt történik utalás, az Ráháb, a parázna nő, a prostituált nő története. Talán ismerjük az ő történetét, a Józsué könyve 2. fejezetében van leírva. Ő volt az, aki befogadja a kémeket Jerikó városában, amikor azok jöttek, hogy kikémleljék a földet, a területet, a várost, elrejti őket, beszélget velük, és szeretnék ebből egy kis részt felolvasni számotokra, Józsué könyve
második fejezetéből, a 8-tól a 11-ig terjedő verseket hadd olvassam fel. A kémek még le sem feküdtek, amikor fölment hozzájuk az asszony a tetőre. Azt mondta a férfiaknak, tudom, hogy az Úr nektek adta ezt a földet, megszállt minket a félelem miattatok, és a föld minden lakosa megolvad előttetek, mert hallottuk, hogy kiszárította az Úr a Vörös-tenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek a Jordánon túl az Emória két királyával, Szihonnal és Óggal, hogy megöltétek őket. Amikor ezt hallottuk, megolvadt a szívünk, és elállt a lélegzete mindenkinek miattatok. Bizony, a ti istenetek, az Úr az Isten fönn az égben, és len a földön. Bizony, az Isten, és itt azt a szót használja, amit a zsidók használnak Isten nevére, Jávé, az Isten, Jávé, az az Isten, aki az Úr, aki az Isten égen és földön. Hogy jutott el ez a pogány nő erre a felismerésre? Nem tudom, de eljutott. Nagyon egyszerű az ő hite, nagyon egyszerű az ő hitvallása. És ki mondja? Azt mondja, hogy én hiszem, hogy ez az Isten, az Isten. Konfirmál ez a nő. Nagyon egyszerű volt neki, nem kellett 2 évet kijárnia, de itt csak ennyi volt, konfirmált. Tudom, hogy ez az Isten. De hogy utána pedig az is megtörténik, hogy láthatóvá válik az ő hite a cselekedetekben. Nem azt mondja, hogy jó, hiszem, hogy a ti istenetek az, aki kihozott titeket, és ilyen szépen végig vezetett, és én most ülök a babérjaimon, és hát mit csináljak, nem tehetek semmit. Nem, azt mondja, hogy de igenis tehetem az én részemben a történetben az, hogy elrejtelek benneteket, hogy leengedlek benneteket, hogy más útra tanácsolok benneteket, és fedezlek benneteket. Ezt jelenti a láthatatlan hite. A kimondott, de bár láthatatlan hite láthatóvá válik, és erre utal Jakab, nézzétek meg, hogy láthatóvá válik. És mondom, nagyon különös ez a két személy, akit elénk hoz, Jakab, Ábrahám személy és Ráháb személye. Az egyik egy zsidó, a másik egy pogány ember. Az egyik az zsidók atya, egy pátriárka, a másik pedig egy prostituált. Társadalmilag is teljesen máshol állnak. És van egy közös bennük, mégpedig az, hogy hisznek, és bebizonyítják az ő hitüket. Ábrahám azzal, hogy ha Isten azt kéri, hogy a legdrágábbat adja oda, erre is kész. Ráháb azzal, hogy ha a saját élete forog kockán, mert ha kiderül, hogy ő egy ilyen nő, aki így segített az ellenségen, akkor az élete forog kockán. És ezt nem mérlegelik, hogy vajon mennyibe kerül a hit. Vajon mibe kerül ez, hanem egyszerűen megteszik, készek ezt az áldozatot meghozni. És van két kérdés, ami foglalkoztatott, és amit szeretnék felétek is feltenni. Kész vagy-e a számodra legdrágább dolgot odaadni Istennek, hogyha azt tőled kéri? Nem tudom, ez a te személyes ügyed az Istennel, de ha kéri, kész vagy odaadni? Kész vagy-e szembe menni ezzel a világgal, és ennek a világnak minden egyes, mert hogy mindenki ezt csinálja, tanításával, és Krisztusnak engedelmeskedni, és szembe menni azzal, amit mindenki tesz, vagy mindenki úgy tesz, ahogy. Te pedig azt mondod, hogy nem, én nem így teszem, mert én hiszek. Hogyha az új szövetség oldaláról fogalmaznánk meg ennek a két embernek a viselkedését, akkor talán így mondhatnánk, hogy ők készek voltak felvenni a keresztjüket és követni Istenüket. Így vették fel a keresztet és követték Istent. Ugye Krisztus azt mondja, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztet és kövessen engem. Ez egy látható, valóságos, éltető és megváltoztató hit, mert a cselekedeteikben is megmutatkozik.
És zárásként még azt szeretném elmondani, hogy mindkét esetben, mindkettő, akiket itt Jakab említ, Ábrahám is, és Ráháb is, tesznek valamit, amivel előre mutatnak, előre jelzik az új szövetség nagyon jó, drága örömüzenetét. Krisztusra mutatnak az ő cselekedeteikkel. Ábrahám esetében, ugye azt olvassuk az ő történetében, amit fel is olvastuk bibliaolvasás rendjén, hogy vedd a te fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, és menj el a hegyre, ott áldozd fel. És szeretném tisztázni, vagy újra elmondani, hogy nagyon fontos az, hogy egy ilyen nagyon, nagyon fontos, meghatározó szavak, amikor megjelennek a Szentírásban, azok nagyon erőteljes kifejezéssel bírnak. A szeretett szó először itt jelenik meg a Szentírásban. Az egész, egészen a Mózes első könyve 22. fejezetéig nincs szó szeretetről, és egyszer csak arról szól, itt jelenik meg ez a szó, hogy szeretet, és ez abban a kontextusban, hogy egy apa szereti az ő fiát, akit oda áldoz, akit oda ad, akit feláldoz. Rémlik, ugye, hogy ez mire utal? Rémlik, hogy már mit rejtett el Isten abban és ott a történetben, ami jó régen történt Ábrahám életében. De ezzel előre jelezte azt, hogy mi fog megtörténni. Hol a bárány, kérdezi Izsák. Az Isten gondoskodik, ne aggódj. És addig, ameddig ott egy kos lett feláldozva végül, és nem egy fiú, addig néhány évre rá a Golgotán megtörténik az, hogy egy szerető apa feláldozza az ő fiát. És nem csak szóban, hanem valóságosan. Krisztus értünk áldoztatik fel. Értünk áldoztatik fel a fiú, mert hogy szereti az Isten az ő fiát, de minket is nagyon-nagyon szeret. Úgy szeret, hogy odaadja értünk, odaadta értünk. Ráhábnál pedig van egy kis jelenet, talán ismerős ez a jelenet, amikor a kémek elmennek, azt mondják Ráhábnak, hogy valamit tegyél ki az ablakba. Te emlékszünk, hogy mit kell kitenni? Mi az? Nem hallom. Egy vörös fonál. Egy vörös kötél, valami. Az legyen a jel, ott legyen az ablakodba, hogy amikor jövünk, és itt ez az egész földdel egyenlővé lesz, a te otthonod védett legyen. Nagyon hasonlít ez ahhoz, amikor Isten az ő népét Egyiptomból vezeti ki, és ahol a bárány vérét kellett oda rajzolni, oda festeni az ajtófélfára, ami a bárány vére, a szabadítás Krisztusra utal. A vörös fonál így mutat Krisztusra, és azt mondja, hogy ott van az életedben ez a krisztusi vér, a bárány vére. Mert ha igen, akkor szabad vagy. Akkor mindegy, hogy ki vagy, ha te hited Krisztusban gyökerező hit, akkor üdvösséged van. Akkor az örök élet számodra nyitott. Akkor nincs veszélyben az örök életed. Gyakran szoktuk mondani, nem tudom, hogy ti szoktátok-e, és én szoktam, most már nem fogom, hogy csak higgy. Csak higgy, csak higgy. Ez így eléggé kevés. Most erősödött meg bennem közben, ahogy itt készülgettem ezekkel az alkalmakkal. Ez így csak kevés, hogy csak higgy, de jó, de hiszek, de kiben, de hogy, de milyen formában. Higgy és cselekedj. Nem tesz ez a hit bennünket ilyen könnyelműekké? Kérdezi a Káténk. És a válasz nem. Mert lehetetlen, hogy akik igaz hit által Krisztusba oltattak, a háládatosság gyümölcseit ne cselekedjék. Lehetetlen.
Én kívánom, hogy a háládatosság gyümölcsei láthatókká legyenek a mi életünkben. Növekedjünk, fejlődjünk, lelkileg növekedjünk, váljunk felnőttekké. Nem a hitünk nagysága a fontos, hanem az, hogy kiben hiszek. És ha Krisztusban gyökerezett hitem, hiszem, hogy látható következményekkel fog járni. Ámen. Válaszként az ígér a 455-ös énekünk harmadik verszakát énekeljük. Nagy vagy, Uram, és mi nagy a szerelmed.

Urunk Istenünk, szeretnénk megköszönni neked újra, hogy a te szeretetedet fiatban, az Úr Jézus Krisztusban megmutattad számunkra, és szeretnénk megköszönni, hogy a Krisztusba vetett hit az elég a mi üdvösségünkre. Köszönjük, hogy ilyen egyszerű az örök életbe jutni. Elhisszük, komolyan vesszük azt, amit te fiatban értünk, tettél. És köszönjük azt is, hogy tovább vezetsz ezen az úton, és arra is figyelmeztetsz, és abban is meg akarsz erősíteni, hogy csak a szavakkal kimondott hit az kevés. Az igazán éltető, üdvösségre vezető hit meg fog látszani, és meg kell, hogy látszódjék a cselekedeteinkben, a viselkedésünkben, a hétköznapjainkban, a családi megéléseinkben, a szüleink fele való megélésünkben, a gyermekeink nevelésében, a tanulásunkban, a munkánkban, a munkahelyen való részvételünkben, a gyülekezetben való közösségünkben. Urunk, köszönjük, hogy arra bátorítasz minket, hogy növekedjünk, hogy egy lelki fejlődés legyen jellemző a mi életünkre, és kérjük ehhez a te segítségedet. Ámen. Bizalommal tárjuk fel szívünket a mi Urunk előtt.

Légy áldott, Urunk, hogy meghallgatott csendben elmondott könyörgéseinket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A múlt vasárnapi perselyes adományok összege 489 lej volt, a júniusi hónapban egyháztagunk megsegítésére összesen 4311 lej és 5000 forint gyűlt. Isten szeretete és áldása legyen a jókedvű adakozók életén. A 366-os énekünk első két versszakát énekeljük. Áldásra készülve, ó Ábrahám, Ura, hadd áldjuk szent neved.

Fogadjuk az áldást. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Ámen. És az előbb énekelt énekünk negyedik versszakával zárjuk alkalmunkat. Megesküvél, Uram, s ígédben bízom.

Az elmúlt órában református istentiszteletet hallhattak, amit tavaly július 6-án rögzítettünk a Tóközi Református Gyülekezetben, az igét Bántó Tamás szilveszter lelkipásztor hirdette.

0: homokóra.
1: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 16-án vasárnap homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Elvis Presley amerikai énekes és színész tollából származik, és így hangzik. Az igazságot, mint a napot, kizárhatod néha. El mégse tűnik. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket egészen 6 óráig. Hamarosan áhítatot hallhatnak, amelyet ma Hermann Dániel tolmácsol a kedves hallgatóknak, ezután fellapozzuk a nap kalendáriumát Janicskó Mihály Noémivel, végül ünnepeltjeinket köszöntjük, ezután pedig válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak. Adásunk utolsó órájában vasárnapi beszélgetés rovatunk múlt vasárnapi ismétlését hallgathatják meg. Ezzel várom Önöket 6 óráig, ha tehetik, tartsanak velem.

velébb fészek. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Máté evangélium a 10. fejezet 31. vers. A mai áhítatott Narciso S. Albarracin, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk szerezte. 2016-ban a feleségem, aki akkor már 53 éves volt, agyvérzést kapott. A memóriavesztést és az egyensúlyi problémák miatt az egykor élénk, aktív, társaságkedvelő, utazni szerető nőből olyan emberré vált, akinek még a legalapvetőbb napi teendőkben is segítségre volt szüksége. Szerencsére én még mindig egészséges és erős voltam, amit tudtam gondozni. Beköltöztünk egy idősek otthonába, amit egykor fényes jövőnek hittünk, hirtelen elsötétült, de a bizalmunkat az Úrba vetettük, miközben szembenéztünk az új életmód bizonytalanságával és kihívásaival. Amikor kis lakóterünkben berendezkedtünk, észrevettük, hogy az intézményben minden szobának neve van. A miénk a verépfészek nevet kapta. A Máté 10.31-et idézve megnyugodtunk az Úr gondoskodásában. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Naponta tudatában vagyunk Isten áldásának. Áldás, hogy időskorunkban is együtt lehetünk a feleségemmel, és hogy minden új napon Isten őrző tekintete ügyel ránk.

0: imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük fiatalabb éveink áldásait, és meg nem szűnő szeretetedet és gondoskodásodat akkor is, amikor megidősödve nézünk szembe a jövővel. Ámen. A mai áhítatot Narciso S. Albarracín, Amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk szerezte. Imádkozzunk az idősödő házas párokért.
1: Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma Hermann Dániel tolmácsolt. A következőkben fellapozzuk a nap kalendáriumát Janicskó Mihály Noémivel.

Augusztus 16-át írunk. Ez az év 228. szökőévben 229. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 137 nap van hátra. Tekintsük át a nap kalendáriumát, nézzük, milyen fontos események, évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz.

70-ben ezen a napon első Miksa magyar király és János Zsigmond választott magyar király erdélyi fejedelem megkötik a spájeri szerződést, amelyben János Zsigmond lemond magyar királyi címéről, de Miksa elismeri őt erdélyi fejedelemként. 1849-ben az olmütci császári haditörvényszék halára ítéli gróf Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét. 1884-ben átadják a keleti pályaudvart az utazó közönségnek, akkor központi indóház néven. 1940-ben ezen a napon kezdődtek Szörényváron, román nevén Turnus Severinen a román-magyar tárgyalások, amelyek előrelátható sikertelensége vezetett az augusztus 30-ai második bécsi döntéshez. 1960-ban ezen a napon Joseph Kittinger, amerikai pilóta sikeresen ugrott a stratoszférából. Balonnal 31 km 330 méter magasságig emelkedett, innen kiugorva szabadesésben zuhant 5500 méterig, innen ejtőernyőt nyitva ért földet.

A naphoz kapcsolódó események után nézzük, hogy kik azok az ismertebb személyek, akiknek születési évfordulója augusztus 16-ához kapcsolódik. 1397-ben jött a világra Albert magyar király, Magyarország első Habsburg-házi uralkodója. 1645-ben született Jean de la Bouyère, francia író, moralista. 1815-ben látta meg a napvilágot Boszkó Szent János, olasz katolikus pap, a Szalézi Társaság férfi szerzetes rend megalapítója. Gyakran csak Don Boszkóként emlegetik. Torinóban, miután pappá szentelték, elhatározta, hogy életét a szegény sorsú gyermekek segítésének és nevelésének szenteli, Néri Szent Fülöp példáját követve. Az oratórióban 1842. februárjában 20, 1846. márciusában már 400 utcáról összeszedett szegény fiú tanult nála. Később édesanyja is csatlakozott hozzá, és életének utolsó 10 évében az első Szaléziánus gyermekotthonban dolgozott. Utóbb a városi hatóságok is felismerték Boszkó kezdeményezésének fontosságát. 1832-ben született Wilhelm Wundt, német pszichológus és fiziológus. Lefektette a pszichológiának, mint kísérleti tudománynak az alapjait. 1879-ben kezdte kutatásait, ezért általában ezt az időpontot tekintik a tudományos pszichológia megalapítási évének. Élete során közel 500 tudományos közleménye látott napvilágot, és több tízezer oldalt publikált. Wilhelm Wundt 1920-ban befejezte életrajzi művét, Amit tapasztaltam és felfedeztem címmel, 8 nappal később elhunyt. ...1896-ban született Ruzsicskai György, Munkácsi Mihály díjas magyar festőművész, érdemes és kiváló művész. 1913-ban jött a világra Menachem Begin, izraeli politikus, miniszterelnök, Nobel békedíjas. 1958-ban született Madonna, eredeti nevén Louise Veronica Ciccone, többszörös Grammy és Golden Globe díjas, olasz származású, amerikai énekes, színész, rendező és üzletasszony. A modern kor egyik legjobban dokumentált alakja, hatalmas mennyiségű tudományos áttekintéssel és irodalmi munkával, valamint a Madonna tudományos részterülettel, emellett különféle jótékonysági szervezetekben tevékenykedik, mint például a Ray of Light Foundation vagy a Raising Malawi. Gyakran említik más művészek befolyásolójaként. Michiganben született, harmadik gyermekként a 8 közül. Édesanyja 1963-ban, 30 éves korában emlőrákban meghalt. 1978-ban New Yorkba költözött, hogy táncosként fusson be. 1982-ben aláírta lemezszerződését a Sire Records-szal, a következő évben pedig kiadta első önálló albumát Madonna címmel. 1974-ben született Egerszegi Krisztina, a Magyar Szent István rendel kitüntetett 5-szörös olimpiai, 2-szeres világ és 9-szeres Európa bajnok magyar úszó. Egyike a modern olimpiák legsikeresebb magyar sportolóinak, a legfiatalabb magyar olimpiai bajnok 1988 óta. A szöuli olimpiára a magyar csapat legfiatalabb versenyzőjeként utazott el, 100 méter háton országos csúccsal szerzett olimpiai ezüstérmet, majd 200-on olimpiai és Európa csúccsal lett bajnok. Ezzel a legfiatalabb magyar bajnok, valamint egyéni úszó olimpiai bajnok lett mindössze 14 évesen. 1977. augusztus 16-án jött a világra Farkasházi Réka, magyar színésznő.

A következőkben pedig azokra nevezetesebb személyekre gondoljunk, akik az évszázadok során ezen a napon, augusztus 16-án hunytak el. 1400-ban távozott az élők sorából aragóniai Péter, szicíliai királyi herceg és trónörökös, első Mária, szicíliai királynő és ifjú Márton aragon infáns és szicíliai király egyetlen gyermeke. 1705-ben hunyt el Jakob Bernoulli, svájci matematikus, fizikus, a számsorok és valószínűség számítás kutatója. 1899-ben hunyt el Robert Wilhelm Bunsen, német kémikus. 1915-ben távozott az élők sorából Szél Kálmán politikus, miniszterelnök. 1949-ben hunyt el Margaret Mitchell, amerikai írónő. Leghíresebb, sokáig egyetlen fennmaradt művének hit regénye az 1936-ban megjelent Elfújta a szél, amelyen 10 évig dolgozott, és amely egy csapással világhírűvé tette. 1956-ban hunyt el Lugosi Béla, magyar származású amerikai színész, eredetileg Blaskó Béla Ferenc Dezső. Dracula a vámpír alakjának megformálása révén vált világhírűvé és a klasszikus horrorfilmek sztárjává. 1977-ben ezen a napon meghalt Elvis Presley, amerikai énekes, zenész és színész. Mint kulturális ikon, Elvis a rock and roll királya, vagy a király néven is ismerik. Gyakorlatilag a világ leghíresebb könnyűzenei énekese mind a mai napig. 2018-ban búcsúztak Aretha Franklin 18-szoros Grammy-díjas amerikai énekesnő dalszerzőtől. 2019-ben hunyt el Peter Fonda, amerikai színész, rendező, forgatókönyvíró, producer. 2021-ben pedig Varga Csaba, erdélyi magyar matematikus, egyetemi tanár.

augusztus 16-a Szent Rókus ünnepe is, illetve a Hontalan Állatok Világnapja 1992 óta. Ezek a fontosabb események évfordulók kapcsolódtak a mai naphoz, az augusztus 16-ai kalendáriumot lapoztuk.

0: Az elmúlt percekben fellapoztuk a napkalendáriumát Janicskó Mihály Noémivel. A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Augusztus 16-án Ábrahám, Szeréna, Csepán, Teodor és Szerénusz névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Ábrahám héber eredetű név. Jelentése a Biblia szerint a sokaság atya. A pátriárka eredeti neve Ábirám, Ábrám volt. A hosszabb névváltozatot akkor kapta, amikor Isten megígérte neki, népek sokaságának atyává teszlek. A Szeréna latin eredetű név, a Szerénusz férfi név női párja. Jelentése derűs, vidám. A Csepán, szláv eredetű név, az István régi magyar alakváltozata. A Teodor görög német latin eredetű név, jelentése Isten ajándéka. A Szerénusz latin eredetű, jelentése derűs, nyugodt. Köszöntünk tehát augusztus 16-án minden Ábrahám, Szeréna, Csépán, Teodor és Szerénusz nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

Az elmúlt percekben ünnepeljeinket köszöntöttük a Republik 67-es út című dalával. Isten éltesse őket nagyon sokáig. A következőkben válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 16-án, vasárnap, Homokóra műsorunk harmadik és egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Elvis Presley, amerikai énekes és színész tollából származik, és így hangzik. Az igazságot, mint a napot, kizárhatod néha. El mégse tűnik. Most pedig lássuk, mivel várom a kedves hallgatókat adásunk utolsó órájában. Ebben az órában vasárnapi beszélgetés rovatunk múlt vasárnapi ismétlését hallgathatják meg. Ezzel várom Önöket, ha tehetik, tartsanak velem.
3: Vasárnapi beszélgetés.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit a mai vasárnapi beszélgetés a rovatunkban. A Kolozsvári Művészeti Múzeumban volt megtekinthető július 23-a és augusztus 9-e között, azaz még ma is látogatható, a Két világ színei és közös fényei című tárlat, amely Ferenc Júlia és Gyész Szabó Béla képzőművészek alkotásait mutatja be. A kiállítás kurátora Ferenc Miklós, a két Gyész Szabó Béla hagyatékának gondozója is. A mai vasárnapi beszélgetésben vele beszélgetek a kiállításról, a két művész barátságáról, valamint arról, milyen volt közöttük felnőni. Ön személyesen is ugye közel állt mind a két művészhez. Milyen volt gyermekként közöttük felnőni?
1: Alig voltam 6 éves, amikor Gyész Szabót megismertem. Ferenc Júliát már nyilván korábban, mert nagynéném, aztán később nevelő anyám lett, amikor 1960-ban fölkerültem, de 1956-ban, akkor volt nagyapámiknak az 50 éves házassági évfordulójuk nyárát Szentbenedeken, ahol ő lévita tanító volt, és Gyész Szabó ezt megelőzőleg már a 40-es években nagyon sokat járt azon a vidéken, és rajzolt nagyapámnak vendégeként. Viszont én 1956-ban ismerem meg, amikor hazajön Kínából, részt vesz ezen a családi ünnepségen, és utána aztán, amikor 60-ban fölkerültem Kolozsvára, és a Bátori Gimnázium valamikor a piarista gimnázium volt, az én időmben 11-es számú középiskola volt, oda jártam, a Farkas utcában nőttem föl, egykori Betlen nemes kis palotának is lehetne mondani, ez pont középen van a Farkas utcai templom, illetve a piarista gimnázium között, tehát ez számomra meghatározó volt gyermekként a Farkas utcába felnőni. Abban a műterem lakásban, ahol nevelő anyám Ferenc Júlia, illetve nevelő apám Furman Károly ötös művészek éltek, és ahol tulajdonképpen 1939-ben megalakul a Barabás Miklós C, és sok képzőművész ott együtt rajzol, mert nagyon szép tágas is volt ez a műterem lakás, együtt rajzolnak, és akkor ismeri meg 1939-ben Gyész Szabó Júlia nénémet, Karcsi bácsit, ott hosszú ideig ebben a 8 szám alatti lakásban van a Barabás Miklós színek, a, mondjam így, a hivatala, mert ugye nagyon kezdetek voltak, a 15-ök alapítják meg, és én szerencsés voltam, mert gyerekként abból a képzőművész társaságból nagyon sokat megismertem. Éppen Júlia néném és Furman Károly úron keresztül, Fülöp Antal Andor, Brósz Irmát, Gyész Szabó Bélát, Kós Andrást, aki ugye az édesapja indítatására menny fiam, és szedd össze a fiatal képzőművészeket, Kósa Hubát, Olajos Istvánt nem csak később tudtam, mert őt 44-ben meggyilkolják, Szervácius hosszú ideig, amik el nem hagyja Erdélyt, évente látogathattam, és ez számomra gyerekként nem csak meghatározó volt, de ott a 8 szám alatt volt az erdélyi magyar levéltár, gyűjtő levéltár, amit a nemes grófok és a betlen grófok ajánlottak föl 1800-as évek közepétől. Ott volt az alakuló maga a levéltár, és én ott ismertem meg gyerekként Kelemen Lajost, aki nagyon sokat ott ugye dolgozott, vagy Szabó T. Attilát, aki később mikor kolozsvári lelkész lettem, hívem is lett, vagy éppenséggel Jakó Zsigmondot, vagy Dani Jánost, ezekkel az emberekkel én gyerekként találkoztam. És egy ilyen gyerekkort megélni, ahol ilyen nagyszerű, közismert személyiségek árnyékába lenni, ezt mindig úgy szoktam mondani, hogy hát életemnek egy különös és nagy ajándéka volt, hogy ezt az áldást, ajándékot kaphattam ezeken az embereken keresztül. Meghatározó volt gyermekkoromban, később már a 10 éves érettségi találkozómon úgy emlékeztem vissza, hogy ha valamit újra kellene kezdeni, akkor biztos, hogy ott a Farkas utcába kezdeném, ugyanazokkal az embereknek az árnyékába, az irányításával, nevelésével meghatározó volt, ugye László Dezső nagy lelkésze volt a Farkas utcai templomnak, és ő irányított tulajdonképpen aztán később a teológia felé is, de ugye vannak emberek, akik hát azt mondják, hogy másképp csinálna, más lehető bölcsességgel vagy valami, de én visszaemlékezve ezekre az 50-valahány esztendőre, 60 évre, most már több mint 60 évre is, azt mondanám, hogy úgy ott kezdeném valahol a Farkas utcába, mert minden ott kezdődik, az alfa, vagy a nagy templomi A betű a tető szerkezetébe, és ott folytatnám, amíg hát a lehetőség adatik számomra.
0: És akkor látta a Gyészabó Bélát és Ferenczi Júliát is folyamatosan dolgozni? Ez milyen élmény volt?
1: Egyrészt láttam, hát Gyészabón mellett felnőni, és nagyon sokszor az utunkocsiját, gépkocsiját Létai Lajostól megkapta, és akkor minket a három fiút, három testvér nőttünk fel Júlia néném mellett. Nagyon sokszor magával vitt ezekre az utakra, kirándulásokra, de nem kellett kocsi, mert sokszor a bükkbe, a hójába, ugye egyszerűen csak kimentünk, és valóban élmény volt számomra, amikor Júlia néném is jött, Gyészabó is jött. És ez mindig úgy, hogy Júlia választ ki azt a tájegységet, amit szeretnél. Júlia nénémnek adta ezt az elsőbséget a választásra, ha egy tájképről volt szó, és utána pedig Gyészabó elvonult, és minket sokszor sok esetben azért vittek, hogyha valaki arra vetődött és bámészkodott, akkor egyszerűen az volt a feladatunk, hogy szóljunk diszkréten, hogy hát a művésznő és a művész úr ugye csendben szeret dolgozni, és persze akkor élményt jelentett utána látni azt a tájképet, vagy éppenséggel sokat modellkedtem, mikor a Dantét készítettem, akkor 13-14 éves voltam, és nagyon sok figura, tele van a Dante, szinte az egész csak figurális ábrázolással, nagyon sokszor ott lehettem. Annak idején én is úgy szerettem rajzolni, és 13-14 éves lehettem, amikor Júlia néném, Gyészabó felajánlották, hogy hát szívesen foglalkoznak velem. Na, el is kezdtük ezt rendszeresen, szinte naponta valamit ugye kellett rajzoljak, bemutassam, aztán egy idő után azt mondtam, hogy hát én ilyen szépen, ilyen nagyszerűen soha nem fogok tudni rajzolni, és akkor úgy valahol abba maradt. De ez is olyan emlék számomra, hogy ennek a két nagyszerű embernek az árnyékába felnőni, vagy éppen Fuhrmann Károlynak is például nagyon sokat segítettem, és mondhatnám azt, hogy szinte gyerekként a különféle technológiáját az ötvösségnek úgy el tudtam sajátítani, sőt, készítettem is különféle láncokat, díszítéseket, rengeteget rajzoltam, és volt is egy ilyen elképzelésem, hogyha majd lelkész leszek valahol vidéken, ott is kezdtem a lelkészi szolgálatot, mert 53 évvel ezelőtt végeztem a protestáns teológián, akkor esetleg az ötvös művészettel is fogok foglalkozni. Fiatal lelkészként rendszeresen visszatértem, mert közel volt Pusztakamarás, és Fuhrmann Károlynak a műtermébe például hetente egyszer-kétszer úgy fölmentem. Aztán amikor 1982. májusába beiktattak a Pata utcai gyülekezetbe, akkor egy egészen más élet kezdődött. A lelkészi szolgálat ugye zsúfoltá vált, jöttek az építkezések, mert mindent kisajátítottak, lebontottak, újat kellett létrehozni, és akkor hát egy maradt, amikor sikerült a gyülekezeti házat is felépíteni, és 90-ben, amikor esperes is lettem, akkor először erdélyi viszonylatban azt hiszem az első magán jellegű galériát ott sikerült létrehozni, ez volt a Gyészabó Béla galéria, ez pedig, ahol most beszélgetünk, a Bolyai utcai lakása, ez a Gyészabó Béla emlékház. És ebben a Gyészabó Béla galériában 135 kiállítást valósítottunk meg feleségemmel, aki titkárnőm volt Anna Máriával, és ezzel párhuzamosan, amikor 2004-ben sikerült felépíteni a Pata utcába az átépített templom mellé a gyülekezeti házat, ott jött létre az úgynevezett Fehér Galéria, és ott pedig 50 kiállítást. És ezzel párhuzamosan pedig a Gyészabó Béla hagyatékból, amit 1985-ben hunyt el Gyészabó Béla, és végrendelet szerint Ferenc Júlia nagynéném ugye rendelkezett a hagyatékáról, és ezt az egész hagyatékot 86. március-áprilisában már rám testálta, és akkor jöttek aztán ezek a lehetőségek, hogy ebből a nagy hagyatékból, nem csak a fametszetekből, hiszen Gyészabó neve a fametszetekkel lehet azonosítani, és azt mondom fametszet, akkor nagyon sokan hogy a Gyészabó Bélára gondolnak, hanem a pasztelekből, rajzokból, és ami teljesen ismeretlen anyag maradt, amit halála után ugye ládákba úgymond elzárva találtunk meg, azok az olajképek. És ezekből az olajképekből 80-at kereteztünk be, és ezeket az olajképeket Gyészabó soha nem mutatta, még a legközvetlenebb barátainak sem, mert ő mindig azt mondta, valaki festőművésznek titulálta, hogy én kérem, csak grafikus vagyok. És valóban Gyészabó a fametszeteit lett igazán világhírűvé, és nyilván, amikor végigbarangolta ezt a világot, akkor rajzokat, paszteleket készített, de hát a pasztel is ugye a grafikához sorolható technikájából miatt, és ezekből születtek aztán meg később azok a fametszetek, amelyek erdélyi tájakat, és azokon a részeken, tehát Magyarország, Görögország, Olaszország, Dalmácia, Bulgária, Finnország, Belgium, Németország, Ausztria, aztán ugye már 56-ban eljut Kínába, és az a tulajdonképpen a fametszésnek az ős hazája, és eljut már idősebb korba, 73-ba Mexikóba, és még idősebb, 81-be eljut aztán Kolumbiába is, és ezekről a tájakról mindig rajzokkal, pasztelekkel tér haza, és ezekből születtek meg azok a fametszetek, amelyek Gyészabó Bélának munkásságát jelentette. Most gyerekként visszatérve ugye felnőni és látni ezt a két nagyszerű embernek a barátságát, tiszta, őszinte barátságát, és ahogy dolgoznak, hát ez mindig csodálattal töltött el, és ezért örvendek, hogy ez a mostani bánfipalotai kiállítás is végül is létrejöhetett, mert először 39 közös kiállításon ott találkoznak, és akkor alakul ki ez az egy életre szóló, tiszta művészbarátság Ferenc Júlia és Gyészabó Béla között. Viszont kiállítani 1969. áprilisában húsvét nagyhetén nyílik meg a Szentegyház utcai galériában, akkor állítanak ki először közösen. Aztán később még 23 kiállítás fémjelzi ezt a közös kiállítás lehetőségét Magyarországon, Szigligeten, Budapesten, Debrecenben állítanak ki együtt, többek között a Nemzeti Galériában, Nagytétényben például. Ott is több kiállítás születik, viszont Nagykárolytól Brassóig és Kézdivásárhelytől Temesvár, Nagyváradig és Kolozsvár és Vásárhely, Szászrégen és Székelyföldön, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely, tehát ezek a városokba együtt állítanak ki, és mindenütt nagyon nagy sikerrel mutatkoznak be a közönség előtt. Mint ahogy itt is a múlt héten csütörtökön volt ez a kiállítás megnyitó, ahol Gyiszabó Bélának fametszetei és nagyméretű pasztelei, de ezt hozzá kell tegyem azt, hogy olyan munkák, ami egyszer vagy kétszer, ha ki volt állítva, de van olyan munka, ami még soha nem volt kiállítva. A másik rész pedig Julia nénémnek, Ferenc Juliának szintén olajképei és pasztelei állítottuk ki. Na most az olajképek és a pasztelek vannak olyan munkák, amin ott például van egy akt, és vannak olyan hólyaképek, amit ugyanabban az időszakban a két művész egyszerre készíti el. Julia nénémnek a munkássága, hozzá szeretném fűzni, hogy ő eredetileg freskó festő szeretett volna lenni, hát ez ugye abban az időben nem adatott meg, mert nagyapám lévita tanító lévén szerényebb anyagi lehetőséggel bírt, és akkor maradt eleinte az olajfestményekkel, aztán később áttért a pasztelezésre. Gyészabó pedig úgy emlékezett vissza, hogy eredetileg festőnek készültem. De a változás akkor következett be, amikor 30-as években letelepedik Kolozsváron, rövid ideig elhelyezkedik a villamos művek tervező mérnökeként, mert gépészmérnöki oklevelet szerzett Budapesten, de ezzel párhuzamosan Varga Nándor Lajos tanítványaként a Szépművészeti Főiskolán, a Király Akadémián is tanul, és munkanélkül marad, és akkor úgy emlékezik erre a korszakra, hogy rajzoltam reggeltől estig. Rajzolt csak, mert ugye olajképekre nem igazán jut. És 32-ben egy kiállításon találkozik, amit Kós Károly szervez fiatal képzőművészek részére, és ezen a kiállításon mindössze egy pár rajz, illetve pasztel van a falon, és akkor kérdezett rá Kós Károly, hogy hát fiatalember miért nem mászik fára? Azaz miért nem metsz fát? Később aztán megszületik ez a fára mászó fametszete is, ahol tulajdonképpen önmagát ábrázolja. A felfele kapaszkodik egy fatörzsön, de nincs csúcs, mert a ketté tört a fatörzs, és ő különben is mindig vallotta, hogy hát fiam, csúcs nincs, mikor rákérdeztem, hogy melyik az, amit úgy érez, hogy na most ez a csúcsa az ő művészetének, mert a csúcsról utána lefele megy az ember. Viszont felfele kell mindig kapaszkodni, és a felfele kapaszkodó egy ilyen, még ha ketté tört fatörzsű fán is, akkor ha csúcs nincs is, de van egy kilátás, és ezt a kilátást másokkal is meg lehet ugye láttatni, és tulajdonképpen ez a igazán a művészetnek is a célja, hogy ahogy Gyészabó is elmondta, de Julia néném is ezt mindig így vallotta, hogy először egy művész önmagának rajzol, és azt, amit ő szeretne. Nem amit diktál, ezért a szociál idején Julia nénémet aztán mellőzik is, ki is zárják a művész szövetségből, az úgynevezett unióból, mert ő nem volt hajlandó azt festeni, rajzolni, amit ugye akkori idők diktáltak. Gyészabó sem rajzolt sosem rendelése, meg stb. Ilyen felkérésre, hanem mindig azt, amit ő szeretett volna rajzolni. Tehát a művész először önmagának rajzol, és utána azoknak, akik igazán szeretik a művészetet, akik értékelik ezt a művészetet, és ez mondjuk látható, érezhető volt ezen a múlt heti megnyitón a Banfi Palotában, mint pedig a Farkas Barkasnak, ahogy újra megjelent a könyv bemutatóján. Mert 1953-ban jelenik meg ez a székely magyar népmeséket tartalma Faragó Józsefnek a gyűjtésében ez a Farkas Barkas, amit Julia néném Gyészabóval illusztrál. És 63-ig ez 6 kiadást írt meg. 60 ezer példányban jelent meg ez a több kiadást megért Farkas Barkas, és ezt én most örülök, hogy újra sikerült kiadni, tehát megvoltak az eredeti rajzok, és azok alapján készültek a faksimile különösebb nyomdai technikával, de ugyanazokkal a színekkel, lehetőleg ugyanolyan papír minőségre is sikerült kiadni, és ezt a könyvbemutatót, hát nem véletlen szerintem, de ugyan a két kiállító művésznek a munkásságán, vagyis kiállításán, egy szombati napon, az elmúlt szombaton mutattuk be, hát csak meglepődtem, hogy mennyi apró gyermek volt, és milyen nagy érdeklődéssel őveszte ennek a Farkasbarkasnak, a meséskötetnek a bemutatóját. De ugyanilyen érdeklődés jelentene biztos, hogyha szintén a 60-as évek elején jelenik meg, Bözödi György gyűjteményes gyűjtésében. Bágyi János, ez egy bözödi egyszerű juhász ember volt, aki se én is olvasni igazán nem tudott, de csodálatos lelki világa volt, és Bözödi György 117 mesét jegyzett föl ettől az embertől, ettől a Bágyi Jánostól, és ezt az eszős, mert ugye ővel beszélnek, gyermek, így is jelent meg, és ezzel a mesegyűjteményben ezt a nyelvezetet is használják, ezt szintén Gyész Szabó és Ferenc Júlia közösen illusztrálták. És talán ez jelzi is, és nem véletlenül, hogy mind Gyész Szabó Béla, mind Ferenc Júlia milyen sajátos lelkülettel tudtak a gyermekvilág felé fordulni. Júlia néném annál is inkább, hogy ugye gyermek a napsugárnál is, és a dolgozónőnél is dolgozott, és végül is onnan ment majd nyugdíjba, mint képzőművészeti alapnak a tagja, de számukra, és azt hiszem, ez nem véletlen, hogy mind Júlia néném, mind Gyész Szabó Béla, minket a három testvért, Ferenci fiút, Imre bátyámat, István bátyámat, akik zenészek lettek. Imre bátyám, ő már el is hunyt, és az Anna, a lánya, az, aki a Júlia néném hagyatékát gondozza, én mint besegítek, tanácsokkal látom el, és most már a jövőbe igyekszem részére, Júlia néném részére is kiállításokat szervezni, de mind Gyész Szabó Béla, mind Ferenc Júlia hogyan tudott a gyermekvilág felé fordulni, és érdeklődésüket úgy fölébreszteni és lekötni. Ez nagyon fontos, amikor egy képzőművész nem csak ábrázol, és nem csak a maga sajátos elképzelésével, sajátos lelki világával, hanem ahogy az ő művészetével mind a felnőtt világot, mind pedig a gyermekvilágot, mert ebben élünk, meg tudja szólítani, le tudja kötni, és főleg tudja formálni. Azt hiszem, hogy igazán kevés művésznek adatik meg, amikor így tud üzenni afelé a világ felé, akik számára készülnek ezek a képzőművészeti alkotások. És én nagyon hálás vagyok, és boldog vagyok, hogy egy ilyen világba tudtam belecsöppenni, gyermekként felnőni, ifjú lelkészként tevékenykedni, és egész lelkészi életemet szinte elképzelhetetlennek tudnám, hogyha nem ebben a világban nőttem volna föl. Nem csak kívülről szemléltem és megcsodáltam, és most ugye a hagyatékot gondozom, kezelem, ezzel a 180 hagyatékból szervezett kiállításra, hanem úgy is, mint aki a képzőművészeti alkotásokat nem csak szemléltem, hanem gyűjtöttem. Úgyhogy én mikor például nyugdíjba mentem, nyugdíjas lelkészként, amit nem a hagyatékból kaptam, hanem amit én fiatal teológusként, később lelkészként gyűjtöttem, több mint 100 képzőművészeti alkotást mondhattam magaménak, amit egyrészt művészektől kaptam, másrészt vásároltam, és amit aztán, mikor már nem volt, hogy hová tegyem, akkor nyilván nagyon sokat odaajándékoztam olyan fiatal lelkészeknek, barátoknak, akiknek az életében láttam, hogy hát szeretik, értékelik, és megbecsülik, és akkor örömmel adományoztam. Különben a Gyész Szabó hagyatékból most már lassan közel 1000 alkotást adományoztam, elsősorban múzeumoknak, de egyházi intézményeknek, kulturális intézményeknek, és nyilván nagyon sokat magánszemélyeknek is, mert azért én azt mindig vallottam, hogy hát őrizni kell, de ha az ember valahol olyanoknak tud adományozni, akiknek örömet szerzel, ahol megbecsülik, értékelik, és bizonyos mértékig láthatóvá is teszik, akkor érdemes, ugye, és öröm oda ajándékozni, mert végül is a művészetnek, ugye ez is a célja, hogy ahogy említettem, hogy a művész önmagának alkot, de nyilván azokra gondol, akik szeretik a szépet és a művészetet. És ha valaki ugye egy képet ott a szobájába lát, és azt naponta látja, és az a családjának egy idő után erekévé válik, akkor megéri, hogy ebből a csodálatos nagy hagyatékból oda ajándékozni másoknak is. Mit jelent ez a hagyaték? Hát közel 1500 fa metszet. Mint egy 2000 pasztel, persze ezek ma már magángyűjtőknek és intézményeknek a tulajdonát képezi, mint egy 150 olajkép, és mint egy 12, közel 13 ezer rajz. Ami nyilván kicsi krokik, de amiről Gyészabó tudom, hogy jegyzetfüzetben van, egy lapon két-három rajz is van, különféle figurák, portrék, stb. De azt ő már külön tartotta számon, mert szerintem, ha valami nem tetszett volna neki, akkor azt a maga idejébe akár meg is semmisítette volna. De ez nem állt fönt, mert úgy rajzolt, hogy minden egyes rajza, minden egyes vonal olyan könnyedén, gyorsan, gyors technikával igyekezett feljegyezni azokat a természeti jelenségeket, azokat a portrékat, azokat a világot bejárt részeket, ami az ő figyelmét akkor lekötötte, és aztán később ezekből a rajzokból majd a fametszetek is megszülettek.
0: Ön eddig a hagyatékból hány kiállítást szervezett?
1: Tehát ebből a hagyatékból körülbelül több mint 600 rámába közel 1000 alkotás van bekeretezve. Jelenleg 10 helyen van kiállítás, idéglenes, illetve letétbe, Marosvásárhelyen, Székelyföldön. Amit a hallgatók figyelmébe tudok ajánlani, az a Bánffy család nevéhez fűződik. A Bánffy palotában ez a legutolsó kiállítás, ez a 179. a hagyatékból szervezett kiállítás a Gyészabónak. De van egy nagy anyag, méghozzá 160 munkát foglal magába, és augusztus végéig látogatható, és Kolozsvári Magyar Napok keretén belül lesznek ilyen vezetett kiállítás, látogatási lehetőségek. A Válaszúti gyönyörűen felújított Bánffy kastélyban, amely nemrég kapta meg az Európa Nostra díjat, és ott 6 teremben van egy másik anyag. De ugyancsak van Sepsiszentgyörgyön például egy érdekes kiállítás, a Helikon 100, mert 100 éve kezdődött a Helikonnak, és Julia nénémet épp ezért tették ki annak idején a Képzőművészeti Szövetségből, mert túlzottan helikonista, azaz a nyugati irányzatát népszerűsítette inkább, mint ezt a bizonyos szocialista realizmust. És ez a Helikon 100 keretén belül úgy tudom, vagy 35, majdnem 40 portréja a Gyészabónak mutatták be, akiknek a neve művészemberként, íróként, tudósként, közéleti személyiségként valamilyen formában kapcsolódik a Helikon folyóirathoz, és ez a Helikon 100, amely most jelenleg Sepsiszentgyörgyön, az Erdélyi Művészeti Központba állították ki, van egy ilyen kiállítás. Ez a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül szintén a Bánffy palotában fogják bemutatni ezt az anyagot, és a maga idejében szerintem egy nagyon érdekes anyag. De ugye az eredeti kérdés, tehát hogy hány kiállítás, hát G. Szabónak az életében mintegy 250 egyéni kiállítás volt, mintegy 400-an közös tárlatokon is, mintegy 400-an vett részt, és a halála után pedig ez a mostani, a múlt héten megnyílt, és még egy hétig látogatható Bánffy palotában lévő kiállítás, illetve a Válaszúti kastélyban lévő kiállítás, ami itt közel van Kolozsvárhoz. Ez a 178, illetve a 179. kiállítást jelenti. Így visszagondolva, nagyon nagy energiát jelentett, befektetést. De azt mondom, hogy mindig megéri, mert amikor az ilyen kiállítás megnyitókon és kiállítások alkalmával az ember akarva akaratlanul érzékeli, hogy a közönség részéről milyen a visszajelzés, milyen az érdeklődés, mennyire örülnek, hiszen mind a Ferenc Júlia, mind pedig a G. Szabó Béla neve, hogy a múlt század két ragyogó művésznek a nevét fémjelzi, hiszen szinte egy évszázadot éltek meg. 1905-ben születik augusztusban G. Szabó Béla, 1985-ben hunyt el itt Kolozsváron. Júlia néném pedig 1909-ben született Nyárád mentén, Nyárád Szent Benedeken, és 1999-ben hunyt el szintén itt Kolozsváron. Júlia néném szinte egy évszázadot, amiben ott van a két világégés, ott van Trianon, ott van ugye egy csodálatos emberöltő. Most én ennek a századnak pont a felénél születtem, 1950-ben, és megértem a 20. század végét, és most meg itt vagyok a 21. század negyedénél, de sokszor próbálunk ugye időben és térben gondolkozni, látni, és ha látjuk ennek a hatalmas időnek, ami az életünkhöz hozzátartozik, azokat a kihívásait, azokat a nehézségeit, azokat a újjászületését és romlását, főleg most, amit látunk ugye a 21. század ebben a mostani időkben, akkor azt kell mondjam, hogy ez egy olyan lehetőség mindig az ember számára, hogy a sok kihívás közül tud dönteni, kell választani, a jót választani, jót cselekedni, mert ugye az apostoli hintelemben is benne van, hogy aki tudna jót és jól cselekedni, de nem cselekszi, bűne az annak. Sütő pedig, mert hát pusztakamaráson voltam lelkész, ugye az intelmei között ott van, hogy hát atyám fiai úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk. És ez a megmaradás ma különösen fontos itt Erdélyben, mindenféle tekintetben, tehát művészet, tudomány, sport, kultúra, nevelés, család, hit szempontjából másként nem lehet. Mert aki ugye a zsidókhoz itt levél, hadd idézek ismét egy kicsit a Bibliából, tanítása, hogy aki Isten elé akar járulni, annak hinnie kell, hogy van Isten, és Isten megjutalmazza. Na most az én életem számára ez a jutalom, hogy nem csak odaállhattam elébe, nem csak, hogy bizonságot tehettem róla, nem csak, hogy a missziós parancsnak ugye úgy próbáltam legjobb lelkismeret,

0: Amit az egyes művészek, hiszen nem csak G. Szabó Bélának szerveztem meg Julia néninek kiállításokat, hanem a G. Szabó Béla galériában olyan kortárs művészeknek, akiknek a szervezésért a galériának egy-egy alkotást a kiállító művész adományozott, és mintegy 85, szinte 90 képzőművésznek az alkotásait sikerült összegyűjteni, aminek egy része a mostani kolozsvári egyházmegye hivatalában látható, és egy jó részét még kiegészítettem a G. Szabó hagyatékból, mint egy 35 képzőművésznek az alkotását pedig a törökvágási Makovec templom Kányafő galériának adományoztam 2017-ben, és azt még kiegészítve több mint 40 alkotást sikerült oda adományozni többek között a Kányafő galériának, ahol ugye ez volt a kikötés, hogy állandó jelleggel mutatják be a képzőművészetet szerető közönségnek. De azt mondom, hogy hát megérte, érdemes volt. És ha úgy sokszor ugye visszagondolok ezekre az eltelt évtizedekre, meg a saját életemre, gyermekkoromtól, ahogy elindított Ferenc Júlia, G. Szabó Béla, Furman Károly és azok a barátjaik, akik mellett felnőhettem, ott a Farkas utcába, akkor valóban megérte, és ezért mondtam a beszélgetés rendjén, hogyha újra kellene kezdeni, akkor ugyanezt csinálnám, és talán lehet egy kicsit több bölcsességem, ilyenkor ugye másképp gondolkodunk, de ugyanazzal a lelkülettel, ugyanazzal az odaadással, és mindig azok iránti végtelen szeretettel, tisztelettel, akik felé szóltam, mint lelkész, akikkel együtt éreztem, mikor temettem, együtt örültem, mikor kereszteltem, vagy eskedtem, vagy éppenséggel konfirmáltam, és akik felé lelkészként, de művészet pártolójaként ezeket a kiállításokat szerveztem. Ezért különleges elégtétel számomra, hogy a Bánffy palotába annyi év után most újra sikerült egy közös Ferenc Júlia, G. Szabó Béla kiállítást szervezni, ami még látogatható, és érdemes elmenni.
1: Kanyarodjunk egy kicsit vissza akkor a mostani kiállításhoz, aminek a címe ugye Két világ színei és közös fényei. Hogy ezt a nevet kapta?
0: Azért, mert ugye egy férfi képzőművész és egy női. Más a férfi, más a női lelkület. Más a gyermek lelkülete, más az idősebb lelkülete. És nyilván ez a sajátos lelki világra szerettünk volna utalni. A színek pedig mindegyik művész másképpen lát. De mind a két művészben, ami közös, az, hogy ugye nem csak a szemével lát az ember, hanem a szívével is. És mind G. Szabó Bélánál, mind Ferenc Júliánál ezek a színek másképp jelentkeznek. Egy példát mondjak. Emlékszem, hogy G. Szabó 64-ben a Dantét illusztrálja. Nagyon sok portré, nagyon sok figurális ábrázolásmód benne, de volt, hogy Julia néném is készített teljesen külön, másként. Például, amire emlékszem, hogy Beatrix levetti a fájtlát, egy ilyen című illusztrációt, mikor G. Szabó Béla, ez nagyon szép volt a Julia néném, a reneszánsz beütés érzékelhető, mikor G. Szabó Béla meglátta Julia néném, hogyan ábrázolja a Beatrix-t, és ahogy levetti a fájtlát, akkor azt mondta Julia, egy kérésem van. Többet ne készíts ilyen jellegű képet, mert én ilyen szépen nem fogom tudni kimetszeni a fába, mert tényleg nagyon nehéz ugye azokat a lágy, vékony hajszál vonalakat és a hajnak a hullását, a fátyolnak a levegését visszaadni. Persze ez nem olyan cél,

0: Izzadtal mondta. És én sem ezzel a céllal akarom ezt most elmondani, hanem egyszerűen érzékeltet szeretném, hogy mennyire más volt a Julia nénémnek az ábrázolás módja, a lelki világa, amit csak egy női lélek tud igazán ráérezni és ábrázolni. A Gyészavó Bélai látás, akár a színekben, a formákban, a lelki világa, mert hát ugye más, és ezért sajátos, ugye, ami tényleg a nőivé asszonyá, anyává igazán tudja formálni. Amit a kívülről a férfi világa nem fog tudni igazán megérteni. A szülésnek a fájdalmát, és mégis a csodálatos örömét, hogy egy gyermek születik a világra. Ezt csak a nő tudja igazán megérteni, akinek ugye a keble alatt, az anyamében ott van a gyümölcs, az anyamék gyümölcse, a gyermek, a Zsoltáros szerint, és ennek tudunk örülni. Ez összekapcsol bennünket egy életre, engem is a három gyermekemmel, vagy az unokákkal. De azt hiszem, hogy azt az érzést, amit a nő a terhesség alatt, a szülés fájdalmában, a gyermek nevelésében, azt csak ők tudják igazán megérezni. És ezért van ez a meghatározás is, hogy két külön világ színekben, fényekben, ábrázolásmódban, és mégis nagyon sok olyan közös fedezhető föl, éppen ebben a kiállításban is, ami nem csak ugyanazt a tájat ábrázolja, és ugyanolyan fákat, vagy ugyanolyan tavakat, vagy virágokat, vagy növényzetet, hanem mégis valahol másképpen. És azt hiszem, hogy ez a megnevezés ilyen formában, ha egy kicsit megállnak a nézők a különféle a képek előtt, akkor rá fognak jönni arra, hogy más, tényleg más Gyészavó Béla, és más Ferenc Júlia. De mind a kettőt tud üzenni, és az üzenet mindkét részről ugyanaz. A szépet, a tisztát meglátni, a jóságot, az alázatot meglátni. Amúgy Gyészabónak szoktam ilyenkor emlékeztetve idézni Gyészabót, hogy tiszta környezetben dolgozni, egy kicsit embertársainkra is gondolni, hiszen ez lenne a művész igazi öröme és boldogsága, akkor ezt látom, hogy milyen tiszta lelkülettel, embertársainkra ránk gondolva alkotott mind Gyészavó Béla, mind Ferenc Júlia. És ez a boldogság, amelyről a mi hitünk szerint ugye a tökéletes boldogság, amely szemmel nem látható, füllel nem hallható, emberi szívvel meg nem gondolható, ez akkor adatott meg igazán nekik, amikor Gyészavó Béla a 80 éves korában, 1985. november 30-án hunyt el, és Ferenc Júlia pedig 1999. július 26-án hunyt el, és mindketten a házsongárdi temetőben nyugszanak. Nekünk pedig mi adatik meg, hogy látván lássunk, látni azt, ami az élet, nagy éhivel mondom, Krisztusra vonatkoztatva, az életnek a titka, ami az életünknek a csodája és ajándéka.
1: Mit szeretne, hogy a jelenlegi kiállítás látogatói mivel térjenek haza a kiállítás megnézése után?
0: Hát amikor ugye egy kiállítást szervezünk, akkor ennek van egy rész visszatekintő jellege, mégpedig ebben az esetben a két képzőművésznek a munkássága, amit úgy állítottunk össze, hogy a legkorábbi korszakától, tehát egész a halálukig teljesebb és hitelesebb képet nyerhessen a szemlélő annak a művésznek a hagyatékából szervezett kiállításon, ugye amelynek a célja ez, hogy időben, térben, technikájában egy átfogó képet nyújtani a szemlélő részére. Most, hogy a szemlélőt mi ragadja meg igazán? A korai korszakban készült olajképek, vagy a később készült pasztelek Julia néném esetében, vagy pedig a eddig ismeretlen Gyészabó Béla által készített olajképek be nem mutatott kiállítása még eddig nem került pasztelek, vagy pedig éppen azok a nagyméretű fametszetek, amelyeket először mutattunk be a közönségnek. Szerintem egyrészt azért, mert portrékat, tájképeket, különféle Kolozsvár környéki és távoli világnak a tájaibról készült és hazahozott munkáknak a bemutatása. Azt hiszem, hogy a cél nyilván, hogy a ma szemlélő számára az, hogy olyan maradandó élményt és emléket nyújtani, amivel, hogyha úgy rákérdezünk, hogy igen, láttad ezt a kiállítást, és ebből a kiállításból mi lenne az, ami megragadott, és ami maradandó nyomot hagyott, akkor én meg vagyok győződve, hogy egy-egy képnek a élményét magával visz, és el tudná mondani, hogy nem tudom én, a Golgota Julia nénémtől, vagy pedig egy Majál is, csak két képre utaljak, vagy Gyészabótól a Ködös Szikla, vagy éppenséggel a Acapulcói ugró, vagy hajóhintázó, vagy a kolozsvári tűzoltó torony, vagy éppenséggel a két portré, ugye, amely egy időszakban készül, és mind Gyészabót, mind Julia nénémet olyan erős színekkel ábrázolja. Gyészabó Béla szalmakalapos önarcképére gondolok itt, vagy Julia nénémnek szintén egy szalmakalapos, de napraforgók között lévő önarcképe, de ami mindjárt a két portré mellett ott van, az egy fekvőnője. És számomra ez különleges, és a nézőknek is a megnyitó alkalmával fölhívtam a figyelmét, hogy ugyanaz a modell egy időben festi meg két képzőművész, csak egy picit más szögből, mert az egyik ugye itt állt, a másik pedig túl, és akarva akaratlanul biztos, hogy a szemlélő is észreveszi azt, hogy anélkül, hogy ezt elmondaná, hogy ez a női akt hogyan látja Gyészabó Béla, vagy hogyan látja Ferenc Júlia. Most szeretném úgy fölhívni esetleges a figyelmet az, hogy többek között van Gyészabó Bélának a 50-es évek elején készült, Fellegváról, a Sáncaljáról készült nagyméretű fa metszete. Széchenyi téri híd, szemben az öreg malom, ez a címe különben a fa metszetnek, és a Fellegvár maga. Viszont a hídon rengeteg figura van, akik ugye a híd azért van, hogy járjunk rajta, de mi az érdekesség ennek a fa metszetnek? Gyészabó rajzol, mellette ott vannak a vámészkodók. Önmagát rajzolja, ábrázolja. Aztán van egy gyerek, aki hegedűvel megy, az az én testvérbátyám, Imre bátyám, aki ugye ott van ezen a képen. Van egy férfi sakktáblával, az egy Rudi nevű barátja, akivel nagyon sokszor sakkozott, mert szeretett sakkozni Gyészabó, tehát őt is ábrázolja. Van egy család gyerekkocsitól, az a család az egyik, az a Rónai család, zenész család, akiket Gyészabó ábrázol. Van egy másik család, szintén gyermekekkel, az később a bátyámnak volt a tanárja, Balogh Ferenc, és az ő gyerekei mind a három szintén zenész volt. István bátyámnak volt Ferenc az osztálytársa, tehát ők is rajta vannak. Ez nyilván, hogy a kívülálló látja, hogy itt egy gyerek van, ott egy gyerekkocsit toló család, de ezt igazán én csak azért tudom, mert Gyészabó úgy elmesélt annak idején, hogy ugye kép hogyan készült, és hogy ő tudatosan, és nagyon sok képen tudatosan ábrázol olyan embereket, olyan figurákat, akik a tájnak, a képnek a részévé válnak, és ezáltal mondjuk maradandót jelentenek az utókor részére, éppen azért, mert Gyészabó Béla így megörökíti. Most minden egyes kép, ugye, amit akár Ferenc Júli, akár Gyészabó készít, egy pillanatot ragad ki, vagy egy rövidebb, hosszabb időt ragad ki, akár a tájszemléletében, akár a portréiban, amelyek azt a pillanatot örökítik meg, ami viszont már a múlandóság él maradt. Ezt talán jobban lehetne érzékelni a fotoművészetben, ahol elkattintja a fényképezőgépet, és egy pillanatot rögzít. De ez a pillanat olyan a mi életünkben, hogy most megélem, mert ennek a mostani időnek vagyok a része, de egy fél óra, egy pár perc múlva az már a múltat jelenti. És amikor valaki elmegy egy ilyen kiállításra, és odaáll egy kép elé, és megszemléli, és természetesen rögtön látja, hogy mit ábrázol az a kép, akkor egy olyan momentum, pillanat rögzítődik az ő emlékébe, lelkületébe, ami, hogyha tetszik, és ha örömet jelent, akkor ez már maradandóvá válik, és én azt hiszem, illetve meg vagyok győződve, hogy amikor elmegy egy ilyen kiállításról, akkor még hosszú ideig foglalkoztatja esetleg az az emlék, az az élmény, amit ott a kép előtt szemlélve, csodálva, megnézve, lehet csak úgy egy rövid ideig szemlélve, és utána tovább lépve, de mindig marad. És én meg vagyok győződve, hogy visszatérve, hogy milyen élménnyel, emlékkel mennek el, hát én nagyon bízom és reménykedem abban, hogy mindenki valamit magával visz, és az a kiállítás egy ilyen rohanó, lerombolt világban, az olyan emléket jelent, vagy élményt jelent, ami hát felüdíti, egy picit szebbé teszi az ő életét. És ezt, ha újra és újra egy kicsit föleleveníti magában, akkor megszépíti azt a pillanatot, amikor fölelevenítem egy-egy ilyen kiállításnak az emlékét. De ez nem kell kiállításra menni, ez így van mindennel, ami az életünkben történik, a családban történik, a gyermekeinkkel, az unokákkal, ami ugye kicsit széppé teszi, üdévé, felfrissíti az életünket, az akkor mindig maradandó nyomot jelent és hagy magában. És ez nagyon fontos, hogy így éljük meg az életünket, és tudatosan így próbáljunk egy kicsit megállni, és értékelni azt, hogy ma még vagyok, ma még emberek vannak körülöttem, a családon túl, a barátokon túl, a környezetem, és holnap már, vagy ezt sosem tudjuk, mi is csak egy emlék maradunk, de jó, hogyha így emlékeznek ránk az utókor és a környezetünk, hogy valamit tudtunk adni, valamit tudtunk nyújtani. Most én is ezekkel a kiállításokkal, a szervezésekkel tudatosan ezt szeretném megélni, és így adni tovább és tovább is. Aminek igazán örvendek az, hogy a gyermekeink és az unokáinkat is valahol úgy neveltük és neveljük, hogy hát ez nem úgy van, hogy hárman vagytok testvérek, egy a tiéd, egy az övé, egy az övé, hanem ezt őrizni kell, és éppen azok részére kell őrizni és továbbadni, akik részére tulajdonképpen, mind Gyészabó Béla, mind Ferenc Júlia ezeket a csodálatos képeket úgymond készítették és hátrahagyták.

0: vasárnapi beszélgetés.
1: Az elmúlt percekben vasárnapi beszélgetés rovatunk múlt vasárnapi ismétlését hallgathatták meg. Ezzel lassan homokóra műsorunk végére érkezünk, de ne menjenek messzire a rádiótól, mert 6 órától ugyancsak én várom Önöket ébresztő információs magazin műsorunkban jó hírrel és sok-sok érdekességgel még. A nap gondolatával búcsúzom, ami Elvis Presley amerikai énekes és színész tollából származik, és így hangzik. Az igazságot, mint a napot, kizárhatod néha. El mégse tűnik. Én ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Várom Önöket 6 órától. A mikrofonnál Palkó Hannát hallották. Békesség Istentől, a viszont hallásra egy áldott vasárnapot kívánok.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 16-án, vasárnap ébresztő információs magazinműsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. Pál rómaiakhoz írt levele 8. részének 28. verse. Ezzel a gondolattal köszöntöm Önöket ezen a szép napon. Most pedig lássuk, mivel várom a kedves hallgatókat a következő 2 órában. Adásunk első órájában jó hír csendül, majd áhítatot hallhatnak, amelyet Hermann Dániel tolmácsol, ezután fellapozzuk a napkalendáriumát Janicskó Mihály Noémivel, majd ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezt követően harangszó rovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjét ismertetem Kolozsváron és környékén. 7 órakor újra jó hír csendül, majd aranyszalagtár rovatunkat hallgathatják meg, végül pedig egy felolvasás következik Fásmit Mária, a rádiónk önkéntes munkatársa által. Ezzel várom a kedves hallgatókat egészen 8 óráig, ha tehetik, tartsanak velem.
2: Jó hír!

Bár haragomban megvertelek, de most kegyelmesen írgalmazok neked. Ézsaiás próféta könyve 60. részének 10. verse.

mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által. Pál apostolnak a Tesszalónika beliekhez írott első levele 5. részének 9. verse.

0: ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
1: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.

Velébb fészek. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Máté evangélium a 10. fejezet 31. vers. A mai áhítatott Narciso S. Albarracin, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk szerezte. 2016-ban a feleségem, aki akkor már 53 éves volt, agyvérzést kapott. A memóriavesztést és az egyensúlyi problémák miatt az egykor élénk, aktív, társaságkedvelő, utazni szerető nőből olyan emberré vált, akinek még a legalapvetőbb napi teendőkben is segítségre volt szüksége. Szerencsére én még mindig egészséges és erős voltam, amit tudtam gondozni. Beköltöztünk egy idősek otthonába. Amit egykor fényes jövőnek hittünk, hirtelen elsötétült, de a bizalmunkat az Úrba vetettük, miközben szembenéztünk az új életmód bizonytalanságával és kihívásaival. Amikor kis lakóterünkben berendezkedtünk, észrevettük, hogy az intézményben minden szobának neve van. A miénk a verépfészek nevet kapta. A Máté 10.31-et idézve megnyugodtunk az Úr gondoskodásában. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Naponta tudatában vagyunk Isten áldásának. Áldás, hogy időskorunkban is együtt lehetünk a feleségemmel, és hogy minden új napon Isten őrző tekintete ügyel ránk.

0: imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük fiatalabb éveink áldásait, és meg nem szűnő szeretetedet és gondoskodásodat akkor is, amikor megidősödve nézünk szembe a jövővel. Ámen. A mai áhítatot Narciso S. Albarracín, Amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk szerezte. Imádkozzunk az idősödő házas párokért.
1: Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma Hermann Dániel tolmácsolt. A következőkben fellapozzuk a nap kalendáriumát Janicskó Mihály Noémivel.

Augusztus 16-át írunk. Ez az év 228. szökőévben 229. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 137 nap van hátra. Tekintsük át a nap kalendáriumát, nézzük, milyen fontos események, évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz. 1570-ben ezen a napon első Miksa magyar király és János Zsigmond választott magyar király erdélyi fejedelem megkötik a spájeri szerződést, amelyben János Zsigmond lemond magyar királyi címéről, de Miksa elismeri őt erdélyi fejedelemként. 1849-ben az olmütci császári haditörvényszék halára ítéli gróf Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét. 1884-ben átadják a keleti pályaudvart az utazó közönségnek, akkor központi indóház néven. 1940-ben ezen a napon kezdődtek Szörényváron, román nevén Turnus Severinen a román-magyar tárgyalások, amelyek előrelátható sikertelensége vezetett az augusztus 30-ai második bécsi döntéshez. 1960-ban ezen a napon Joseph Kittinger, amerikai pilóta sikeresen ugrott a stratoszférából. Balonnal 31 km 330 méter magasságig emelkedett, innen kiugorva szabadesésben zuhant 5500 méterig, innen ejtőernyőt nyitva ért földet.

A naphoz kapcsolódó események után nézzük, hogy kik azok az ismertebb személyek, akiknek születési évfordulója augusztus 16-ához kapcsolódik. 1397-ben jött a világra Albert magyar király, Magyarország első Habsburg-házi uralkodója. 1645-ben született Jean de la Bouyère, francia író, moralista. 1815-ben látta meg a napvilágot Boszkó Szent János, olasz katolikus pap, a Szalézi Társaság férfi szerzetes rend megalapítója. Gyakran csak Don Boszkóként emlegetik. Torinóban, miután pappá szentelték, elhatározta, hogy életét a szegény sorsú gyermekek segítésének és nevelésének szenteli, Néri Szent Fülöp példáját követve. Az oratórióban 1842. februárjában 20, 1846. márciusában már 400 utcáról összeszedett szegény fiú tanult nála. Később édesanyja is csatlakozott hozzá, és életének utolsó 10 évében az első Szaléziánus gyermekotthonban dolgozott. Utóbb a városi hatóságok is felismerték Boszkó kezdeményezésének fontosságát. 1832-ben született Wilhelm Wundt, német pszichológus és fiziológus. Lefektette a pszichológiának, mint kísérleti tudománynak az alapjait. 1879-ben kezdte kutatásait, ezért általában ezt az időpontot tekintik a tudományos pszichológia megalapítási évének. Élete során közel 500 tudományos közleménye látott napvilágot, és több tízezer oldalt publikált. Wilhelm Wundt 1920-ban befejezte életrajzi művét, Amit tapasztaltam és felfedeztem címmel, 8 nappal később elhunyt. ...1896-ban született Ruzsicskai György, Munkácsi Mihály díjas magyar festőművész, érdemes és kiváló művész. 1913-ban jött a világra Menahem Begin, izraeli politikus, miniszterelnök, Nobel békedíjas. 1958-ban született Madonna, eredeti nevén Louise Veronica Ciccone, többszörös Grammy és Golden Globe díjas, olasz származású, amerikai énekes, színész, rendező és üzletasszony. A modern kor egyik legjobban dokumentált alakja hatalmas mennyiségű tudományos áttekintéssel és irodalmi munkával, valamint a Madonna tudományos részterülettel, emellett különféle jótékonysági szervezetekben tevékenykedik, mint például a Ray of Light Foundation vagy a Raising Malawi. Gyakran említik más művészek befolyásolójaként. Michiganben született, harmadik gyermekként a 8 közül. Édesanyja 1963-ban, 30 éves korában emlőrákban meghalt. 1978-ban New Yorkba költözött, hogy táncosként fusson be. 1982-ben aláírta lemez szerződését a Sire Recordszal, a következő évben pedig kiadta első önálló albumát Madonna címmel. 1974-ben született Egerszegi Krisztina, a Magyar Szent István rendel kitüntetett 5-szörös olimpiai, 2-szeres világ és 9-szeres Európa bajnok magyar úszó. Egyike a modern olimpiák legsikeresebb magyar sportolóinak, a legfiatalabb magyar olimpiai bajnok 1988 óta. A szőuli olimpiára a magyar csapat legfiatalabb versenyzőjeként utazott el, 100 méter háton országos csúccsal szerzett olimpiai ezüstérmet, majd 200-on olimpiai és Európa csúccsal lett bajnok. Ezzel a legfiatalabb magyar bajnok, valamint egyéni úszó olimpiai bajnok lett mindössze 14 évesen. 1977. augusztus 16-án jött a világra Farkasházi Réka, magyar színésznő.

A következőkben pedig azokra nevezetesebb személyekre gondoljunk, akik az évszázadok során ezen a napon, augusztus 16-án hunytak el. 1400-ban távozott az élők sorából aragóniai Péter, szicíliai királyi herceg és trónörökös, első Mária, szicíliai királynő és ifjú Márton aragon infáns és szicíliai király egyetlen gyermeke. 1705-ben hunyt el Jakob Bernoulli, svájci matematikus, fizikus, a számsorok és valószínűség számítás kutatója. 1899-ben hunyt el Robert Wilhelm Bunsen, német kémikus. 1915-ben távozott az élők sorából Szél Kálmán politikus, miniszterelnök. 1949-ben hunyt el Margaret Mitchell, amerikai írónő. Leghíresebb, sokáig egyetlen fennmaradt művének hit regénye az 1936-ban megjelent Elfújta a szél, amelyen 10 évig dolgozott, és amely egy csapással világhírűvé tette. 1956-ban hunyt el Lugosi Béla, magyar származású amerikai színész, eredetileg Blaskó Béla Ferenc Dezső. Dracula a vámpír alakjának megformálása révén vált világhírűvé és a klasszikus horrorfilmek sztárjává. 1977-ben ezen a napon meghalt Elvis Presley, amerikai énekes, zenész és színész. Mint kulturális ikon, Elvis a rock and roll királya, vagy a király néven is ismerik. Gyakorlatilag a világ leghíresebb könnyűzenei énekese mind a mai napig. 2018-ban búcsúztak Aretha Franklin 18-szoros Grammy-díjas amerikai énekesnő dalszerzőtől. 2019-ben hunyt el Peter Fonda, amerikai színész, rendező, forgatókönyvíró, producer. 2021-ben pedig Varga Csaba, erdélyi magyar matematikus, egyetemi tanár.

augusztus 16-a Szent Rókus ünnepe is, illetve a Hontalan Állatok Világnapja 1992 óta. Ezek a fontosabb események évfordulók kapcsolódtak a mai naphoz, az augusztus 16-ai kalendáriumot lapoztuk.

0: Az elmúlt percekben fellapoztuk a napkalendáriumát Janicskó Mihály Noémivel, a következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Augusztus 16-án Ábrahám, Szeréna, Csepán, Teodor és Szerénusz névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Ábrahám héber eredetű név. Jelentése a Biblia szerint a sokaság atya. A pátriárka eredeti neve Ábirám, Ábrám volt. A hosszabb névváltozatot akkor kapta, amikor Isten megígérte neki, népek sokaságának atyává teszlek. A Szeréna latin eredetű név, a Szerénusz férfi név női párja. Jelentése derűs, vidám. A Csepán, szláv eredetű név, az István régi magyar alakváltozata. A Teodor görög német latin eredetű név, jelentése Isten ajándéka. A Szerénusz latin eredetű, jelentése derűs, nyugodt. Köszöntünk tehát augusztus 16-án minden Ábrahám, Szeréna, Csépán, Teodor és Szerénusz nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 16-án, vasárnap, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, amit ma a Pál rómaiakhoz írt leveléből választottunk ki, és így hangzik. Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. Pál rómaiakhoz írt levele 8. fejezetének 28. verse. Ez a biztató gondolat kísérjen minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom a kedves hallgatókat egészen 8 óráig. Hamarosan harangszó rovatunk keretein belül a vasárnapi istentiszteletek rendjét ismertetem Kolozsváron és környékén. 7 órakor jó hír csendül, majd ezután aranyszalagtár rovatunk keretein belül meghallgathatják 2009. július 24-i krédó hitépítő műsorunkat. Ezután pedig egy felolvasást hallgathatnak meg rádiónk önkéntes munkatársa Fájsmit Mária által. Ezzel várom Önöket 8 óráig, ha tehetik, tartsanak velem.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
0: Elsőként a református egyház Isten tiszteleteinek rendjét ismertetem. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt, délután 6 órától pedig Füstös Tóth Paul szolgál. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Füstös Tóth Paul hirdeti az igét. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Székely József, délután 6 órától pedig Batiz Andrea tart Isten tiszteletet. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Batiz Andrea tart Isten tiszteletet. A Hidelvei templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János hirdeti az igét. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Kerékgyártó Zsolt szolgál. Az Újalsóvárosi Református templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Sebestyén Ákos prédikál. Az Irisztelepi templomban délelőtt 10 órától Farkas László hirdeti az igét. A Kerekdombi Református templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba tart istentiszteletet. A Szamosfalvi Református templomban délelőtt 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton szolgál. A Kölesföldi Református templomban délelőtt 9 óra 30 perctől Péntek Márton hirdeti az igét. A Bulgária telepi Református templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Barta István szolgál. A Tóvidéki Református templomban délelőtt 10 órától Bántó Tamás Szilveszter hirdeti az igét. A Törökvágási Református templomban délelőtt 10 órától Bibza Gábor, délután 6 órától Oroszhegyi Attila prédikál. A Kolozsmonostori Református templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Fehér Attila hirdeti az igét. A Százfenesi Református templomban délelőtt 10 órától Máté István prédikál. Kisbácsban délelőtt 10 órától Olá József hirdeti az igét, Apahidán pedig délelőtt 11 órától Sikó Csaba tart Isten tiszteletet.

A következőkben a római katolikus egyház miséinek rendjét ismertetem. A Szent Mihály templomban délelőtt 11 órától Szent misét celebrálnak a főtéri plébánia papjai, délután 18 órától pedig Szent mise lesz Márton Áron püspök boldoggá avatásáért, amelyet László Attila celebrál. A Szent Háromság piarista templomban 8 órától Ferenc Egon József celebrál Szent misét, 9 óra 30 perctől román nyelvű Szent mise lesz, amelyet Popeszk Mihajica Krisztián celebrál, 19 órától pedig egyetemisták miséje lesz, amelyet Molnár Lehel tart. A Ferencrendi templomban délelőtt 9 órától és déli 12 órától a ferences szerzetes papok celebrálnak Szent misét, követhető a Kolozsvári Ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban délelőtt 10 óra 30 perctől Ferenc Antal celebrál Szent misét, a kolozsmonostori Nagyboldogasszony apátsági kálvária templomban délelőtt 11 órától Székely Dénes szolgál. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban délelőtt 10 óra 30 perctől Vizi Zakariás tart Szent misét. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban 9 óra 30 perctől Keresztes Olivért celebrál Szent misét. A Szent István templomban a Dónát úton 9 óra 30 perctől Böjte Csongor tart Szent misét. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel 8 óra 30 perctől Ferenc Antal celebrál Szent misét. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától, vasárnap előesti Szent mise lesz, amelyet Ferenc Antal celebrál.

0: A következőkben az unitárius egyház istentiszteleteinek rendjét ismertetem. A belvárosi templomban 11 órától Rácz Norbert Zsolt tart istentiszteletet, az Irisztelepi templomban délelőtt 11 órától Mezei Csaba szolgál, a monostoron délután 3 órától Rüszfogarasi Tibor tart istentiszteletet. A következőkben az evangélikus egyház istentiszteletének rendjét ismertetem, délelőtt 10 órától Kerékgyártó Imola tart istentiszteletet. Így néz ki a vasárnapi istentiszteletek rendje Kolozsváron és környékén.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
0: Az elmúlt percekben harangszó rovatunk keretein belül a vasárnapi istentiszteletek rendjét ismertettem Kolozsváron és környékén. A következőkben válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak.

0: Szeretettel köszöntöm a most becsatlakozó hallgatókat is augusztus 16-án, vasárnap ébresztő információs magazin műsorunkban, a mikrofonnál Palkó Hannát hallják. Tudjuk azt is, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra válik. Pál rómaiakhoz írt levele 8. fejezetének 28. verse. Ez a mai nap gondolata, ez kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom a kedves hallgatókat a következő órában. Hamarosan jó hír csendül. Majd aranyszalag tárovatunk keretein belül meghallgathatják a 2009. július 24-i Krédó hitépítő műsorunkat. Ezután pedig egy felolvasás fog következni rádiunk önkéntes munkatársa Fájsmit Mária által. Ezzel várom a kedves hallgatókat 8 óráig, ha tehetik, tartsanak velem.
1: Jó hír!

Bár haragomban megvertelek, de most kegyelmesen irgalmazok neked. Ézsaiás próféta könyve 60. részének 10. verse.

mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által. Pál apostolnak a Tesszalónika beliekhez írott első levele 5. részének 9. verse.

0: ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
1: Az elmúlt percekben jó hír csendült, a következőkben pedig aranyszalagtár rovatunkat hallgathatják meg, amelynek keretein belül a 2009. július 24-i Krédó hitépítő műsorunkat hallgathatják meg.
2: Aranyszalagtár.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Önök a Credo című hitépítő műsorunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. Miért jó egy keresztény közösséghez tartozni, kérdésre keressük a választ a mai krédónkban. Ezzel kapcsolatban hallgassák meg az 51. Zsoltár után azt az interjút, amely ebben a kérdésben eligazítást nyújthat.

0: Mellenné Simon Mártával beszélgetek. Márti, jársz-e valamilyen közösségbe?
1: Több közösségbe is, a Mécs család közösségbe. Tulajdonképpen szentírási jelkép és betűszó ez a Mécs, megfigyelés, értékelés és cselekvés. Olyan mozgalomnak mondanám, ami szívtől szívig terjed, a családok, illetve egyének felé fordul. Ennek két ága van, a házas közösségek és a lelki gyakorlatok, és mi ennek a Mécs közösségnek vagyunk a most már 10 éve lassan tagjai. Ezen kívül közösségben vagyunk még a Bekerlén, egy házas közösségben. Ez egy 17-18 éve fennálló közösség. Általában ilyen 20-25 éve házasok a tagjai, sok-sok gyerekkel. Ezen kívül még egy énekari közösségben is vagyunk, ahol templomi szolgálatot vállalunk, illetve különböző koncerteket adunk. És hát valamilyen szinten a Bekerlei Fiatalházasok közösségének is bizonyos programokban részt veszünk.
0: Miért jártok közösségbe? Miért fontos ez?
1: Úgy érzem, hogy a közösségnek nagyon nagy megtartó ereje van. A közösségi program az összefűz minket, megerősítő erőt ad a mindennapokra. Már a kórus közösségre például oda már az egész családdal járunk. A házas közösség, ez a Mécs házas közösségünkbe, ide 3 hetente, ide is fel kell készülni. Az az élmény, hogy 10-12 családdal együtt imádkozunk, megosztjuk a mindennapi problémákat. Ez is egy cél, a másik pedig, hogy egyszerűen rákényszeríti az embert például ez a 3 hetenkénti összejövetel, hogy elcsendesedjen, hogy önmagába nézzen, de ugyanakkor adódnak olyan helyzetek, hogy tevékenyen részt vehet más családok megsegítésében, vagy egyszerűen programok szervezésében. Tehát én úgy érzem, hogy ezek a közösségek az egyént is megerősítik, a házasságot is megerősítik, illetve kifele alkalmat ad másokkal a kapcsolatfelvételre, gazdagítani az életünket, hogy olyan dolgokat hallok más családokról, vagy más emberekről, amit számomra is tanulságos lehet, vagy a hitemet jobban megerősíti.
0: Egy kórus életében egyértelmű, hogy kell a vezető, de mondjuk egy ilyen Mécsen vagy családi közösségen szerinted szükség van vezetőre?
1: Végül is ez a mi közösségünk, ez a család közösség, ez valamennyire demokratikus, tehát bizonyos dolgokban közösen döntünk. Hát azt nem mondtam, hogy mi vagyunk ennek a közösségnek a vezetői, illetve hát az országos közösségben is régióvezetők vagyunk. Mederben kell azért tartani, megszervezni lelki gyakorlatokat, ezeken a régióvezetői találkozókon részt venni, és aztán az információt elvinni a közösség többi tagjának. Szerintem kell egy vezető, de csak bizonyos feladatokban. Tehát már a beszélgetések alatt nem érezni ezt a vezetői dolgot, de amikor beszélgetünk fontos dolgokról, mindig az atya vonja azért le a tanulságokat.
0: Milyen témák merülnek fel egy ilyen beszélgetés során?
1: A mostani témánk ez a kamaszokkal adódó lelki problémák, a kamaszok a családban című történet. Hogyan válhat családunk, családcsoportunk Krisztus világosságának hordozójává, a városmisszióban, illetve egyáltalán a missziós tevékenységben hogyan vettünk részt, akár egyénileg, akár családjaink, tehát hogyan válik családunk jellé a világban. Volt téma például, hogy a házasságunkban, illetve családunkban a tanúságtétel szerepe, de voltak olyanok is, hogy a szülők ápolása, vagy a szülőkről való gondoskodás, a Biblia szerepe az életünkben, tehát ezeket a témákat dolgozzuk fel. Általában mindig egy bibliai idézetre támaszkodva azt kifejtjük, és aztán utána mindenki a saját életéből adott példával, és akkor ezeket megvitatjuk, hogy kinek ez hogy cseng a saját életében, és ez is egy pozitív, hogy lám-lám a másiknál is ugyanolyan probléma van, mint nálunk, de hát próbáljuk meg, te hogy kezeled, mi hogy kezeljük, és akkor ezt úgy összeadjuk, mert hát mindannyiunk családjában sok-sok gyerek van, tehát elég sokrétű témáink vannak.
0: Mondtad, hogy a férjeddel vezetői vagytok ennek a közösségnek. Szerinted egy jó közösségvezető feladata, jelleme milyen legyen?
1: Hát én azt hiszem, elsősorban hitelesnek kell lenni. Tehát mi ugye lassan 20 éve együtt vagyunk, minket azért ismernek, mert én azt mondanám, hogy Vekerlei közösség, tehát ez eredetileg Vekerléről indul, de már sokan szétköltöztünk, tehát Csömörtől kezdve Zsámbék, Perbál, de azért itt Pesten is, de régóta ismerjük egymást, és például minket 10 éve, mikor meghívtak a Mécsbe, egy számomra hiteles ember csak annyit mondott, hogy most kezdődik egy lelkigyakorlat az országban, ez a legelső, gyertek. ő sem tudott semmit mondani, de mivel hiteles volt számomra, illetve számunkra, azt mondtuk, hogy hát ha ő hív, akkor elmegyünk. És gyakorlatilag így kezdődött a Mécsel való kapcsolatunk, és ugyanígy az a Szlábi Tibor atya, aki most a családközösségünknek a vezetője, az időben, mikor közösségünk éppen mély ponton volt, ez egy olyan 7-8 éves fennállás után, azt mondta, hogy na gyerekek, van egy felvetésem, csatlakozunk a Mécs közösséghez, hogy gondoljátok? És mivel számunkra ez az atya hiteles volt, azt mondtuk, hogy jó, csatlakozunk, akkor ugye hozta persze az információkat, és gyakorlatilag a közösségünk mélypontjáról ezáltal tudtunk kikerülni, hogy a Mécshez csatlakozva lelki gyakorlatokon vettünk részt, de legfőképpen vannak tematikus füzetek különböző témakörből, és ezeket vesszük most már több éve sorra. Tehát ez is egy útmutatót, egy irányt ad számunkra.
0: Van két kamaszányod, ők járnak-e valamilyen közösségbe?
1: Hát igen, a legnagyobbik nyáron volt 16 éves, ő a Regnum Marianum közösségbe jár. Ez egy olyan közösség, ami a fiatalok nevelésével, a testi-lelki egészségük karbantartásával, de legfőképpen a közösség megtartó erejének megtapasztalására van, de egy nagyon fontos irány az, hogy a társai felé való kapcsolatot, tehát azt, hogy egymást segíteni, támogatni. Egy közösség összejövetelkor vannak lelki témák, tehát egyes témákat feldolgoznak, rengeteg játék van, ez koedukált csoport, de vannak külön lány összejövetel, meg fiú, amikor az ő saját problémáikat megbeszélik, sokat kirándulnak, vannak közösségi programok. Úgy érzem, hogy egy kamasznak nagyon fontos, hogy valahova tartozzon, hogy érezze, hogy felelősséggel tartozik a közösségért, önmagáért is. A másik, a kisebbik, ő 13 éves, ő a Szent Imre gimnázium, ahova mind a ketten járnak, annak a cserkés csapatába jár, és szerintem egy nagyon jó vezetőjük van, nagyon jó csapattal, ők is a testi-lelki nevelésben, oktatásban nagyon nagy szerepük van, és hát ennek nagyon nagy a felelőssége, mert sokszor, amit én, mint szülő mondok, azt nem fogadja el, de amit esetleg a regnumi vezetője, vagy a cserkész vezető mond, azt, mert hát ő mondta, azt elfogadja. És itt a hitelességre is visszatérnék, hogy mi úgy engedtük mind a két gyerekünket ebbe a kis közösségükbe, hogy számunkra hitelesek azoknak a vezetői, tehát ez szerintem nagyon-nagyon fontos.
0: Nyilván vannak olyan közösségek, amik romboló hatásúak egy kamasz életére. Hogy választjátok ki azt, hogy melyik az a közösség, ahova elengeditek, és mi az, amikor meghúzzátok a határt, hogy na ide nem?
1: Hogy mi a közösségnek a programja, amik az elvárások, ki a vezetője, tehát hogy ismernem kell, hogy hova. És például a Regnumban is most volt egy olyan fiú, akiért tulajdonképpen már több mint egy éve harcol a közösség, mert mély ponton van, hát kamaszodik ő is, és ő elutasítja, most éppen lehet, hogy a hitet is kereső kamasz állapotban van, de érzi azt, hogy a közösség mindig visszavárja, és még itt elmondanám azt, hogy én is éltem meg egy olyat még ifjú koromban, hogy egy 5-6 év után lett vége egy kapcsolatnak, tulajdonképpen közös megegyezéssel, és akkor én nagyon-nagyon mély pontra kerültem. Hát ehhez mondjuk, hogy megértse az ember, nem csak az, hogy 6 év után, hanem a szakításkor én 26 éves voltam. Na most egy lány életében azért ez 26 évesen egyedül maradni, ez elég kritikus korszak, azt hiszem. Akkor a szakítás után egy olyan 3-4 nappal egy ismerős elhívott egy lelki gyakorlatra, ahol ugye idézelben véletlenszerűen valaki lebetegedett, és én annak a helyére kerültem, és akkor egy pénteki nap, amikor a bűnbánati nap volt, akkor valahogy Jézus keresztjére rápillantva könnyek között megtapasztaltam azt, hogy Jézus mennyire egyedül volt ott a kereszten, és én úgy éreztem, hogy én most ugyanilyen egyedül vagyok ezzel a összetörötségemmel, de ahogy ő ott egyedül volt, és egyedül élte meg az ő harcát, utána tudom azt, hogy ott volt a feltámadás. Tehát ez adott nekem akkor erőt, hogy hát a mélypont után jön a felívelés, és a halál után jön a feltámadás, és akkor én ezután majdnem egy héttel egy közösségbe csöppentem, szintén véletlenszerűen ezt idézőjelben mondom, és egy olyan fiatal közösségbe, ahol sok-sok fiatal, sokat beszélgettünk Bibliáról, a fiatalokat érdeklő témáról, sokat kirándultunk, betegeket látogattunk kórházban, gitáros énekeket énekeltünk, tehát bekerültem egy közösség érrendszerében, ezt elmondanám, hogy 26 évesen először voltam akkor egy ilyen közösségben, és egyszerűen nem akarták elhinni ott a társadalmat, társak, hogy egy kirándulás alatt, ahogy beszélgettünk, hogy én amikor abba a közösségbe kerültem, egy héttel azelőtt ment szét egy 6 éves kapcsolat, és egyszer nem akarták elhinni. Tehát, hogy a közösség annyira föl tudja emelni az embert, annyira hordozni tudja, ha az egy értelmes, elfogadó közösség, hiszen én tök idegenül kerültem oda, és befogadtak, elfogadtak, és teljesen lábra tudtak állítani. Tehát az Isten felé való kapcsolatomat, önmagam elfogadása, és hogy hát ettől én még érek valamit. Életemnek ez egy nagyon nagy fordulópontja volt, és ez mindig eszembe jut, amikor a keresztre ránézek.
0: És ebben a közösségben ismerted meg a férjedet is?
1: Nem. Amikor ez a kapcsolat szétment, 26 évesen, nekem az édesapám azt mondta, hogy Márta, éljél úgy, hogy nem tudhatod, hogy mikor jön szembe veled, akit a Jóisten küld társadnak. Na most hát ebben teljesen igaza volt, ugyanis a férjemmel tulajdonképpen egy gyászmisén találkoztunk, méghozzá egy gitáros gyászmisén. Ott kezdtünk el beszélgetni, és akkor Sanyi meghívott a teológiára egy előadásra, és aztán onnantól kezdtünk el találkozni, és hát végül is egy szűk egy év járás után házasodtunk össze.
0: Mit tudnál azoknak a fiataloknak mondani, akik vágynak el egy közösségbe, de nem tudják, merre induljanak a keresésben?
1: Hát ez elég nehéz, mert nagyon sok közösség van, de amikor az ember keresni kezd, akkor valahogy nem talál. Tehát én azt gondolom, hogy egyéniségünknek megfelelő közösséget kellene választani. Hát, hogy milyen alapon? Hát legfőképpen, hogy az a közösség legyen nyitott és elfogadó. Szerintem ez nagyon fontos. És amiről már beszéltünk, hiteles. Nem elvetendő szempont a hitéletet, Istenhez való viszonya, Bibliához, az egyház tanításához való viszonya, és egy élő közösség legyen. Tehát egy élő, elfogadó közösség, aki kifele is éli a hitét.
0: Annak, akinek nincsen ismerőse, az hol tud ennek utána nézni, esetleg interneten, vagy könyvekben, vagy egyszerűen csak bemegy a templomba, és azt mondja, hogy én szeretnék közösségbe járni, vagy ez hogy működik a való életben?
1: Általában szerintem a templomoknak a hirdető táblain azért meg lehet találni. Hogy abban a templomban milyen közösség van, hát szerintem egy nagy-nagy adag bátorság kell ehhez, mert ahogy én bekerültem az Ecseri útra, vagy ahogy Sándor édesanyja halála után a Margitos közösségben, tehát tulajdonképpen el kell indulni. Ha már kiválasztottunk, vagy megtaláltuk azt a közösséget, hát nagy-nagy adag bátorság kell ahhoz, hogy az ember bemenjen, bekopogjon, és esetleg az elutasítást is el tudja fogadni, mert ilyen is előfordulhat, de szerintem az interneten sokat lehet bármilyen felekezetűt is találni, én úgy gondolom. Tehát hogy szerintem az interneten is lehet szörfözni, vagy esetleg rádió műsorokban, de valamilyen szinten azért nehéz megtalálni, én azt hiszem.

0: Ezennel mai krédónk végére érkeztünk. A mikrofonnál Vitus Istvánt hallották, aki Istentől áldott szép hétvégét kíván önöknek. Békesség Istentől, a viszonthallásra!
1: Krédó.
2: A megtartó hit műsora.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Az elmúlt percekben aranyszaraktár rovatunkat hallgathatták meg, amelynek keretein belül Krédó hitépítő műsorunk 2009. július 24-ei ismétlését hallgathatták meg. Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 16-án, vasárnap, ébresztő információs magazin műsorunk utolsó fél órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. Tudjuk azt is, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra válik. Pál rómaiakhoz írt levele 8. fejezetének 28. verse. Ez a pozitív gondolat kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket ebben a fél órában. Hamarosan egy felolvasás fog következni rádiunk önkéntes munkatársa Fájsmit Mária által. A maradék időben pedig református zsoltárokat hallhatnak. Ezzel várom Önöket, ha tehetik, tartsanak velem.

műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Özönvíz című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

Az özön víz. Olvasom Isten ígéjét Mózes első könyve 6. részének 5. versétől a 7. rész 24. verséig. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Azért ezt mondta az Úr. Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem. Az emberrel együtt a szárazföldi állatokat, a csúszó

mászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy megalkottam őket. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Noé. Noé három fiút nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig egyre romlottabb lett az Isten színe előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És látta Isten, mennyire megromlott a föld, mert minden ember rossz útra tért a földön. Akkor ezt mondta Isten Noénak: elhatároztam, hogy véget vetek minden élőlénynek, mert megtelt erőszakossággal miattuk a föld. Elpusztítom hát őket a földdel együtt. Csinálj magadnak bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és bont be kívül-belül szurokkal. Így készítsd el. A bárka hossza 300 könyök legyen, szélessége 50 könyök, magassága pedig 30 könyök. Ablakot is csinálj a bárkára, egy könyökre hagyd azt felülről. A bárka ajtaját az oldalára helyezd. Készíts bele egy alsó, egy középső és egy felső emeletet. Mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak minden élőlényt az ég alatt. Minden el fog pusztulni, ami a földön él. Veled azonban szövetségre lépek. Menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségeivel együtt. És vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettőt-kettőt, hogy életben maradjanak veled együtt, hímek és nőstények legyenek. A madaraknak, a szárazföldi állatoknak és a föld minden csúszómászójának különböző fajtáiból, mindegyikből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjon. Vigyél magaddal mindenféle eledelt, ami csak ehető. Gyűjtsd be magadhoz, hogy legyen ennivalótok, neked is, meg azoknak is. Noé így is tett, mindenben úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki. Az Úr akkor ezt mondta Noénak: menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben. Minden tiszta állatból hetet-hetet vigyél magaddal, hímet és nőstényt. Azokból az állatokból, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényt. Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényt, hogy maradjon utódjuk az egész földön. Mert 7 nap múlva, 40 nap és 40 éjjel tartó esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam. Noé úgy is tett mindent, ahogyan az Úr megparancsolta neki. Noé 600 éves volt, amikor özönvíz lett a földön. Bement tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségével a bárkába az özönvíz elől. A tiszta állatok közül, de a nem tiszta állatok közül is, a madarak és mindenféle földi csúszómászok közül kettő-kettő bement Noéval a bárkába. Hím és nőstény, ahogyan megparancsolta Isten Noénak. A 7. napon özönvíz lett a földön. Noé életének 600. évében, a 2. hónap 17-én fölfakadt a nagy mélység minden forrása,

lecsúszómászó, amely csak csúszik, mászik a földön, és mindenféle repdeső állat, az összes madár és egyéb szárnyasok. Kettő-kettő ment be Noéhoz a bárkába mindenféle élőlényből. Hím és nőstény ment be minden élőből, bementek, ahogyan Isten Noénak parancsolta. Az Úr pedig bezárta Noé mögött az ajtót. Amikor már 40 napja tartott az özönvíz a földön, annyira megnövekedett a víz, hogy neki feszült a bárkának, és az fölemelkedett a földről. A víz egyre áradt és növekedett a földön, úgyhogy a bárka a víz színén úszott. A víz egyre erősebben áradt a földön, és elborította a legmagasabb hegyeket is mindenütt az ég alatt. Sőt, még 15 könyöknyit áradt a víz azután is, hogy elborította a hegyeket. Elpusztult minden élőlény, amely a földön mozgott, madár, jószág és vadállat. A földön nyüzsgő minden egyéb élőlény és minden ember. Minden meghalt, aminek orrában az élet lehelete volt, és ami a földön élt. Eltörölt az Isten minden élőt, ami a föld színén volt, embert és állatot, csúszómászót és égi madarat. Mindent eltörölt a földről, csak Noé maradt meg, és azok, akik vele voltak a bárkában. A víz 150 napig áradt a földön. Eddig a felolvasott íge. Ha az özönvízről hallunk vagy olvasunk, tüstént Noé neve jut eszünkbe, a bárkája és a különös bibliai történet. Pedig az özönvíz emléke úgy szólván minden népnél fennmaradt, az ó és az új világban egyaránt. Talán ez az egyetlen közös és élő emléke az egész emberiségnek. Eddig 72 nyelven 80 ezer munkát írtak róla, és sikerült több mint 300 vízözön mondát összegyűjteni a világ minden tájáról. Erről a nagy katasztrófáról beszél a Popol Vuh, a maják szent történelmi mitológiai könyve. Tudnak róla az aztékok, az erdők elmerülése korszakának nevezik. Fönnmaradt az emléke a délcsendes óceáni társaság szigetek mondáiban, de ugyanígy az Ural altáji és mongol mondakincs is megőrizte emlékét. Alexander von Humboldt, német természettudós és utazó, többször említi úti naplójában, hogy emlékezetére akadt, de megőrizték a régi hindu árja és a sémita népek is, arab, perzsa, kurd és egyiptomi népek. Feljegyzi a 3000 éves szanszkrit nyelven íródott hindu eposz, a Mahabharata és az óizlandi Edda gyűjtemény. A görög mitológia Deukalion és Pyrrha történetében örökítik meg, Pláton is foglalkozik vele Timaiosz című művében. De találkozunk emlékével Ausztráliában, Polinéziában, Tibetben, Kasmírban. Röviden, majdnem mindenütt. Az emberiségnek ez a szinte kollektív emlékezése egy irtózatos katasztrófára a tudósokat is kényszerítette, hogy különböző özönvíz elméleteket állítsanak fel. A geológusok egy része a jégkorszak utáni óriási áradásokkal magyarázza, amikor elolvadtak a jéghegyek mindenütt, és csak a sarkokon maradt belőlük.

De sorolhatnám a különböző feltevéseket, hipotéziseket, van ezekből is bőven. De kézzel fogható és látható bizonyítékkal először Leonard Woolley brit régész szolgált. A mostani Bagdadtól délre, az Eufrátesz mellett úrvárosának király sírjait kutatta, ahol megtalálta Pi-Abi királynő sírját, amelyet a sírrablók érintetlenül hagytak. Ezért mesés gazdagságú leletanyag került napvilágra. De a kutató ösztönével, kíváncsiságával Woolley még mélyebbre ásott a sírkamrában, és ott, a mélyben, előbb 3 méternyi iszaprétegre bukkant, és ez alatt ismét egy sokkal régebbi, kőkorszakbeli kultúra leleteire. A kamrák olyan magasan feküdtek, hogy fekvésük kizárta egy normális áradás lehetőségét. Akkor új és új gödröket ásatott, végül megállapították, hogy ez az érintetlen iszapréteg legalább 630 kilométernyi hosszúságban és 160 kilométernyi szélességben megtalálható ott. 1929-ben szétszaladt a hír a világon, Woolley megtalálta a vízözön nyomait, bárki megnézheti, meggyőződhet róla. Azóta pedig a legnagyobb hegységeink, a Himalája, az Andok, a Szikláshegység és az Alpok csúcsain ősrégi tengerlerakódás nyomokat, megkővült tengeri kagylók és egyéb ilyen maradványokat is felfedeztek. Időközben megfejtették a ninivei ásatások közben talált 12 cseréptábla szövegét, a 304 soros verset, a Gilgames eposzt. Kiderült, hogy a szép akkád nyelven írt eposz eredetije is úrvárosából származik, és így végződik. Az egész emberiséget iszap borította, mint egy tető, egyenletesen borította a földet. Út, napistim, hajója is egy hatalmas hegycsúcson feneklik meg, mint Noé bárkája az Araráton. Gondolható, hogy a török-iráni és a volt szovjet határon fekvő 5000 méteres Ararátot sem hagyták ki a tudósok, már csak azért sem, mert a hegylábánál fekvő örmény község egyik pásztora állítólag egy hajófélét látott a hegy csúcson. 1955-ben Fernand Navarra nevű francia vezetett oda expedíciót, és jégbe fagyva olyan sok ezer éves gerenda darabokat találtak, amelyek emberi kéz nyomait viselték magukon. Tehát megmunkált darabok voltak, ezért feltételezték, hogy a bárka maradványaira bukkantak. Ha legalább 300 vízözön monda van a világon, s köztük egy, a Gilgames eposz, nagyon sok hasonlóságot mutat a Biblia elbeszélésével. Mégis mi emeli Noé történetét mindezek fölé? Mi a különbség a többi vízözön monda és Mózes első könyvének leírása között? Még mindegyiknek középpontjában a katasztrófa áll, a bibliai leírás középpontja maga az ítélő Isten. Még mindegyik azt írja le, mi történt, a bibliai ősi szövegben az a hangsúlyos, hogy miért és mi célból történt az, ami történt. Még mindegyik a rettenetes eseményeket színezi, a bibliai szöveg igen visszafogottan beszél az eseményről. Nincs hajmeresztő leírás a végpusztulás részeiről, a halálfélelemről,
az alámerülők kínjairól. De annál hangsúlyosabb Isten kiválasztó kegyelme és a kegyelemből kibontakozó jövő. Tehát döntően és egészen más a bibliai szöveg, mint az összes többi mitikus leírás az özönvízről. Most pedig úgy, mint eddig tettük, kérdezgessük az ősi szöveget, mit üzen ma? Mi az üzenete az örök ember számára? Mert nyilván nem meteorológiai és klimatikus, vagy kozmogóniai jelentősége miatt került ez a szöveg a Bibliába, hanem örök üzenet gyanánt. Első üzenete az, hogy Istennek van szíve. Azt olvassuk, hogy az Úr megszomorodott szívében az ember miatt. Tehát nem valamiféle vaksors vagy kegyetlen végzet az, ami itt rázuhan az emberiségre, hanem az irtózatosan megsokasodott emberi bűn, mint egy robbanó töltet, mint egy az Isten felé kilőtt gigászi rakéta szíven találja az Istent. De az a bűn rakéta nem csak Isten szívét üti át, hanem átveri az eget is, és rájuk szakad az ég. Mert a rájuk szakadt ég a Biblia szövege szerint következmény. Isten irgalmazzon és könyörüljön rajtunk, hogy egyszer újfajta rakétáinkkal, amelyeknek nem csak nukleáris töltete van, hanem gyűlölet töltete is, és Isten ellen lázadó gőg töltete is, magunkra ne szakasszuk ismét az eget valamiféle tűzözönnel, mert az is csak következmény lenne. Előbb Isten szívét találnánk el ismét, mint Noé korában történt. Második üzenete az ígének maga Noé. Egy ember, aki olyan korban, amely megért az ítéletes pusztulásra, Istennel járt. Egy ember, akinek egész lénye, mint valami finom iránytű, szüntelenül Istenre irányult, mint egy mágneses sarokra. De még csak nem is ezért kapott kegyelmet, hanem, így áll a szövegben, Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Tetszett az Úr Istennek, hogy egy vele járó emberrel kegyelmet találtasson. De nem csak ő kapott kegyelmet, hanem háza népe is. Ő és az ő háza népe kiválasztottak. Ők az első kiválasztott nép, az első eklészia. Miért? Ez a kegyelem titka. Inkább az világos, hogy mi végre. Szent magnak a jövendő számára. A harmadik üzenet Isten nagy vonalúságáról beszél. Isten nagy vonalakban megadja a bárka méreteit és a tennivalót a bárka körül. Noénak egy 150 méter hosszú, 25 méter széles, 15 méter magas és 3 emeletes bárkát kell építenie. Nagy vonalakban megkapja a méreteket, de csak nagy vonalakban. A részletek és a belső berendezés dolgában Noé szabad kezet kapott. Ha odafigyelünk az életünkre, láthatjuk, hogy ma is ez az Isten stílusa. Az övéinek nagy vonalakban megszabja élete irányát, dolgait, tennivalóit, de nem robotgépeknek akar látni bennünket. Nem csak predestináció van, ezen belül van szabad akarat is. Sok mindenért,
a bárkán és a bárkában Noé volt a felelős. De a bárkáért Isten vállalta a felelősséget. Negyedik üzenete mai ígénknek az, hogy Noé a bizalom hőse. Ő az Ószövetség nagy, néma alakja. Egy szót sem szól a Bibliában, mint ahogy az Új Szövetség néma alakja, József, az Ács sem. Ám mindketten némán és szótlanul engedelmeskednek. Így olvassuk, Noé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki. Nem érti, biztosan nem érti, mit, miért kell tennie, hiszen sokszor gúny tárgya lehetett. Ragyogó napsütésben, egy dombon, talán messze a víztől, egy ekkora nagy bárkát építeni, gúny tárgya lehetett környezete számára. Azt hiszem, mást se nevettek akkor és ott, mint Noét. De ő egészen és úgy cselekedett, ahogy Isten megparancsolta neki. Senkire és semmire sem nézett, sem a nevetőkre, sem az időjárásra, csak Istenre figyelt. Nehru, a független India első miniszterelnöke írja emlékirataiban, hogy igen gyakran nem értette Gandhit. Gyakran nem értett vele egyet, de mindig követte és mindig engedelmeskedett neki, mert megszokta, hogy az idő előbb-utóbb Gandhit igazolja, akivel szüntelen együtt járt és küzdött, ezért sosem csalatkozott és sosem bánta meg az engedékenységét. Valahogy ezt tapasztalhatta meg Noé, aki szüntelen Istennel járt. Azt hiszem, statisztikai alapon is hitt Istenben, mert velejárás közben megtapasztalhatta, hogy megéri az Úrnak engedelmeskedni, még akkor is, ha nem mindig érti éppen mit akar. Még egy érdekesség. Míg útnapistim a nagy katasztrófa előtt minden kincsét, vagyonát bementi a bárkába, és, ha szabad így mondanom, maszek menekülést csinál, Noé nem menti semmiét. Az életét menti, és az élethez szükségeset. Ez nem maszek menekülés. Ennek a menekülésnek magasabb értelme van. Ennek célja van. Ő szolgál a menekülésével és az emberi és állati élet mentésével. Talán felsejlik bennünk, miért is nevezik Jézust megváltónak, sótérnak, azaz megmentőnek. Végül az egész bárka történetre nem Noé, hanem maga Isten teszi a pontot, amikor ő zárja le, plombálja le a bárkát. Az Úr pedig bezárta Noé után az ajtót. Olvassuk az ígében. Ez is hozzátartozik Isten stílusához. Lehet, olykor úgy érezzük, be vagyunk valamibe zárva. Egy életformába, egy városba, egy nép közé, házasságba, hivatásba, foglalkozásba, és jóval később kiderül, bárka volt az. Menedékhely. Isten zárta be mögöttünk az ajtót, és csak a nagy vizek és pusztulások után nyitja ki, hogy dicsőítsük őt, ahogy majd Noé teszi. Egy biztos, amikor rájuk szakadt az ég, a gúnyolódók ajkán elhalt a mosoly, még a hatalmaskodó óriások ajkán is.
A bárkán belül még a gyáva nyúl is biztonságban volt, kint pedig az oroszlán és az Isten fiak is, a félelem rettentjei. Ám amíg a megítélt világ a bárka körül süllyedni kezdett, süllyedni az emelkedő vízben, addig a bárka egyre magasabbra emelkedett, és a bárkával együtt emelkedett Noé és háza népe, aki Istennel járt, és kegyelmet talált Istennél.

A Szentgelét kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Özönvíz című részt felolvasta Fejschmidt Mária, a rádiónk önkéntes munkatársa.

Az elmúlt percekben egy felolvasást hallgathattak meg rádiunk önkéntes munkatársa Fájsmit Mária által. Ezután pedig református dalok szóltak. Ezzel lassan ébresztő információs magazin műsorunk végére érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk, ahol szintén én számítok a kedves hallgatók figyelmére. A nap gondolatával búcsúzom kedves hallgatóinktól, amelyet ma Pál rómaiakhoz írt leveléből választottunk. Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. Pál rómaiakhoz írt levele 8. fejezetének 28. verse. Ez a bíztató gondolat kísérje minket a mai nap folyamán. Én ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 2 órában Palkó Hannát, az ébresztő mai házigazdáját hallották. Békesség Istentől, a viszonthallásra, egy áldott vasárnapot kívánok!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

bár haragomban megvertelek, de most kegyelmesen irgalmazok neked. Ézsaiás próféta könyve 60. részének 10. verse.

mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által. Pál apostolnak a Tesszalónika beliekhez írott első levele 5. részének 9. verse.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 10 éves a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány.
1: Az alapítványunk 2016. augusztusában alakult meg. Ez a 10 év úgy gondoltuk, hogy egy olyan lépcső, amelynél mindenképp meg kell, hogy álljunk, és vissza kell tekintsünk, és hálát kell adjunk ezért az elmúlt 10 évért, a szolgálatért, és azért, hogy az Úr minden nehézség ellenére lehetővé tette számunkra, hogy ezt a szolgálatot folyamatosan fenntartsuk, bővítsük, és folytassuk azért, hogy a kedvezményezettjeink, az időseink, betegeink minél jobb életminőségben, minél jobb körülmények között élhessenek.
0: Asszisztens képző a Kolozsvári Református Kollégiumban.
2: Akkor egy nagyon rövid bevezetőt ehhez. Tulajdonképpen 1928-ig megyünk vissza, amikor Erdélyben, Marosvásárhelyen már létezett intézményesített asszisztens képző a diakoniszák számára. Ezek a diakoniszák utána az egyház szeretett szolgálatot képező gerincét jelentő intézményekben dolgoztak. Református kórház, gyerekotthon, intézményesített anyaházak, tehát ott dolgoztak.
0: A villámtöltésre készülve.
3: Igen, ez a mi ifjúsági találkozónk, ami hajaz a mostani telefonoknak a töltési sebességére. Már ilyen analógiákkal operálunk, hogy átmenjen az üzenet. És ez egy abszolút közösségi program, és minden szempontjából a közösség előtt van, ugye a finanszírozása is.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kárpátalja. 10 éves fennállását ünnepli a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány. A jubileum alkalmából konferenciával készülnek, amelyen az elmúlt évtized szolgálatait, tapasztalatait és jövőbeli terveit is bemutatják. A kezdeményezésről Huszár Andrea, az alapítvány projektmenedzsere beszél.
1: Ebben az esztendőben 10 éves jubileumát ünnepli a közösségeteket a szolgálatotok, és ami fontos, hogy gyakorlatilag egy jubileumi konferencia zajlik majd néhány napon belül augusztus derekán, és kimondottan az elmúlt 10 évnek a munkájáról szeretnénk beszélgetni. És ha már itt vagyunk, akkor érdekes sajátossága van, hogy azért a 10 év nagyon-nagyon lépcsőzetesen hoztál mai eredményét, azt a munkát, amit ma azért nagyon sokan Kárpátalján idősek élvezhetnek és segítésként tapasztaltak nap mint nap.
2: Az alapítványunk 2016. augusztusában alakult meg. Ez a 10 év úgy gondoltuk, hogy egy olyan lépcső, amelynél mindenképp meg kell, hogy álljunk, és vissza kell tekintsünk, és hálát kell adjunk ezért az elmúlt 10 évért, a szolgálatért, és azért, hogy az Úr minden nehézség ellenére lehetővé tette számunkra, hogy ezt a szolgálatot folyamatosan fenntartsuk, bővítsük, és folytassuk azért, hogy a kedvezményezettjeink, az időseink, betegeink minél jobb életminőségben, minél jobb körülmények között élhessenek. A konferenciánk az augusztus 14-én kerül majd megrendezésre, ahol egy hálaadó Isten tiszteletet követően készültünk egy olyan kis filmecskével, ami az elmúlt 10 évet 2016-tól 2026-ig öleli majd fel fotókkal és kis videóanyagokkal, ami úgy gondolom, hogy nagyon jó lesz majd nekünk is, illetve a kollégáknak, munkatársaknak is végignézni majd ezt a 10 évet. A 10 év alatt igazából nagyon sok minden történt. 5 munkatársal és 35 gondozottal kezdtem meg 2016-ban, Beregszászban, egy munkaponton az alapítvány a működését. Az Úrnak hála, folyamatosan jöttek az új munkapontok 2017-ben Mezőváriban, 18-ban Csongoron és Ungváron, majd 2019-ben Beregrákoson és Szőlősgyulán csatlakoztak hozzánk, és 2021-ben a Csonkapapi munkapont is megnyílott, és így már 7 munkaponton, jelenleg 21 munkatársal és több mint 350 gondozottal dolgozunk, és szerintem ez a szám nagyon beszédes, hiszen 35-ről több mint 350 gondozottal foglalkozunk most már az alapítvány az elmúlt 10 év alatt, és egy munkaponttal helyett már 7 településen tudunk biztosítani szolgáltatást a időseknek és betegeknek.
3: Sikeresen sikerült meg sokszorozni az erőtöket.
2: Majd már a statisztikáknál maradjunk, de nem akarom túlságosan a számadatba belevinni a kedves hallgatókat, de összesen a munkapontokon már több mint 860 kedvezményezetnek segítettünk az elmúlt 10 év alatt, és több mint 300 főnek segítettünk eszközkölcsönzési szolgáltatással. Tehát az elmúlt 10 év alatt elmondhatjuk, hogy több mint 1000 embertársunkat, testvérünket érintette a szolgálatunk, úgy, hogy tudtuk jobb életminőséget biztosítani számukra.
3: Az otthoni beteg gondozás, hogyha ezt a fogalmat hallja valaki, mi az, ami az alapítvány számáról, a munkatársak által, mint szolgáltatás, mint segítségnyújtás a mindennapokban megvalósításra kerül?
2: 74 féle szolgáltatása van az alapítványnak, és itt benne van a mindennapi élettevékenységnek a segítésétől kezdve, tehát az alapvető tisztálkodástól kezdve az étkezés segítésén keresztül a bevásárlás, azon keresztül minden szolgáltatás. Ezen kívül nagyon fontos az egészségügyi szolgáltatási része, hiszen az alapítványnál szakképzett egészségügyi ápolók is dolgoznak, akik a sebkezeléssel is, vagy akár injekcióadással is tudnak segíteni. Tehát mind ápolói szolgáltatásokat, mind pedig a mindennap élettevékenységet segítő szociális gondozói szolgáltatásokat tud nyújtani az alapítvány a kedvezményezettek részére.
1: Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Mindenkinek van egy útvonal, egy térképe, illetve egy gondozott listája, aztán neki indul
2: reggel. Mindenkinek van egy gondozotti köre. Ezt igyekeztünk Beregszászon belül jobban le van fedve, meg van beszélve, hogy melyik körzet kihez tartozik, mert itt nagyobb területet kell lefedni, és Ungváron ugyanez a helyzet. Kisebb településeken persze egyszerűbb egy picit a történet a gondozók számára, és megvan egy beosztása, az szerint, hogy melyik napokon mely gondozottakat látogatja meg. Természetesen nem tud minden nap 21 embert meglátogatni, ez általában ez érthető, de egy átlagos 6-6 gondozotthoz tud eljutni minden nap a gondozó, és megvan neki, hogy melyik napokon melyik gondozottat látogatja meg, milyen rendszerességgel, attól függően, hogy a gondozottnak, a kedvezményezettnek mi az igénye. Ez mindig egy megelőző szociális egészségügyi felmérés során dönti el az alapítvány, hogy mik azok a szolgáltatások, amelyeket annak az adott gondozottnak nyújtani fogunk, és ennek készül el a gondozónak az a terve, hogy mikor is látogatja őt meg.
3: Az idős gondozás kérdése 2026-ban nem egy egyszerű dolog, hiszen látva a demográfiai adatokat egyre inkább szükség lehet.
2: Igen.
3: a gondozása, illetve egyre többen lehetnek azok, akik igénybe veszik. Jelenleg hogy álltok kapacitással, mennyire tudtok még embert befogadni, mennyire tudjátok kielégíteni a már meglévő igényeket?
2: A jelenlegi munkatársi kapacitással és jelenlegi munkapontok számával nem tudunk több kedvezményezetnek az igényét kielégíteni. Beregszázban jelenleg várólistát vezetünk. Azt jelenti, hogy csak amikor van hely egy-egy gondozónknál, akkor tudunk új gondozottat felvenni. Amikor nagyon sürgős eset van, és tényleg nagyon nagy szükség van a segítségre, és gyorsan időben van szükség a segítségre, akkor természetesen azt figyelembe vesszük, és igyekszünk úgy is segíteni, hogyha pont nincs rá kapacitása a gondozónk, így is nagyon nagy, hogy is mondjam, nagyon nagy leterheltséggel dolgoznak, 21 gondozottat látnak el, és ez azért elég jelentős szám. És ez pont a megnövekedett igények miatt van, és ezen felül, amikor olyan településről fordulnak hozzánk, hogy szolgáltatásunkra, segítségünkre lenne szükség, ahol nem rendelkezünk munkaponttal, abban az esetben pedig sajnos nem tudunk segíteni, esetleg eszközkölcsönzési szolgáltatással csak, de házi beteggondozással sajnos nem.
1: Milyen szintű gondozottok vannak az alapítványnál? Mert feltetőleg azért az életkörülmények, illetve az egészségügyi alapszintje is eltérő minden egyes gondozottnak.
2: Többnyire krónikus betegek, idősebb korosztály, de vannak sajnos olyanok is, akik fiatalabb korosztály, de betegségükből kifolyólag folyamatos ápolásra, gondozásra van szükségük. Szoktak olyan gondozottjaink lenni, akik kórházi ellátást követően egy időszakra veszik igénybe a szolgáltatásainkat, például egy felépülési időszakra. Kedvezményezetteink többsége azonban időskorú, akik általában egyre nehezebb egészségügyi állapotba kerülnek, tehát egyre több figyelmet igényelnek.
3: A konferencia, ami megrendezésre kerül, az 10 évnek a lezárása, de gondolom egy újabb nyitánynak a kezdete.
2: Igen, 10 évnek a lezárása is hálaadás a 10 évért, és egy következő lendületvétel a következő időszakra, és bízunk benne, hogy az Úr kegyelme majd elő segít minket abban, hogy további bővüléssel is tudunk majd folytatni a szolgáltatásunkat, a szolgálatunkat.
1: Beszéljünk erről a jövőképről. Azt már látjuk, hogy az igények hatalmasak, és a hálózattiasodásnak a fontos célja ott lebeg, mert egyre több településen van gond, pláne a kialakult kül helyzet sem segíti ennek a problémának a megoldását. Mi lenne az igazi cél, a hosszú távú terv?
2: Nagyon hosszú távon, és az eredeti terve és az alapítványnak az volt, hogy a lehető legtöbb településen Kárpátalján tudjunk otthoni beteggondozói szolgálatást nyújtani a kedvezményezetteknek, időseknek, betegeknek a számára. Én bízom benne, hogy erre lesz lehetőségünk, lesznek olyan támogatóink, akik ugyanúgy, mint ahogy eddig is, jó szívvel adakozóan mellénk állnak és segítik a szolgálatunkat, hogy több településen is minél több idősnek, betegnek tudjunk segíteni. Mert a szükség az nagyon nagy, és ahogy telik az idő, annál nagyobb.
3: Kik azok, akik által megvalósulhat ez a projekt, kik azok, akik lehetővé tették, hogy 10 éven keresztül Kárpátalján idősek, krónikus betegeknek az ellátása megvalósuljon?
2: A legnagyobb támogatóink svájci és németországi támogatók. Ezen kívül, amikor a háború elkezdődött, akkor az Erdély Református Egyházkerület is mellékállt, és felnőtt pelenkákkal, inkontinencia betétekkel segíti a szolgálatunkat, mert ezt tudni kell, hogy az alapítvány nem csak az otthoni beteggondozói szolgálatásokat nyújtja, hanem minden hozzá szükséges eszközt is biztosít a kedvezményezetteknek a számára. Segítettek minket, ezen kívül magyarországi támogatóink is vannak, és igyekszünk nagyon jó partneri kapcsolatokat is kialakítani. Bízunk benne, hogy jövőn pedig még több támogatót tudunk majd magunk mellé állítani.
1: Segítési szándék van, illetve az igény is nagy, de nagyon fontos, hogy a támogatói oldal is meglegyen. Ki milyen formában támogathatják az alapítvány munkáját?
2: Gyakorlatilag az alapítvány munkáját bárki támogathatja, akár magánszemélyek is. Az elmúlt időszakban készítettünk egy kis videóanyagot, ami a Facebook oldalunkon megtekinthető, ami bemutatta azt, hogy hogyan is indultak a munkapontok, munkapontokról, munkapontra, időrendi sorrendben egy-egy kis videóanyag is felkerült a Facebook oldalunkra, és az is célja ennek, hogy minél több embernek felhívjuk a figyelmét a szolgálatunkra, annak a fontosságára és annak a hiánypótló szerepére. Ezért igazából a bankszámlaszámunk keresztül, aki szeretne minket támogatni, ezt bárki megteheti.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket, és beszélgetettünk a dologról, és sok erőt és áldást a következő 10 évhez, és próbáljuk nyomon követni mindenképpen az alapítványnak.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettünk, és én úgy gondolom, hogy nagyon nagy hálával tartozunk az elmúlt 10 évért mind a támogatóinknak, mind a kuratóriumi tagjainknak, mind pedig a munkatársainknak, akik kiálltak mellettünk, és a nehéz körülmények között is becsülettel és hűséggel, odaadással, szeretettel végzik ezt a nagyon fontos szolgálatot. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és áldott szép napot kívánok mindenkinek, az Úr áldja Önöket.
0: Az elmúlt percekben Huszár Andreával, a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány projektmenedzserével beszélgettünk.

0: Erdély. Az egészségügyben mindig szükség van jól képzett, elhivatott szakemberekre, akik nem csak a betegek testi, hanem lelki szükségleteire is odafigyelnek. A kolozsvári református kollégiumban működő asszisztens képző 3 éves, nappali tagozatos képzés keretében készíti fel a hallgatókat az egészségügyi pályára. A 2026-27-es tanévre is meghirdette felvételijét, egy 30 férőhelyes államilag támogatott, tandíjmentes és akkreditált osztályba várják a jelentkezőket augusztus 29-ig. A képzés kezdetéről, jelenéről és a beiratkozásról dr. Bakos Katalinnal, szakmai igazgatóval beszélgettünk. A riporter Ungvári Szende.
1: Az asszisztens képzés már ugye több évtizede működik a kolozsvári református kollégiumban. Annak idején hogyan indult el, kinek volt igazából az ötlete, és milyen célt szerettek volna ezzel szolgálni?
2: Akkor egy nagyon rövid bevezetőt ehhez. Tulajdonképpen 1928-ig megyünk vissza, amikor Erdélyben, Marosvásárhelyen már létezett, intézményesített asszisztens képző a diakoniszák számára. Ezek a diakoniszák utána az egyház szeretett szolgálatot képező gerincét jelentő intézményekben dolgoztak. Református kórház, gyerekotthon, intézményesített anyaházak, tehát ott dolgoztak. Jött a 1947, amikor az akkori hatalom ezt teljesen egyik pillanatról a másikra megszüntette. A megszüntetés abban állt, hogy egy részét beolvasztotta az állami hálózatba, másik részét viszont megszüntette egy az egybe. És akkor jöttek utána azok az évtizedek, amelyek eltartottak 1990-ig. 1990 után, nagyon az elején, tehát 90 után úgy, hogy már rögtön az évváltás után, megkezdődött a szellemi újratervezés. A szellemi újratervezés egyik lépcsőfoka volt a Református Kollégium újraindítása. És 1992-ben újraindították a posztliceális osztályokként az asszisztens képzőt. Tehát 1992 volt az indulás, 95 volt az első évfolyam, amely végzett, és azóta minden évben van végzős évfolyam, és minden évben van kezdő évfolyamunk. Megemlíteném már itt, hogy ne legyen konfúzió abban, hogy ugye egyházban működik, és vajon milyen diplomát kapnak. Az oktatás az akkreditált forma, tehát államilag elismert, mondjuk diplomával honosított oktatási forma, és az anyag, ami szerint tanítunk, az EU-komfort. Tehát volt már 2 vagy 3-szor, amikor cserélni kellett, tehát ez EU-komfort anyag. Ez azt jelenti, hogyha valaki külföldre megy dolgozni, és ott olyan munkakört töltene be, ahol nagyon számít nem csak a diploma, hanem az, hogy mi van mögötte, akkor az elvégzett tananyagot, ha lekérik, akkor ez EU-komfort anyag.
1: Idén 30 helyet hirdettek meg az általános orvosi asszisztens képzésre. Milyen jelentkezőket várnak, és mi alapján választják ki a hallgatókat?
2: Mondjuk a beiskolázási szám az körülbelül minden évben ugyanaz, mert magyar oktatásban egy osztály ennyit bírhat meg. Az, hogy mi alapján választunk, az egy kicsit nehéz feladat, mert az, hogy motivációs beszélgetést tartunk, az tényleg azt jelenti, hogy lássam azt a motivációt, ami miatt egy ilyen különleges szakmát, hivatást választ valaki. És úgy megoszlanak, hogy kik jönnek. Jönnek olyanok, akiknek az élete során, akár gyerekkorában, vagy később, valami olyan élménye volt, ami az egészségügyhöz kötött. Vagy neki volt élménye, vagy a családtagjainak. Ez az élmény lehetett rossz, vagy jó. Ha jó élmény volt, lehet, hogy folytatni akarja. Tehát egy nagy lelkesedés van benne, hogy igen, én is fehérköpenyes. Ezt most lassan idézőjelbe tesszük, mert a fehérköpeny egyre inkább kimegy divatból, és színes köpenyek vannak, de ez a tiszteleti megnevezése ennek a szakmának. Vagy akinek nagyon negatív élménye volt, azok azért jönnek, hogy hát, ha lehet valamit változtatni az emberi komponensen az egészségügyben. Jönnek olyanok is, akik valamilyen fordulóponthoz érkeztek az életükben. És nem feltétlenül 10 évesek vagy 20 évesek, mert nálunk is voltak olyan diákok, 30-40 évesek, akik tényleg 180 fokot fordult velük az életük. Lehet, hogy pont akkor jöttek rá, hogy segítőszakmában szeretnének dolgozni, elvégezték nálunk az asszisztensképzőt, és megbecsült szakemberek Kolozsváron vagy bárhol.
1: A képzés ugye 3 éves, és nappali tagozatos oktatás. Hogyan épül fel a 3 év? Igazából milyen arányban van jelen az elméleti és a gyakorlati tanítás?
2: Ha jól belegondolunk, hogy a medicinán az orvosképzés 6 év. Ez 3 év. Tehát nem azt jelenti, hogy felét kell megtanulni annak, amit a medikusok tanulnak, hanem olyan módon kell elsajátítani a gyakorlatot és az elméletet, hogy a rájuk eső feladatban a beteg mellett ne tévedjenek. Na most ez úgy néz ki ebből a 3 évből, hogy 6 fél év, de ez nem olyan fél év, mint az egyetemeken, hogy kreditet kapunk, visszük magunkkal. Ezek modulrendszerek. Első éven több az elméleti oktatás, több az elméleti óra. Tehát az első év az egy ilyen előkészítő év, ezt szaknyelven úgy hívjuk, hogy preklinikum, tehát minden olyat megtanulnak a diákok, ami ahhoz szükséges, hogy a beteg állapotát felmérjék, megértsék a kezelést, tanácsot tudjanak a betegeknek adni. Másodév és harmadév már klinika. Tehát ott nagyon sok klinikai tantárgyat. Mondhatnám azt, hogy mindenből kapnak egy kis ízelítőt. De azért megjegyzem, hogy ez általános asszisztens képzés, tehát nem kardiológus rendelőbe szóló asszisztenseket képezünk, hanem általános ismereteket kapnak, amivel helyileg, hogyha bekerülnek egy ellátóintézetbe, ami lehet ágyas intézet, tehát kórház, vagy lehet klinika, vagy lehet alapellátás, tehát a házi orvosi rendelők, vagy lehetnek szakrendelők, ott fel tudják venni azt a tudást, ami a speciális ellátáshoz ott szükséges. A másik nagyon fontos a beosztás szempontjából, hogy kétnyelvű az oktatás. Tehát románul és magyarul is tanulunk. Most már előrevetítem azt, hogy értelme ennek az is, hogy minden szaknyelvi területen, tehát ha román környezetben dolgoznak, azt a nyelvet megértsék és beszéljék, illetve a magyar környezetben azt a szaknyelvet megértsék és beszéljék. És ez úgy működik, hogy az elméleti oktatás az magyar nyelven történik. A gyakorlati oktatás, ami végigmegy 3 éven keresztül, tehát ez a bizonyos nursing, ami az ápolás tudományt jelenti, ez román nyelven történik. Tehát mikor ők végeznek, 3. év végén, tökéletesen tudják a román szaknyelvet és a magyar szaknyelvet is.
1: A gyakorlati órákat hol szokták tartani? Például van, amikor kórházakba is elmennek, és úgymond orvosok mellett kipróbálják magukat.
2: Ez jó, hogy így említette meg, hogy kipróbálják magukat, nem engedjük orvos mellé és beteg közelbe addig, amíg nem vagyunk biztosak abban, hogy az alapismereteket elsajátították. Erre van egy gyakorlótermünk, ez fent van a Betlenkatában, egy gyakorlóterem, ahol van egy manöken, amin megtanulják ezeket a fogásokat. Tehát az injekció adástól elkezdve nem élő emberen tanulják ezt meg. Első éven több az elméleti oktatás, és vannak blokkok, amiben gyakorlatra mennek. A gyakorlat az felügyelet alatt történik, tehát ott vannak kirendelt nursing tanárok, vannak kirendelt asszisztensek, akik mellett ők dolgoznak, és minden manőver, amit ők megcsinálnak, felügyelet alatt történik. Tehát soha egy beteg mellé sem engedjük őket úgy, hogy na most ezen megpróbálom. Tehát orvos mellé ott is kerülhet, és ez mindig nagyon nagy mértékben a diáktól is függ. Mert azt mindig elmondom, hogyha a diák nem érdeklődik, az orvosnak a szó jó értelmében nincs ideje arra, hogy megkérdezze, hogy kedves, te most mit szeretnél, hanem ezt a mesterséget és hivatást is, de főleg a mesterség részét minden pillanatban el kell lesni, és nagyon sok mindent el kell lopni jó értelembe. Tehát így működik ez. Az iskolának a gyakorló kórháza, ahol vagyunk, az a katonakórház. Na most a katonakórházban különleges rend van, különleges szabályok működnek, és különleges felügyelet alatt vannak, tehát évek óta már oda tartozunk, vagy ott gyakorlatozunk, és az idő alatt, amíg ők ott gyakorlatoznak, vagy annak az időszaknak a végén, történik egy felmérés és egy véleményezés, hogy ki milyen irányban kell akár az elméleti tudását, vagy a gyakorlati tudását elmélyítse.
1: Volt olyan diák esetleg, aki valamelyik osztályt jobban megszerette, és diploma után mindenképpen, tegyük fel, már ha a kardiológiáról volt szó, hogy ő ott képzelte el, hogy ott asszisztenskedjen?
2: Igen, voltak ilyen diákok, akik akár a nyelv ismeretük miatt is A beteg szempontjából is rendkívül fontos az, hogy magyarul és románul beszél. Mert a beteg, hogyha anyanyelvén tud szólni ahhoz, aki ápolja, aztán egy kicsi túlzással félgyógyulás, hogy el tudja mondani anyanyelvén a problémáját. Az jut eszembe, hogy örülni és szenvedni igazán anyanyelvén tud az ember. Tehát ez rendkívül fontos. Most vannak olyan diákok, akiket vagy megszeretnek a klinikai gyakorlat idején az ott dolgozó orvos, vagy akár az asszisztens.

0: Időleg elfogadott, nem meghatározás, hanem szemlélet, hogy az egészség az nem a betegség hiánya, hanem az egyén teljes testi, lelki és szellemi jóléte. Na most ebben a jóllétben ez az egység, hogyha megbomlik, akkor azt mondjuk, hogy beteg lett az illető. Lehet ez bármelyik részen. Vissza kell adni neki az egészséget. Az egészséget visszaadni két részben képzeljük mi el, és oktatjuk, mióta az iskola így működik, van a tudás alapú szakmai gyógyítás. És van az ápolás. Az ápolásban van az a hozzáállás, ami az empátiát jelenti a kezelések alatt, illetve a gyógyulás folyamatában. Tehát kísérni a beteget abban, hogy meggyógyuljon, visszanyerje az önbizalmát, visszanyerje a bizalmát, kinek mi a fontos abban a pillanatban. Ehhez viszont szükséget láttunk arra, hogy többet tudjanak az emberi lélekről, többet tudjanak a lelki gondozásról bármilyen helyzetben, illetve többet tudjanak arról a, mondjam így, hogy felsőbb hatalomról, amit már a nyugati medicina is elismer időnként, hogy nem tudjuk megmagyarázni, és mégis bekövetkezik. Tehát van egy hatalom. Na erre törekedtünk, hogy a diákokat ilyen szellemben neveljük. Erre van a vallási tantárgyakkal alátámasztott oktatás, illetve a lelki gondozásra való oktatás.
1: Térjünk át a beiratkozáshoz. Pontosan milyen papírokra van szükség?
0: Tehát a beiratkozáshoz szükséges egy típuskérvény, ezt le lehet tölteni a honlapról, vagy bemenve az iskolába, ott ki tudja tölteni. Kell az érettségi diploma. Na most erről azért vannak vélemények, mert van, akinek nem sikerül most az érettségie, de azért jöhet felvételizni, és a meghagyás az, hogy 3 év alatt, amíg nálunk elvégzi az iskolát, az érettségit leteszi. Na most, hogyha tényleg valakinek nem sikerült az érettségie, akkor hoznia kell egy olyan igazoló papír az iskolából, ami igazolja azt, hogy ő elvégezte a 12 osztályt, illetve hoznia kell a 9-12. Osztályból az úgynevezett románul, mert ezt így kell az iskolában kikérni, falje matricola, tehát egy anyakönyv kivonat az iskolából, amiben ez benne van. Kell egy olyan, hogy általános orvosi igazolás a házi orvostól, hogy nem szenved olyan betegségben, ami akár ezt a szakmát, vagy akár olyan szakmát, ami emberközelséget jelent, nem szenved ebben, tehát ezt hoznia kell. Kell egy lelkészi ajánlólevél. Ez nem feltétlenül református lelkésztől, bármelyik felekezetnek helye van nálunk, csak az illető felekezet mondjuk ajánlja erre az iskolára, vagy ebbe az iskolába, erre a hivatásra, tehát ez a lelkészi oklevél, ez szükséges. Kell a születési bizonyítvány és személyazonossági igazolvány, erről majd az iskolába készítenek egy másolatot.
1: Meddig lehet pontosan beiratkozni?
0: Pontosan, ami ki van írva a honlapra, augusztus 29, azt hiszem ez egy szombati nap. De ha valaki, mert még volt ilyen. Éppen nem számított arra, hogy esetleg felvételizni fog, és el van utazva, akkor egy telefonhívással ezt el lehet intézni, nyilvántartásba vesszük, és másnap, harmadnap behozhatja a papírokat.
1: Ha valaki most gondolkodik azon, hogy jelentkezzen az asszisztens képzésre, mit ajánlana neki, hogy miért válassza?
0: Tehát azt mondanám, hogyha elég erőt érez magában arra, hogy segítsen az embertársain egészségükben vagy betegségükben, felkarolja az embertársait, akkor jöjjön, helye van egy ilyen nemes hivatásban. Csak az első lépést nehéz megtenni, de hogyha megtette, akkor olyan kalandban lesz része, és olyan munkahelyben lesz része, ami mindenféle várakozását felülmúl, és olyan megelégedést ad időnként, hogy más szakmában ezt nem kaphatja meg. Nem akarok más szakmát megbántani, de az egyik legszebb szakma és hivatás ez a miénk.
2: Az elmúlt percekben dr. Bakos Katalinnal, szakmai igazgatóval beszélgettünk.

0: Kárpátalja. Augusztus 26-án villámtöltés ifjúsági találkozót szervez a Beregszászi Református Gyülekezet. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok számára közösségi alkalmat, lelki feltöltődést és megerősödést biztosítson. A rendezvényről és az odáig vezető útról Margitics János, ifjúsági lelkipásztorral beszélgetünk.
1: Dübörög a nyár, és egy újabb program előtt vagyunk, amely több részből is mozgatja meg a fiatalokat. Az augusztus 26-ai villámtöltés az, amely nagyon-nagyon sok embert érint, és nagyon sokan készülnek rá, hogy ez a villámtöltés valóban itt a nyár kellős közepén villám nélkül, de töltse a lelkeket, a fiataloknak az életét, a nyarát.
2: Igen, ez a mi ifjúsági találkozónk, ami hajaz a mostani telefonoknak a töltési sebességére. Már ilyen analógiákkal operálunk, hogy átmenjen az üzenet, és ez egy abszolút közösségi program, és minden szempontjából a közösség előtt van, ugye a finanszírozása is, és a holnapi nap egy jótékonysági alkalom lesz itt a Beregszászi főtéren, a templom előtt jótékonysági arcfestést és sütivását fogunk tartani, amire nagyon nagy szeretettel hívogatunk mindenkit. Az ott befolyó összeg, az teljes egészében a villámtöltés ifjúsági találkozónak a megtartására és minden költségének a kiegyenlítésére fog menni. Számtalanszor bebizonyosodott már, hogy ami Istentől jön, mint egy ötlet, egy gondolat, már olyan szinten el van készítve, hogy az ember csak úgy néha rácsodálkozik és ráeszmél, hogy ez mind-mind összeállt, és nem gondoltuk volna, hogy az a dolog és amaz a dolog is a helyére kerülhet, és az éven ezzel az új dologgal próbálkozunk a magunk is keretein belül, ezt teljes mértékig az ifisek szervezték, rakták össze, mi felnőtt a szolgálattevőként csak ott vagyunk mellettük, biztosítjuk őket és támogatjuk őket abban, hogy el tudják végezni a szolgálatukat. Ez egy nagyon izgalmas kezdeményezés, már idestova harmadik alkalommal kerül megrendezésre. A Beregszászi egykori Varroda területén lesz ez az alkalom, ami abból a szempontból egy különösen izgalmas helyszín, hogy egyrésztről a régi ipari motivumok kölcsönöznek egy ilyen nagyon érdekes hangulatot, a másik, hogy teljes mértékig időjárás álló a rendezvényünk, és így készülünk arra, hogy ifjúsági közösségekhez tartozó embereket, vagy csak olyanokat, akik nagyon szívesen vannak olyan helyen, ahol Isten dicsőítik, magasztalják, keresztény fiatalok gyűlnek egybe, látogatnak ilyen alkalmakat, tehát akikben ott a nyitottság, és ott van a vágya arra, hogy a nyár ne menjen el egy utolsó nagy élmény nélkül, ezt főleg a szülői közösségnek is szívesen ajánlom, egy védett, biztonságos helyen a fiatalok egy utolsó nagy élményt tudnak szerezni, és nem utolsó sorba találkozni az élő Istennel.
3: Miben tudnak töltődni, mi az, amiben ti energiát szeretnétek átadni az ifjaknak?
2: Mindig nagy kérdés, hogy mi az, ami érdekli a fiatalokat. Hát mi egyaránt készülünk igei lelki tartalommal, nagyon rájuk szabva, nagyon az ő szívük és nagyon az ő gondolataikhoz közel, és készülünk dicsőítéssel, és van egy ilyen különös programunk, ami nevében is már egy picit ilyen figyelem felkeltő, aminek az a neve, hogy Ifi Város. Ez az alkalmon belül egy olyan 3 óra, ahol rengeteg helyszínen, rengeteg sátornál, asztalnál lehet kipróbálni nagyon érdekes dolgokat, amik egyrészről a lélek és az abban lévő dolgokra hoznak valami érdekeset, és abban kapcsolatban mutatnak meg valamit. Meg nem utolsó sorban vannak ügyességi feladatok, amik egy kicsit aktivizálják az embert, mert amikor egy egész napunk van, akkor jó egy picit belebonyolódni érdekes kihívásokba, amik úgy feltöltik az embert, úgy viszik magával tovább. És a méltán híres chill zónunk, ami egy kávézóval van egybekötve, ahol az egész nap kellős közepén a fáradalmainkat úgy lehet enyhíteni, hogy választunk magunknak egy általunk kedvelt italtípust, aki már szülői engedéllyel rendelkezik, vagy betöltötte a megfelelő korhatárt, kávézhat, aki pedig még csak hidratálhatja magát, annak pedig többféle limonádéval és stb. Dologgal készülünk. Az egész napnak egy fontos velejárója, hogy az ebéd az egy biztosított dolog, ugyanúgy a regisztrációhoz tartozik, a regisztráció után erre jogosult valaki, teljesen ingyenes a napunk, de mivel tudjuk, hogy a fiatalok zsebét néha égeti a zseppénz, Ez egy létező dolog, minden táborban tapasztaljuk, hogy a legnagyobb csapásra nem lehet vásárolni. Ez miatt egy kis élelmiszer vásárlási lehetőséget is biztosítunk, ahol majd lehet enyhíteni a megfelelő dolgok iránt való vágyakat, mint chips, csokoládé és egyéb nagyon magas glikémiás indexe nem rendelkező ételeknek a beszerzését.
3: Kiket vártok elsősorban, kinek a részvétére számítotok, illetve hogy áll most a regisztráció? Gondolom, hogy már előzetes mérések vannak arra, hogy hányan is fognak összejönni majd 26-án.
2: Olyan számok vannak előttünk, amik az elmúlt időszakokból jöttek. Ezek alapján jóval többen lehetünk, mint a Beregszászi Ifi jelenlegi közössége. Nyilván nagyon rástartolunk a személyes kapcsolatfelvételre, vannak megkereséseink lelkipásztorok felé. Most nem is olyan régen, ahogy éppen ide leültem, az egyházkerület is felkarolta ennek az alkalomnak a népszerűsítését, ezért is nagyon hálásak vagyunk, és várjuk azokat az ifi vezetőket, vagy egyedül érkező fiatalokat, akik szívesen részt vennének az alkalomra. Bízunk benne, hogy olyan csapatot sikerül majd összegyűjteni, akik nyitottak lesznek, akik kíváncsiak arra, hogy mi mindennel készülünk nekik. Szám, amiről nagyon könnyű beszélni, a mi beregszászi szolgáló csapatunk, az közel 30-40 főt fog kitenni magából, ők az ifisek és a presbitériumunkkal, meg sok más emberrel, aki a szolgálat hátterét fogja biztosítani, ez egy jóval nagyobb szám lesz, úgyhogy nagyon készülünk. Nem tudom, hogy szabad-e spoilerezni, de remélem a konyhás szolgálatot végzők nem lesznek rám mérgesek, de hát ha kertcsinálásként ott lehet előttünk, hogy hamburger lesz az ebéd sült krumplival, hogy majdnem mindenki szereti, úgyhogy erre igyekszünk mindenkit hívni és várni. Most még nem tudjuk ennyi idővel előre, hogy mennyire lesz meleg. Nyilván a nyár az így jó, ahogy most van. A hóeséssel kicsit nehezebb lenne megbarátkozni, de jó hűvös helyünk van, és minimális keretek között tudunk valamennyit a hőmérsékleten változtatni, és szellőztethető helyünk van, úgyhogy naptól védve egy nagyon szuper napot tölthetünk együtt.
1: A dicsőítés fontos része az ilyen alkalmaknak. Mit kell tudni erről a részről?
2: Hát lesznek olyan előadóink, akik méltán híresek már, mint az Ifi Band, vagy a Fridge Band, és lesz egy olyan dicsőítőnk is, akiről még most a különböző promóciós terveink miatt nem beszélhetek még, de mindenféleképpen figyeljék az Áldott Szív Instagram oldalt azok, akik érdeklődnek az alkalom iránt. Nem sokára megnyitjuk a Discord közösséget is, hogy ott is tudják majd követni az aktuális eseményeket. Igyekszünk majd beszámolni a munkánkról egy kis ilyen blogoló stílusban. Úgyhogy nagyon sok izgalommal készülünk, és még nagyon sok hirdetnivalónk van, amit az elmúlt évek tapasztalatából így elosztunk szépen napokra, hogy legyen idő kitárgyalni a nyáron a lócán ott a ház előtt, hogy mi minden fog történni nálunk, és bízunk benne, hogy a különböző jótékonysági alkalmainkra is nagyon szép számba el tudnak majd látogatni az emberek. Azért ezt a módját választottuk a finanszírozásra, mert hiszünk benne, hogy Isten nem csak bennünk munkálkodik, hanem munkálkodik azokban is, akik azt mondják, hogy na, én ehhez nagyon szívesen csatlakoznék és kapcsolódnék, és minden ilyen alkalmunkon igyekszünk kitenni a következő munkának is, az elvégzendő munkának az ütemét. Most például pénteken lesz az első nagy takarítás, az ilyenkor jó sok porral jár, meg jó sok aprósággal, de hiszünk benne, hogy minden egyes seprű vonás éppen annyira hozzá tesz ehhez a naphoz, mint az aznap elmondott igehirdetések, bizonyságtételek és megvalósított élményszerű evangelizációs programjaink.
1: Mindenképpen próbáljuk nyomon követni az eseményeket, sok erőt és áldást kivezetetekre a munkátokra, és ehhez a rendezvényhez pedig nagyon sok szolgálattevőt, adakozót és persze önkéntes, és persze látogatót. Augusztus 26 villámtöltés a Beregszászi Református Gyülekezet szervezésében, itt a Varada épületében.
2: Köszönöm szépen!
0: Az elmúlt percekben Margitics Jánossal, a Beregszászi Református Gyülekezet ifjúsági lelkipásztorával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Bár haragomban megvertelek, de most kegyelmesen irgalmazok neked. Ézsaiás próféta könyve 60. részének 10. verse.

mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által. Pál apostolnak a Tesszalónika beliekhez írott első levele 5. részének 9. verse.

0: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
1: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. Mi vár rá? És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
0: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
2: Könnyű zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
1: Ez itt az Agnus Rádió könnyű zenei műsora. Én Bíró Hunor vagyok, köszöntöm Önöket. Ma egy különleges könnyű zenei utazásra invitálom Önöket. Ebben az adásban Manu Chao élete és munkássága kerül bemutatásra, aki a zenei sokszínűség egyik legelhivatottabb képviselője. Tartsanak velünk! Manu Chao 1961. június 21-én született Párizsban. Szülei Spanyolországból menekültek Franciaországba. Édesapja Ramon Chao író és újságíró, édesanyja Felisa Ortega baszk származásúak voltak. A családban természetes volt a többnyelvűség és a különböző kultúrák tisztelete, ami később Manu Chao zenéjének egyik legfontosabb jellemzőjévé vált. Gyermekkorát Párizsban töltötte, ahol egyszerre hatott rá a francia kultúra, a spanyol gyökerek és a város sok nemzetiségű zenei világa. Már fiatalon érdeklődni kezdett a rock, a punk, a reggae és a latin-amerikai zene iránt. Zenész karrierje utcazenéléssel és kisebb együttesekben kezdődött, amelyekben különféle stílusokat és nyelveket vegyített.

Az 1980-as évek közepén Manu több zenekarban is játszott, majd 1987-ben testvérével, Antoine Chauval és barátaikkal megalapította a Mano Negra együttest. A zenekar neve spanyolul Fekete Kezet jelent. A csapat hamar a francia alternatív zenei élet egyik legismertebb szereplője lett. A Mano Negra különlegessége az volt, hogy a punk rockot ska, reggae, rockabilly, salsa, afrikai és latin-amerikai zenei elemekkel ötvözte. Koncertjeik rendkívül energikusak voltak, gyakran cirkuszi hangulatot idéztek. Első nagy sikerük a Mala Vida című dal lett, amely után Európa szerte ismerté váltak. A Mano Negra különleges vállalkozásairól is híres volt, vonattal és hajóval turnéztak Dél-Amerikában, sokszor olyan helyeken léptek fel, ahová más nemzetközi zenekarok nem jutottak el. A folyamatos utazások és a zenekaron belüli feszültségek miatt a Mano Negra az 1990-es évek közepén feloszlott.

A zenekar feloszlása után Manu Chao hosszú időt töltött Latin-Amerikában. Gitárral és egyszerű felvevő berendezéssel járta Mexikót, Kolumbiát, Brazíliát és más országokat. Az utcák, piacok, kikötők és helyi zenészek hangjai nagy hatással voltak rá. 1998-ban jelent meg első szólóalbuma, a Clandestino, amely világsikert aratott. Az album dalai az utazásról, a bevándorlásról, a szegénységről, a szabadságról és az emberek közötti szolidaritásról szólnak. A címadó dal a bevándorlók nehéz helyzetét mutatja be, míg a Bongo Bong vagy a Je ne t'aime plus a világ számos országában népszerű lett. Szólókoncertjein a Radio Bemba Sound System nevű zenekarral lépett fel. A Radio Bemba elnevezés Kubából származik, és a szájról szájra terjedő hírek rendszerét jelenti. A zenekar tagjai különböző országokból érkeztek, ezért koncertjeik valódi nemzetközi zenei élményt nyújtottak.

0: dimensi, 16 dimensi, non so, so. Ci potete essere molti, ma vi è caro con la Cina, se riuscire a morire in Italia, vi dirà un po' di gaysin, ragazzi, è un
1: 2001-ben jelent meg a Proxima Estación Esperanza, amely Manu Chao legismertebb albumává vált. Erről származik a világhírű Me Gustas Tú, amely számos ország slágerlistájára felkerült. Az albumon a reggae, a latin zene, a ska, az elektronikus hangzások és a folk különleges keveréke hallható. 2007-ben adta ki a La Radiolina című albumot, ami tovább vitte korábbi zenei világát. Bár ezt követően hosszabb ideig nem jelent meg stúdióalbuma, folyamatosan koncertezett, közreműködött más előadókkal és különféle társadalmi ügyeket támogatott.

Több mint 17 év után 2024-ben jelent meg új nagy lemeze, a Vivatu, amely ismét az utazás, az emberség és a remény témáit helyezi középpontba. Manu Chao zenéje nehezen sorolható egyetlen műfajba. Egyszerre jelenik meg benne a punk, a reggae, a ska, a latin-amerikai népzene, a rumba, a rock, a dub és a világzene. Dalaiban gyakran keveri a spanyol, francia, angol, portugál, galiciai, arab és más nyelveket.

Manu Chao nem csak zenész, hanem ismert társadalmi aktivista is. Nyíltan kiáll a bevándorlók, a menekültek, a szegények és a társadalom peremére szorult emberek mellett. Többször támogatta a mexikói zapatista mozgalmat és számos civil kezdeményezést. Tudatosan távol tartja magát a hagyományos sztár élettől, ritkán ad interjút, nem törekszik a kereskedelmi sikerre, inkább kisebb helyszíneken, fesztiválokon vagy akár utcai fellépéseken is szívesen zenél. Manu Chao munkássága jelentős hatással volt a latin alternatív zene fejlődésére, és számos fiatal zenész számára szolgált inspirációként. Zenéje bebizonyította, hogy a különböző kultúrák, nyelvek és zenei hagyományok sikeresen ötvözhetők. Legismertebb dalai közé tartozik a Me Gustas Tú, a Clandestino, a Bongo Bong, a King of Bongo, a Merry Blues, a Raining in Paradise és a La Vida Tómbola. Ezek a szerzemények ma is rendszeresen hallhatók rádiókban, fesztiválokon és online zenei platformokon.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Ennyi fért könnyű zenei műsorunk mai adásába, köszönöm megtisztelő figyelmüket, Bíró Hunort hallották. Ha tehetik, a folytatásban is maradjanak Agnus Rádió közelben. A viszonthallásra.
3: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
4: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet.
5: Mi vár rá?
4: És ilyet is. Fülbe jó! Az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
3: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

Bár haragomban megvertelek, de most kegyelmesen irgalmazok neked. Ézsaiás próféta könyve 60. részének 10. verse.

mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által. Pál apostolnak a Tesszalónika beliekhez írott első levele 5. részének 9. verse.

0: Thank you for being with us today, and I hope that you will join us next week too. Till then, God bless.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.

Bár haragomban megvertelek, de most kegyelmesen irgalmazok neked. Ézsaiás próféta könyve 60. részének 10. verse.

mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által. Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levele 5. részének 9. verse.

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat augusztus 16-án vasárnap az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. Pál rómaiakhoz írt levele 8. részének 28. verse. Ezzel a biztató igével köszöntöm Önöket ezen a szép napfényes ünnepnapon. Ez vezérelje minket ma. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Az első órában Isten tiszteletet hallhatnak, amit ma rögzítettünk a kolozsvári evangélikus gyülekezetben. Igét hirdet kerékgyártó Imola lelkipásztor. A második órában vasárnapi beszélgetés rovatunkat hallgathatják meg Ungvári Szende szerkesztésében. A harmadik órában áhítatot hallhatnak, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, végül ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezután zenélő köntös komoly zenei rovatunkat sugározzuk Nagy Ibolya szerkesztésében. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában, ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő órában az istentiszteletet hallhatják, amit ma rögzítettünk a kolozsvári evangélikus gyülekezetben. Igét hirdett Kerék Gyártó Imola lelkipásztor. A felvételt Barabás Ábel kollégánk készítette.

Erős várom, Istenünk, szeretettel köszöntelek benneteket Szent Háromság utáni 11. vasárnapon. Szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit is. A hétnek a vezérigéje így szól hozzánk. Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Adja az Úr, hogy tudjuk megtapasztalni mindenkor az ő kegyelmét, és ebben megerősödni. Szeretettel hívunk benneteket minden egyes vasárnap 10 órától Isten tiszteleteinkre. Ugyanakkor a holnapi augusztus 17-én 7 órától kezdődő orgona koncertre, melyen Kaposi Brunót hallgathatják meg. Augusztus 18-án kedden 6 órától a Kolozsvári Magyar Napok keretében a Szent Mihály templomban ökumenikus ima alkalomra kerül sor, melyen hálát adunk városunkért, közösségeinkért, és a szervezők szeretettel hívják a mi gyülekezetünket is erre az ima alkalomra kedden 18 órától. A mai nagyimádságban meg fogunk emlékezni a 13 éve elhunyt Piroska Gyuláról, a 3 éve elhunyt Bazsó Bencs Jolán testvérünkről, és a 2 éve elhunyt Szörnyi Ajtani Ilonáról. Isten legyen a rá emlékezőkkel, adjon nekik vigasztalást. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Így szól a Zsoltáros. Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. Minden nap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké. Támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Megvallom, Uram Istenem, és bánom, hogy nem vagyok mentes a dicsekvéstől, mert magamat jónak és igaznak, szavaimat és tetteimet pedig másokinál helyesebbnek tartom, amiért sokakat elmarasztalok, megítélek. Emlékeztes arra, Uram, hogy egykor nekem is meg kell állnom a Te ítélőszéked előtt, és Te számon kéred azt, amit rám bíztál, és akkor nem kérkedhetek, mert Te mindentudó vagy, aki látott hiányosságaimat, mulasztásaimat, tévedéseimet. Segíts engem, hogy magamat igéd tökéletes tükrében lássam, és a Szentlélek világosságában meglátnom igazi önmagamat, azt, aki a Te kegyelmedre szorul. Igaz és hű, Uramért, Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk. Amen.

Az Úr Jézus apostola tanítja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ezért helyeitekről felállva, feleljetek őszinte szívvel a gyónási kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten szent szín előtt bűnösnek, és ezért büntetésre méltónak? Felejétek, vallom, vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amellyel megbántottátok Istent, a ti mennyei atyátokat, vagy megbántottátok az embereket, a ti testvéreiteket? Felejétek, bánom, bánom. Hiszitek-e, hogy Isten a Jézus Krisztus érdemért minden bűnötöket megbocsátja? Felejétek, hiszem, hiszem. Legyen a ti hitetek szerint. Az irgalom és kegyelem Istene adja szent lelkének erejét, hogy amit előtte szóban vallottatok, az valósággal meglegyen bennetek. Én, az Úrnak hivatalos szolgája, Jézus Krisztus szavai szerint, akinek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek, hirdettem bűneiteknek bocsánatát az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Amen. Isten kegyelmes szava ma is szól hozzánk, és ezt mondja, Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Ószövetségi olvasmány Sámuel második könyvének 12. részéből. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a lánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak. Ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra lombant az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő Úrra mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt elkövette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak. Te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istenem, én kentelek föl Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és öletbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is, és ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita Uriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehest. Őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a házadtól, mivel megvetettél engem, és elvetetted a hettita Uriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké.

imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyei atyánk, a te szent igéd tökéletes tükrét elénk tartod, hogy meglássuk benne igazi önmagunkat. Kérünk téged, segíts bennünket, hogy megtanuljuk megváltónktól az irántad való engedelmességet, hűséget, szelídséget és alázatot. És megmaradhassunk üdvözítő kegyelmedben, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik, örökkön örökké. Hallgassátok meg a mai vasárnapra kijelölt levélbeli ígét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelének második részében, a negyedik verstől a tizedikig a következőképpen. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Halleluja!

Hallgassátok meg az evangéliumi ígét is, ugyamint az írva található a Lukács írása szerinti evangélium 18. részében, a 9. verstől a 14. Néme elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedek adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg a mai vasárnapra kijelölt ige hirdetési alapígét, úgy, amint az írva található a Lukács írása szerinti evangélium 18. részében, a 9. verstől a 14. ismételten olvasom. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten. Tizedek adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Eddig a felolvasott alapige, Istennek legyen hála érte. Talán jártatok ti is már úgy, mint én, ige olvasás, ige hallgatás közben, amikor egyszer csak az jutott eszembe, hogy jaj, bárcsak itt lenne a szomszédom, a testvérem, a férjem, és hallaná, mert ez az ige pont neki szól. Pont az ő problémájára, hibájára, bajára világít rá. Ez neki szól, és neki kellene végre megértenie. És amikor ezt az igét olvasva készültem a mai vasárnapra, rájöttem, hogy hát az ilyen esetekben nagyon közel kerültem a farizeushoz, akiről Jézus ezt a példázatát mondja. Jézus ezt a példázatot némely elbizakodott embernek mondja, aki igaznak tartotta magát, jobbnak a többieknél, a többieket lenézte. És könnyű lenne úgy hallgatni ezt az igét, hogy rögtön eldöntjük, hogy igen, sokan vannak ilyenek, ilyenek a farizeusok, ilyenek azok, akik magukat másoknál jobbnak gondolják, és jaj, de jó, hogy én nem vagyok ilyen. És ezzel már is ugyanabba a csapdába estünk bele. És ez a példázat, amit Jézus ma elénk állít, Isten ma elénk hozott, nem azért van előttünk, hogy kiválasszuk, eldöntsük, hogy mi melyik szereplővel tudunk azonosulni, hogy melyiket tudjuk elítélni. Sokkal inkább azért, hogy vegyük észre, hogy mindkettőnek a lelkülete ott tud élni bennünk. A farizeusé is, és a vámszedőé is. Két ember ment fel a templomba imádkozni, így kezdi Jézus a példázatát. Ugyanoda mennek, ugyanabba a templomba. Ugyanaz az Isten van előttük, ugyanahoz az Istenhez imádkoznak, mindketten imádkoznak, és mégis óriási a távolság a kettő között. Farizeus úgy imádkozik, hogy hálát adok neked, Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint a többiek. És nagyon sok dolgot sorol fel magáról, amivel magát úgymond fényezi, bőjtöl, tizedet ad, komolyan veszi a vallási kötelezettségeit, és lényegében véve nem az a baj vele, hogy rossz ember lenne, még csak nem is az, hogy túl sok jót tett, hogy túl buzgó, hanem az, hogy abból a jóból, amit tesz, a vallásos kötelezettségéből, amit megél, érdem lesz. A hálaadásából dicsőség lajstrom lesz. Az a baj, amikor a mondat folytatása az, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Mi talán nem mondjuk azt, hogy hetente kétszer böjtölünk, tizedet adunk minden jövedelmünkből,
De hasonló mondataink azért nekünk is vannak. Én legalább becsületesen dolgozom. Én legalább törődöm a körülöttem levőkkel. Én legalább eljárok templomba. Én legalább próbálok tisztességesen élni. Én ilyet biztosan nem tennék. És ezek közül, a mondatok közül nagyon sok igaz is lehet, és nincs is baj ezekkel a mondatokkal, hanem akkor van baj, amikor kimondva vagy kimondatlanul ott van mögötte az, hogy nem úgy, mint ő. Nem úgy, mint a másik. És ilyenkor nagyon könnyen megteremtjük a távolságot egymás között. Mert nagyon könnyen találunk valakit, akihez képest mi szebbnek, jobbnak, ügyesebbnek tudunk látszani. És a példázatban is a farizeusnak szüksége van a vámszedőre, mert a másik ember hibája, gyengesége, bűne lesz az a háttér, amely előtt az ő élete sokkal szebbnek látszik, sokkal fényesebbnek. És itt nagyon közel tud hozzánk kerülni ez a példázat. És megnézhetjük azt, hogy ki az az ember, akire nekem szükségem van ahhoz, hogy én miatta jobb embernek érezhessem magam. Ki az, akiről én nagyon könnyen ki tudom mondani azt, hogy hát én azért nem vagyok olyan, mint ő. Ki az, akit már besoroltam, beskatujáztam. Ki az, akivel azért nem vállalok közösséget, mert én tudom, eldöntöttem, hogy ő milyen. Képzeljük el, hogy elmegyünk az orvoshoz. És az orvos megkérdi, mint minden orvos, hogy mi a panaszod? Mi a panasza? Mi pedig elkezdjük sorolni, hogy doktor úr, a szomszédomnak nagyon magas a vérnyomása. A munkatársam rettenetesen köhög. A testvéremnek valamilyen baja van a gyomrával. És az orvos visszakérdez, hogy jó, jó, de önnek mi a panasza? Önnek hol fáj? Mert hogyha gyógyulni akarok, akkor nem a másik ember tüneteit kezdem el sorolni és mutogatni, hanem a sajátaimról beszélek. Az én bajomról beszélek. És nagyon sokszor Isten igéje előtt is ugyanez történik. Mert nagyon könnyű megmondani azt, és rámutatni arra, hogy mi a baj a másikkal. Mi a baj a családban, a gyülekezetben, mi a baj a fiatalokkal, mi a baj az idősekkel, a társadalommal, az egyházzal. De Isten azt kérdi, hogy neked hol fáj? Nálad hol van a baj? Hol keményedett meg a szíved? Ki az, akit nem tudsz szeretni? Kinek nem tudsz megbocsátani? Hol fontosabb neked az, hogy igazad legyen, mint az, hogy közösséget tudj vállalni a másikkal? Hol van benned gőg, sértettség, ami távol tart a másiktól? Hol van benned önigazolás? Mi az, amit takargatsz Isten előtt? És éppen ezért a vámszedő imája olyan egyszerű és mély, hogy légy irgalmas Isten nekem bűnösnek. Mert nem a másik emberről beszél. Nem mások hibáit sorolja, nem magyarázkodik, nem kezdi hasonlítgatni magát másokhoz, hanem önmagáról beszél Istennek. És az Ószövetség ige, amit hallhattunk, ugyanezt mutatja nekünk nagyon szépen, hogy Dávid, amikor hallja a példázatot, és megérti az igazságtalanságot, ami történt, felismeri az igazságtalanságot, felháborodik. Halál fia az az ember, meg kell fizessen. És ez is arra mutat rá, hogy milyen könnyű felismerni a bűnt, amikor a másik ember történeteként halljuk. Milyen könnyű megmondani, hogy ki mit tett rosszul. Milyen könnyű ítéletet mondani. És akkor Nátán kimondja Dávidnak, hogy te vagy az az ember. És Isten igéje velünk is ezt akarja tenni. Amikor azt gondoljuk, hogy ez ráillik a szomszédra, a testvérre, a férjemre, bárki másra, neki kéne hallania, akkor Isten csendesen megfordítja a tükröt, és azt mondja, hogy te vagy az az ember. És nem azért teszi, hogy összetörjön bennünket, hanem azért, hogy végre ne másokról beszéljünk az orvosnak,
hanem magunkról. És Dávid válasza mindössze ennyi, vétkeztem az Úr ellen. Nem mentegetőzik, de hát unatkoztam, de hát ő is benne volt. Nincs igen, de nincs mutogatás. Csak annyi, hogy vétkeztem az Úr ellen. És hangzik is Isten kegyelmes válasza, hogy az Úr is elengedte vétkedet. És ez a kegyelem útja. Szembesülés, bűnvallás és a bocsánat. Farizeussal nem az volt a baj, hogy ő jót tett, hogy ő megélte a vallásos kötelezettségeit, hanem hogy úgy áll Isten elé, mintha mindaz, amit tett, valami fizető eszköz lenne. Mintha azt mondaná, hogy Uram, nézd meg, én mit tettem. Én megtettem a magamét, most akkor rajtad a sor. És lehet, hogy mi is sokszor, talán nem is akarattal, hanem akaratlanul így működünk. És különösen akkor derül ez ki, amikor valami baj történik, amikor valami nehéz történik az életünkben. És jönnek a kérdések, hogy miért éppen velem? Mit tettem, hogy én ezt érdemlem? Hiszen én próbáltam rendesen élni, én mindig segítettem, én jó vagyok, én hiszek. Hol rontottam el, hogy velem ez történhetett meg? És ilyenkor kiderül, hogy valahol mélyen, nagyon mélyen üzletként kezeltük az Istennel való kapcsolatunkat. Ha én jó vagyok, Uram, akkor te megóvsz a bajtól. Ha én engedelmem,

Mert hogyha valóban azt hinni, hogy Istennél semmi esélye, akkor nem menne fel a templomba. De tudja, hogy van irgalom számára is, és ezért meri kimondani, hogy légy irgalmas hozzám. És itt nem a farizeus, vagy a vámszedő önutálatáról van szó, nem arról van szó, hogy értéktelennek tartja magát, hanem az alázatában az jelenik meg, hogy tudja, hogy ki ő. Tudja, hogy nem állhat meg Isten előtt. Tudja, hogy Isten előtt nem kell szebb legyen, nem kell nagyobbnak mutatnia magát, nem kell bizonyítania, hanem egyszerűen megállhat úgy abban az állapotában, amiben van. A farizeus, mintha teli kézzel jönne Isten elé. Tele van saját érdemeivel, teljesítményével, igazságával, és amikor tele a kezünk, akkor nem tudunk elfogadni. Így a farizeus sem. Nincs mit elfogadnia Istentől. A vámszedő viszont üres kézzel áll, és éppen ezért tudja ezt a kegyelmet megtapasztalni. Tudja megkapni a kegyelmet. Ma nem kell eldönteni, hogy én farizeus vagyok, vagy vámszedő vagyok, hanem tudomásul kell vennünk, hogy ez a két lelkület ott van bennünk, és harcol egymással. Néha egyik kerekedik felül, néha a másik. Néha bennünk megszólal a farizeus, hogy Uram, nézd, én mit tettem, mit értem el. Máskor meg ott van a vámszedő, amikor rájövünk, hogy Uram, szükségem van rád. Farizeus kérdése, néha ott cseng bennünk is, hogy hát másokhoz képest én milyen vagyok. És ott van az is, hogy ki vagyok én Isten előtt, mint a vámszedőnél. És ez különbség. Mert amíg másokhoz mérjük magunkat, akkor mindig találunk valakit, akihez képest jobbnak tűnhetünk. Isten előtt viszont megszűnik az összehasonlítás. Jézus azt mondja a történet végén, hogy ez megigazulva ment haza. Mindketten hazamentek. Mindketten ugyanabból a templomból, ugyanannak az Istennek a színe elől, de nem ugyanúgy. Mi hogyan megyünk haza vasárnapról vasárnapra egy-egy Isten tiszteletről a templomból, az imádságházából? Ugyanúgy, ahogy megérkeztünk? Megerősödve abba, hogy én azért rendben vagyok, de jó lenne, hogyha itt lenne még XY, akinek meg kellett volna hallani az igét. Vagy történik valami bennünk és velünk? Sikerül letennünk valamit, kimondanunk, megneveznünk valamit? Meg tudunk úgy állni Isten előtt, hogy lebontjuk a védőrendszerünket, a falainkat? Hogy rájövünk, hogy nem kell bizonyítanunk semmit, nem kell érdemeket felsorolnunk, nem kell másokat kisebbé tennünk ahhoz, hogy mi nagyobbnak látszódjunk. Nem kell semmivel sem kifizetnünk Istent. Pál apostol is ezt írja, hogy kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. És a példázatnak ez az igazi örömhíre. Nem az, hogy legyünk inkább vámszedők, mint farizeusok. Mert akkor még az alázatból is teljesítmény lenne. Akkor a végén oda jutnánk, hogy úgy imádkozzunk, hogy hálát adok neked, Uram, hogy én legalább nem vagyok olyan, mint az a farizeus. A jó hír az, hogy valójában egyikünknek sincs semmije, amivel Istent kifizethetné, amivel Isten kegyelmét kiérdemelhetnénk, és nem is kell, mert ez ajándék Krisztusért. Azért a Krisztusért, aki valóban megalázta magát szeretetből, aki nem távolodott el a bűnös embertől, nem állt félre, és nem mondta azt, hogy hála neked, atyám, hogy én nem vagyok olyan, mint azok, hanem belépett közénk. Magára vette azt, amit mi nem tudunk elrendezni. Elment a halálig, mégpedig a kereszt halálig. És ezért van alapja a vámszedő imádságának. Ezért van alapja a mi imánknak az Isten tisztelet erején, a bűnvallás után, hogy Uram, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk. Mert van irgalmas Isten. Mert van bocsánat, van kegyelem, és van új kezdet. És amikor mi hazamegyünk,

akkor menjünk úgy haza, hogy ma hozzám szólt az ige. Találjuk meg azt a pontot, ahol megérintett. Vegyük észre azt, hogy igen, bennünk is ott van sokszor a farizeus. Bennem is ott él az az ember, aki összehasonlítja magát másokkal, aki ítél, aki távolságot teremt. De ott lehet bennem a vámszedő is, aki végre nem akar semmit sem bizonyítani, hanem csak ennyit mond, hogy légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mert az megigazulva megy haza. Az, aki üres kézzel érkezik, az kegyelemmel megy haza. Adja az Úr, hogy mi is ezt a kegyelmet, a kegyelme gazdagságát megtapasztaljuk, és ebben megerősödve, bátorodva tudjunk hazamenni, és másokhoz közel állni, odalépni, lebontani azokat a távolságokat, amelyeket sokszor mi magunk építünk egymás közé. Így áldjon meg bennünket a mindenható. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjének hirdetését, hogy mi sok gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Amen.

Gyertek, valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

Mennyei Atyánk, aki egyházat gyűjtesz magadnak itt a földön, add kegyelmedet, hogy ajándékaidat meg ne vessük, hanem teljes szívvel bízzunk benned. Kérünk, szabadíts meg bennünket az elbizakodottságtól, a gőgtől, a szeretetlenségtől, hogy testvéreinket ne ítélgessük, ne is nézzük le őket, hanem megértéssel és szeretettel tudjuk egymást hordozni. Könyörgünk mindazokért, akik bűneik terhe alatt roskadnak. Add, hogy felismerjék, nálad számukra is van bocsánat, mert a te fiad legyőzte a bűn hatalmát, és ma is irgalommal hív magához minden elesettet. Könyörgünk gyülekezetünkért, egyházunkért, az egész világ kereszténységéért. Segíts, hogy ne hozzunk rád szégyent méltatlan életünkkel, és emlékeztes naponként, hogy csak irgalmadból élünk. Taníts kegyelmedből élni, hogy neked engedelmes, bűnösökként is a te dicsőségedet szolgáljuk. A te oltalmadba ajánljuk a szenvedőket, a betegeket, a nélkülözőket, és kérünk, ne terheld őket erejükön felül. Mutasd meg rajtuk irgalmadat, hogy el ne keseredjenek. Különösképpen gondolunk ma egy bukaresti evangélikus testvérünkre, aki nehéz műtét előtt áll. És kérünk téged, hogy te légy ott, mellette, erősítsd, légy mindazok mellett, akik őt körülveszik és támogatják, és légy az ő orvosaival is. Adj nekik biztos kezet, tudást és bölcsességet a műtét során. Úrunk, megemlékezünk előtted a 13 éve elhunyt Piroska Gyula testvérünkről, a 3 éve elhunyt Bazsó Bencs Jolán testvérünkről, és a 2 éve elhunyt Szörnyi Ajtai Ilonya testvérünkről. Megköszönjük neked mindannyiuk életét, köszönjük, hogy gyülekezeteink tagjai lehettek, pillérei lehettek. Köszönjük neked mindazt a jót, amit általuk te az övéinek adtál. És kérünk, te légy most mindazok mellett, akik rájuk emlékeznek. És erősítsd meg őket a feltámadás reménységében. Urunk, kérünk, hogy te védelmezd meg bennünket, országunkat, a mi világunkat. Add, hogy egyetértésben és békességben tudjunk élni. Te adj a vezetőknek bölcsességet. Ébreszd fel bennük a felelősség tudatát, hogy neked tetszően tudják irányítani mindazokat, akiket rájuk bíztál. Kérünk téged, Urunk, hargass meg és légy hozzánk irgalmas. Ne emlékezz meg bűneinkről, hanem napról napra újítsd meg rajtunk kegyelmedet, hogy elnyerjük az örök üdvösséget Szent Fiad, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen.

és helyes, illő és üdvös, hogy mi téged, Urunk, szentséges Atya, örökké való Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked a te fiad, Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet, imádnak a hatalmasságok, és félnek minden népek. A mennyek és minden mennyei hatalmak dicsőítenek téged egyetértő újongással. Velük egyesüljön a mi énekünk is, és valljuk imádva, vég nélkül.

Urunk, nagy szeretetedet lát a szemünk. Add, hogy meglássa a megígért örök életet. Dicséretedet énekelte nyelvünk, add, hogy az igazat vallja ezután. Templomodban járt a lábunk, add, hogy a világosság útján járjon ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála neked, kimondhatatlan jóságodért. Amen. Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amen.

Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te reád, és adjon neked békességet.

Az elmúlt órában az evangélikus istentiszteletet hallhatták, amelyet az evangélikus lutheránus egyházközségben rögzítettünk ma délelőtt Kolozsváron. A felvételt Barabás Ábel kollégán készítette, az igét kerékgyártó Imola lelkipásztor hirdette. Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat augusztus 16-án, vasárnap, az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. Pál rómaiakhoz írt levele 8. részének 28. verse. Ezzel az igével köszöntöm Önöket ezen a szép napfényes ünnepnapon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 2 órában. Hamarosan áhítatot hallhatnak, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, végül ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezután vasárnapi beszélgetés rovatunkat hallgathatják meg 13 óra 20 perckor Ungvári Szende szerkesztésében. A 3. órában zenélőköntös komoly zenei rovatunkat sugározzuk Nagyi Bolya szerkesztésében 14 óra 25 perckor. Ezzel várom Önöket a következő 2 órában, ha tehetik, tartsanak velem. A következő percekben az áhítatot hallgathatják meg, amelyet ma Hermán Dániel tolmácsol a kedves hallgatóknak.

velébb fészek. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Máté evangélium a 10. fejezet 31. vers. A mai áhítatott Narciso S. Albarracin, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk szerezte. 2016-ban a feleségem, aki akkor már 53 éves volt, agyvérzést kapott. A memóriavesztést és az egyensúlyi problémák miatt az egykor élénk, aktív, társaságkedvelő, utazni szerető nőből olyan emberré vált, akinek még a legalapvetőbb napi teendőkben is segítségre volt szüksége. Szerencsére én még mindig egészséges és erős voltam, amit tudtam gondozni. Beköltöztünk egy idősek otthonába. Amit egykor fényes jövőnek hittünk, hirtelen elsötétült, de a bizalmunkat az Úrba vetettük, miközben szembenéztünk az új életmód bizonytalanságával és kihívásaival. Amikor kis lakóterünkben berendezkedtünk, észrevettük, hogy az intézményben minden szobának neve van. A miénk a verépfészek nevet kapta. A Máté 10.31-et idézve megnyugodtunk az Úr gondoskodásában. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Naponta tudatában vagyunk Isten áldásának. Áldás, hogy időskorunkban is együtt lehetünk a feleségemmel, és hogy minden új napon Isten őrző tekintete ügyel ránk.

0: imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük fiatalabb éveink áldásait, és meg nem szűnő szeretetedet és gondoskodásodat akkor is, amikor megidősödve nézünk szembe a jövővel. Ámen. A mai áhítatot Narciso S. Albarracín, Amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk szerezte. Imádkozzunk az idősödő házas párokért.
1: Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg a kedves hallgatók, amelyet ma Hermann Dániel tolmácsolt nekünk. A következő percekben a nap kalendáriumát lapozzuk fel Janicskó Mihály Noémivel.

Augusztus 16-át írunk. Ez az év 228. szökőévben 229. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 137 nap van hátra. Tekintsük át a nap kalendáriumát, nézzük, milyen fontos események, évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz. 1570-ben ezen a napon első Miksa magyar király és János Zsigmond választott magyar király erdélyi fejedelem megkötik a spájeri szerződést, amelyben János Zsigmond lemond magyar királyi címéről, de Miksa elismeri őt erdélyi fejedelemként. 1849-ben az olmütci császári haditörvényszék halára ítéli gróf Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét. 1884-ben átadják a keleti pályaudvart az utazó közönségnek, akkor központi indóház néven. 1940-ben ezen a napon kezdődtek Szörényváron, román nevén Turnus Severinen a román-magyar tárgyalások, amelyek előrelátható sikertelensége vezetett az augusztus 30-ai második bécsi döntéshez. 1960-ban ezen a napon Joseph Kittinger, amerikai pilóta sikeresen ugrott a stratoszférából. Balonnal 31 km 330 méter magasságig emelkedett, innen kiugorva szabadesésben zuhant 5500 méterig, innen ejtőernyőt nyitva ért földet.

A naphoz kapcsolódó események után nézzük, hogy kik azok az ismertebb személyek, akiknek születési évfordulója augusztus 16-ához kapcsolódik. 1397-ben jött a világra Albert magyar király, Magyarország első Habsburg-házi uralkodója. 1645-ben született Jean de la Bouyère, francia író, moralista. 1815-ben látta meg a napvilágot Boszkó Szent János, olasz katolikus pap, a Szalézi Társaság férfi szerzetesrend megalapítója. Gyakran csak Don Boszkóként emlegetik. Torinóban, miután pappá szentelték, elhatározta, hogy életét a szegény sorsú gyermekek segítésének és nevelésének szenteli, Néri Szent Fülöp példáját követve. Az oratórióban 1842. februárjában 20, 1846. márciusában már 400 utcáról összeszedett szegény fiú tanult nála. Később édesanyja is csatlakozott hozzá, és életének utolsó 10 évében az első szaléziánus gyermekotthonban dolgozott. Utóbb a városi hatóságok is felismerték Boszkó kezdeményezésének fontosságát. 1832-ben született Wilhelm Wundt, német pszichológus és fiziológus. Lefektette a pszichológiának, mint kísérleti tudománynak az alapjait. 1879-ben kezdte kutatásait, ezért általában ezt az időpontot tekintik a tudományos pszichológia megalapítási évének. Élete során közel 500 tudományos közleménye látott napvilágot, és több tízezer oldalt publikált. Wilhelm Wundt 1920-ban befejezte életrajzi művét, amit tapasztaltam és felfedeztem címmel, 8 nappal később elhunyt. A 1896-ban született Ruzsicskai György, Munkácsi Mihály díjas magyar festőművész, érdemes és kiváló művész. 1913-ban jött a világra Menachem Begin, izraeli politikus, miniszterelnök, Nobel békedíjas. 1958-ban született Madonna, eredeti nevén Luis Veronica Ciccone, többszörös Grammy és Golden Globe díjas, olasz származású, amerikai énekes, színész, rendező és üzletasszony. A modern kor egyik legjobban dokumentált alakja hatalmas mennyiségű tudományos áttekintéssel és irodalmi munkával, valamint a Madonna tudományos részterülettel, emellett különféle jótékonysági szervezetekben tevékenykedik, mint például a Ray of Light Foundation vagy a Raising Malawi. Gyakran említik más művészek befolyásolójaként. Michiganben született, harmadik gyermekként a 8 közül. Édesanyja 1963-ban, 30 éves korában emlőrákban meghalt. 1978-ban New Yorkba költözött, hogy táncosként fusson be. 1982-ben aláírta lemez szerződését a Sire Records-szal, a következő évben pedig kiadta első önálló albumát Madonna címmel. 1974-ben született Egerszegi Krisztina, a Magyar Szent István rendel kitüntetett 5-szörös olimpiai, 2-szeres világ és 9-szeres Európa bajnok magyar úszó. Egyike a modern olimpiák legsikeresebb magyar sportolóinak, a legfiatalabb magyar olimpiai bajnok 1988 óta. A szőuli olimpiára a magyar csapat legfiatalabb versenyzőjeként utazott el, 100 méter háton országos csúccsal szerzett olimpiai ezüstérmet, majd 200-on olimpiai és Európa csúccsal lett bajnok. Ezzel a legfiatalabb magyar bajnok, valamint egyéni úszó olimpiai bajnok lett mindössze 14 évesen. 1977. augusztus 16-án jött a világra Farkasházi Réka, magyar színésznő.

A következőkben pedig azokra nevezetesebb személyekre gondoljunk, akik az évszázadok során ezen a napon, augusztus 16-án hunytak el. 1400-ban távozott az élők sorából aragóniai Péter, szicíliai királyi herceg és trónörökös, Első Mária, szicíliai királynő és ifjú Márton aragon infáns és szicíliai király egyetlen gyermeke. 1705-ben hunyt el Jakob Bernoulli, svájci matematikus, fizikus, a számsorok és valószínűség számítás kutatója. 1899-ben hunyt el Robert Wilhelm Bunsen, német kémikus. 1915-ben távozott az élők sorából Szél Kálmán politikus, miniszterelnök. 1949-ben hunyt el Margaret Mitchell, amerikai írónő. Leghíresebb, sokáig egyetlen fennmaradt művének hit regénye az 1936-ban megjelent Elfújta a szél, amelyen 10 évig dolgozott, és amely egy csapással világhírűvé tette. 1956-ban hunyt el Lugosi Béla, magyar származású amerikai színész, eredetileg Blaskó Béla Ferenc Dezső. Dracula a vámpír alakjának megformálása révén vált világhírűvé és a klasszikus horrorfilmek sztárjává. 1977-ben ezen a napon meghalt Elvis Presley, amerikai énekes, zenész és színész. Mint kulturális ikon, Elvis a rock and roll királya, vagy a király néven is ismerik. Gyakorlatilag a világ leghíresebb könnyűzenei énekese mind a mai napig. 2018-ban búcsúztak Aretha Franklin 18-szoros Grammy-díjas amerikai énekesnő dalszerzőtől. 2019-ben hunyt el Peter Fonda, amerikai színész, rendező, forgatókönyvíró, producer. 2021-ben pedig Varga Csaba, erdélyi magyar matematikus, egyetemi tanár.

Augusztus 16-a Szent Rókus ünnepe is, illetve a Hontalan Állatok Világnapja 1992 óta. Ezek a fontosabb események évfordulók kapcsolódtak a mai naphoz, az augusztus 16-ai kalendáriumot lapoztuk.

jó, hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátasz.

0: Az elmúlt percekben a Follow the Flow anyám mondta című száma szólt, a következőkben vasárnapi beszélgetés rovatunkat hallgathatják meg. Pályája során Makkai Péter lelkipásztor számos olyan területen vállal szolgálatot, ahol a hit és a közösségért végzett munka szorosan összekapcsolódik. A mai vasárnapi beszélgetésben életútjának meghatározó állomásairól, a diakóniai szolgálatban szerzett tapasztalatairól, közéleti szerepvállalásáról, valamint az LTI Református Cigány Misszióban végzett munkájáról beszélgettünk. A szerkesztő Ungvári Szende. Ha tehetik, tartsanak velünk!
1: Vasárnapi beszélgetés.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit a vasárnapi beszélgetés műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A mai vasárnapi beszélgetés vendége Makkai Péter lelkipásztor, aki több évtizede szolgál különböző területeken. A lelkipásztori hivatása mellett a Sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztjén Alapítvány fogyatékkal élők, gyermekjóléti és családsegítő ágazatának igazgatója, jelenleg pedig az erdélyi református cigánymisszió vezetőjeként is tevékenykedik. Beszélgetésünkben végigkísérjük életútját a kolozsvári teológiai évektől, a lelkipásztori szolgálaton és az államtitkári időszakon át a cigánymisszióig. Szó lesz arról is, mit tanítottak neki az emberekkel való találkozások, valamint arról, milyen lehetőségeket lát a roma közösségek támogatásában, a gyermekek felkarolásában és az önálló közösségek építésében.
1: Lelkipásztorként szolgál a Sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztjén Alapítványnak az igazgatója is, emellett az erdélyi református cigánymisszió vezetője is. Szolgálatában számos feladat és felelősség találkozik, de hogyha egy kicsit a kezdetekre tekintünk vissza, akkor milyen családi háttérből származik?
2: Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Nagy szeretettel emlékszem vissza nagyszüleimre. Egyfelől édesapám részéről Makkai Endre és Makkai Emília nagymamám, nagyapám lelkész volt Petrozsényban, illetve hát azelőtt meg lelkészi szolgálata előtt népművelő titkára volt a Szolnok-Doboka vármegyének, és lelkészként először Nyálátszeredában szolgált, aztán utána Zsillvölgyébe ment, és visszament, ugyanis a családja onnan származott, és Zsillvölgyében szolgált közel 40 évet. Nagymamám pedig mellette tanító és kántor volt, tehát tovább vitték a népnevelést. Édesapám pedig, ugye hárman voltak testvérek, édesapám ő bányamérnök lett, habár művész szeretett volna lenni, de abban az időben a Művészeti Akadémiára nem vették fel a pap gyermekeket, ezért az akkor éppen a 60-as évek elején megnyíló Bánya Mérnöki Egyetemre ment, ahol találkozott édesanyámmal, aki ugyancsak nem az álmait követhette, hiszen földbirtokos családból származott, őket kiemelték, több mint 17 évig kényszerlakhelyen voltak Szamosújváron, és onnan az egyetlen lehetőség arra, hogy főiskolát, illetve egyetemet végezzen, az a bánya mérnöki volt. Így ment Petrozsényba, és így találkoztak a szüleim, és alapítottak családok. Később én még kisgyerek voltam, 3 éves, amikor Kolozsvára költöztek, az akkor induló bányakutató intézetbe lettek mind a ketten kutatómérnökök, és így került a család Kolozsvárra. 5 vagyunk testvérek, 2 testvérem most is Kolozsváron, illetve Kolozsvár környékén lakik. Én lelkészként már a 90-es évek végén, 98-ban elkerültem Kolozsvárról, Háromszékre jöttem, és kezdtem gyülekezeti lelkészi szolgálatomat. Azelőtt pedig Kolozsváron a Kakasos templomban szolgáltam segédlelkészként Pap Géza nagy tiszteletű úr mellett, ahol közben nagymamám, mint nyugdíjas kántor, ő szolgált, és a gyermekek számára vallásórákat tartott, kórust vezetett, meg hasonlók. Hát szóval ilyen családi háttérből érkeztem.
1: Emlékszik arra a pillanatra, amikor először érezte azt, hogy ön lelkipásztor szeretne lenni?
2: Igen, azt mondhatom, a Farkas utcában voltunk, emlékszem, nagyapámmal, hát akkor még ilyen 10 körüli legényke lehettem, és a Farkas utcában összefutottunk Dobri Jánossal, Janó bácsival, és amikor bemutatott nagyapám, hogy itt a Péter unokája, megkérdezte, hogy hát tudom-e, hogy mit jelent a név, és én büszkén úsztam ki magam, hogy igen, tudom, hogy kősziklát jelent, és akkor Janó bácsi részéről hangzott ez el, amikor ilyen kis legény számára elhangzik, hogy pap lesz belőle, akárki meglátja. Úgyhogy én azóta erre a pillanatra visszaemlékezve ott az a mag valahol bekerült a szívembe, lelkembe, és az szép lassan elkezdett sarjadni. Aztán a konfirmáció idején Kálai Miklós Csaba lelkipásztor, akkor ő volt a segédlelkész a Kakasos templomban. Az ő tanítása, az ő KT órái nagyon megihlettek, és számomra nagyon sokat jelentett akkor a konfirmáció. Úgyhogy azt követően rögtön be is kapcsolódtam az akkor még úgymond illegalitásban megszervezett ifjúsági bibliaóra közösségbe, és ott kezdtem el én is a hitem és az Istennel való kapcsolatomnak a mélyítését, és a Szentlélek ott igazgatta az én életemet és irányította.
1: Mennyire volt meghatározó az életében Kolozsvár, illetve igazából az itt töltött egyetemi évei?
2: Kolozsvár nagyon sokat jelentett, hiszen egy pezsgő kulturális élet folyt. Az igaz, hogy én még kaptam egy pár évet a kommunizmusból is, az iskolai tanulmányaim során. Egymás után, mielőtt én tovább tudtam volna tanulni, úgy szűkítették le, illetve szüntették meg a magyar oktatást. Tehát például, amikor 5. osztályba beiratkoztam a mostani református iskolába, a Király utcába, akkor az még 12 osztályos liceum volt. Aztán mire 8. osztályba értem, akkor már ezt visszanyesték, és már csak 8 osztályos középiskolaként működött. Úgyhogy onnan tovább kellett menni, és az akkori Adi Sinkály, hát az is már egy összevont iskola volt, és a Farkas utcába levő épületbe jártunk, de már akkor ugye 8-ból 9-be felvételizni kellett, és amikor felvételiztem, már csak fél osztály volt, és mire elvégeztem a 10. osztályt, abban az időben még 10-ből 11-be is kellett felvételizni. Amikor elvégeztem a 10. osztályt, akkor már teljesen megszüntették, felszámolták a magyar oktatást ebben az iskolában, úgyhogy nem maradt más hátra, csak az akkori matematika, fizika liceumba, vagy 3-as számúba felvételizni, de hát ott is már szűkítettek, úgyhogy vagy 2 osztályra való diák, vagy 3 osztályra való diák felvételizett egyetlen egy osztályba, úgyhogy így szűkítették ez le, és hát természetesen nem juthattam oda be, úgyhogy így román nyelvű liceumban végeztem a tanulmányaimat, de pont 90-ben a fordulatkor a szabadság az számomra is elhozta a lehetőségeket. Akkor már a teológiára készültem, tehát elég intenzíven tanultam még a román tételeket is, abban az időben még románból nagyon komoly felvételi volt, tehát román nyelvből és irodalomból is. És hát így 90-ben jutottam be abba a bizonyos nagy évfolyamba, amelyik hát szeptemberben lett aztán nagy évfolyam, mert még júniusban 32-en voltunk, akik sikeresen felvételiztünk, aztán egy pótfelvételit is szerveztek, és így lett egy ilyen nagyobb, úgymond 100-as évfolyam. Egy nagyon pezsgő diák élet kezdődött el, átéltük a fordulatot, Kolozsvár akkor szerveződött meg az ifjúsági szervezet, az IKE újraalapítása, a diákszövetség, nagyon-nagyon forró és gyönyörű idők voltak, aztán a diák évek alatt is nagyon mozgalmas diák életet éltünk, szervezkedtünk, mindenben a diákság részt vett, és bekapcsolódott a kolozsvári diákság életébe, úgyhogy számomra ezek meghatározó pillanatok, idők voltak, és arról sem feledkezhetek meg, hogy a 80-as évek utolsó szakaszában a felsőváros, tehát a Kakasos templomban megszervezett, tényleg mondjam így inkognitóban, titokban szervezett ifjúsági munka, az meghatározó élmény volt, és azok a táborok, amelyeket Pap Géza nagytiszteletű úr, illetve Kálai Csaba nagytiszteletű úr szerveztek a Lonka völgyében, sátortáborok, hát azok mélyen-mélyen beivódtak a szívembe, lelkembe. Hát abból az ifjúsági csoportból, vagy ifjúsági ikéből, hát később lehet arról beszélni, hogy ike, de akkor még csak bibliaórás közösség volt. Azt hiszem, hogy 16-17-en mentünk teológiára, és álltunk az egyházunk szolgálatába.
1: Ha jól értem, akkor a Kakasos templom után helyezték ki Árkosra.
2: Igen, hát a 95-ben végeztem a teológiát. A teológus éveim alatt én másod-harmadéves voltam 92-93-ban, amikor a nagyanyeden megszervezett erdélyi ifjúsági konferencián felkértek arra, és elvállaltam, hogy az erdélyi ikét megszervezzük. Ugyanis addig nagyon szép mozgalom volt, táborok, konferenciák, vezetőképzők, meg hasonlók, de mint szervezet, mint organizáció, mint szervezet nem létezett, tehát ilyen informális körbe mozgott. Nagyon forró pillanatok voltak azok, és hát még a struktúrát ki kellett találni, gondolni. És akkor erre felkértek, és harmad magammal, tehát hárman vállalkoztunk erre a feladatra, elkezdtük ezt megszervezni, és bejártuk akkor Erdély minden zegét, zugát, helyi ifjúsági csoportokkal, gyülekezeti csoportokkal találkozva felépítettük az ikének a különben a mostani struktúráját is, és Ilyefalván 93. októberében beírtuk, tehát megszerveztük azt a közgyűlést, amelyik formálissá tette, és egyesületi formába öntötte, megfogalmazta a statutumját, és elindította tulajdonképpen az ikének az ilyenszerű szervezeti életét, és megválasztotta az első, mondhatni így, elnökséget. Akkor én ennek az újjá alakult ikének a titkáraként dolgoztam 5 éven keresztül, illetve 4 éven keresztül, tehát a teológia befejezéséig, és utána pedig a szolgálatomat a Kakasos templomba kezdtem, ott voltam közel 2 évig segédlelkész, és közben az ikének a titkáraként is működtem, tehát az erdélyi szervezetnek. Igen, és akkor ugye nagyon sokat jártunk mi Háromszékre, itt szerveztük az ike konferenciát is Csernátonban, az ika váránál, és itt Jártomba, Keltembe ismerkedtem össze a nagy tiszteletű Kató Béla tiszteletes úrral, aki Ilyefalván dolgozott, szolgált, és hát ő fogalmazta meg, hívott arra, hogy Háromszéken milyen jó lenne szolgálni, és hogy itt mekkora szükség lenne arra, hogy szolgálatba álljunk. És abban az időben akkor több évfolyamtársam is hazajött, háromszéki, úgyhogy nagy-nagy elhívást éreztünk arra feleségemmel, hogy itt kezdjük el a szolgálatot, illetve itt folytassuk a szolgálatot, most már önálló gyülekezeti lelkészként, és akkor meghívtak, és Árkoson elkezdtem a önálló lelkészi szolgálatom. Még persze, hogy kötődtem az ikéhez, mert még az első években az ike elnökeként még munkálkodtam, de az életem egy kicsit más irányba is fejlődött.
1: Ön nem csak a templomi szolgálatot választotta, amivel jelen van a szociális területen is. Mikor vált világossá ön számára, hogy a lelkipásztori szolgálat úgymond nem ér véget a templom ajtónál?
2: Ez sohasem volt kérdés számomra. Már abban az időben is, amikor ifjúsági csoportban dolgoztunk, már akkor a szociális kérdések azok előtérbe jöttek, de hát ez mind mondjam azt, hogy az igéből fakad. Tehát amikor az ember a Jézus munkálkodását, szolgálatát ugye tanulja, látja, és Jézus jár az ember előtt, akkor óhatatlanul kilép ezekből a keretekből, és természetes, hogy észreveszi azt, aki a bajba jutottat, a nehézségben levőt, és akkor ez teljesen magától értetődő, hogy akkor valamit tenni kell, segíteni kell, akár úgy, hogy egyénileg, akár közösségileg, vagy szervezet formába. Úgyhogy már a diákkorunkban ez ott volt

0: is kiteljesedni, és már akkor szóba került az, hogy hogyan lehet ezt intézményesíteni, hogyan lehet ezt fejleszteni, hogyan lehet ennek olyanként formát adni, hogy ne csupán halat, hanem, ahogy mondják, hálót is adjunk, vagy hozzunk létre, és hálózatban kezdjünk el gondolkozni, és azt szerint építkezni, és építeni fel egy szociális szolgáltatást. Úgyhogy magától értetődő volt, hogy akkor, amikor felvetődött a diakónia, hát ezek a hosszú beszélgetések során a diakóniának a gondolata, hiszen a protestáns egyházakban a diakónia szolgálat az nyugati Európában az intézményesedett az elmúlt 100-150 évben. Úgyhogy láttuk ezeket a példákat, illetve tudtuk, ismertük azt, hogy hát a református egyháznak is megvoltak a kommunista időszak előtt azok a szociális intézményei, amelyeken keresztül szolgálatot vállalt a közösség felé, és teljesen magától értetődő volt, hogy ezeket újra kell éleszteni, kicsit más formában, és mindenképpen a meglévő lehetőségeket is megragadva, kihasználva elindítani ezeket a szolgálatokat. Úgyhogy 2000-2001-ben én Hollandiába töltöttem egy évet, családostól voltunk kint, tanulmányúton. Ott is láttuk azt, hogy a holland gyülekezetek mellett hogyan alapítanak, hoznak létre, erősítenek meg szociális szervezeteket, amelyek már civil szervezetek, de keresztényi egyházi alapokon. Úgyhogy teljesen természetes volt, hogy amikor ennek a lehetősége megnyílt, akkor csatlakoztam én magam is, és elindítottuk itt Háromszéken is a diakónia alapítványt, mint alapítványt.
1: Maradjunk egy kicsit a diakóniánál. Mesélne a Szent Györgyi Íris házról?
0: A Szent Györgyi Íris ház az a diakónia keresztény alapítványnak az egyik ága. 2001-ben alapított diakónia, az hát nagyon kicsibe indult, volt egy kis kuratórium, egy elnökség, volt egy ügyvezető, illetve ha jól emlékszem, akkor egy és fél állásban két asszisztensnő, ápoló, akik a házi betegápolást végezték, és akkor ezt terjesztettük ki a vidékre is, a falvakra, ott, ahol a legnagyobb szükség volt, és ez nagyon szépen növögetett, de már kezdetektől, amikor lefektettük ugye a diakóni alapítványnak az irányelveit, akkor három nagy területre éreztük azt, hogy elhívásunk van. Az egyik ugye az idősek, vagy ugye mindenféle szolgáltatástól távol eső falvakban, településeken élő időseknek a szolgálata. A másik a fogyatékkal élők, a felnőtt fogyatékkal élők felé való fordulás, hiszen számukra sem volt semmiféle intézményes szaktámogatás. Illetve hát a gyermekek az oktatás terén, a hátrányos helyzetű családok és onnan származó gyermekeknek a támogatása és segítése. Úgyhogy 2005-2006 tájékán egy nagyot léptünk, és megalakítottunk egy kis nappali foglalkoztatót az egyik parókián, közben megépült az új lelkészi lakás, és a régi parókiát használhattuk erre a célra, a két helységet, és ott indítottuk el 6-7 felnőtt fogyatékkal élővel való foglalkozásunkat, hát akkor ők olyan 18-19-20 évesek voltak. Közülük azt hiszem, hogy a nagy része még mindig itt van az Íris ház közösségében, és akkor indult el az is, mint gondolat, hogy hát erre egy megfelelő épületet is létre kell hozni, fel kell építeni. Úgyhogy így nekikezdtünk a gyűjtésnek, a tervezésnek, és Isten megáldotta ezt a szolgálatot. 2009-re megépült a Csepli-Szentgyörgyön az Olt partján, a negyedik gyülekezeti háza mellett az Íris ház, amelyik egy közel 1000 négyzetméteres épület, teljesen akadálymentesítve, és úgy kimondottan azzal a céllal építve, hogy fogyatékkal élők befogadására és nappali foglalkoztatásra legyen alkalmas. 2009

0: befejeződtek be az építkezési munkák, és vették birtokba, úgyhogy azóta rendületlenül áll, és folytatódik ez a szolgálat. Itt a felnőtt értelmi sérültekről van szó igazán. Aztán ezt a szolgálatot terjesztettük, vagy mondjam így vittük, és próbáltuk más gyülekezetekben is, településeken is beindítani, több-kevesebb sikerrel.
1: Egy időszakban közéleti szerepet is vállalt, államtitkárként is dolgozott. Hogyan vezetett az út a lelkipásztori szolgálattól ehhez a megbízatáshoz, illetve mi motiválta abban, hogy elvállalja ezt a feladatot, és milyen tapasztalatokat, tanulságokat hozott magával abból az időszakból?
0: Ez egy nagy kérdés, hogy mi indított erre, egyszerűen az elhívás. Tehát akkor is egy megszólítás volt, egy elhívás. Nem is igazán tudatosodott bennünk, hogy akkor, vagy bennem, hogy akkor, amikor ezt a szolgálatot végezzük, vagy végzem, akkor ez persze, hogy az Úristen vezetése és imádságos lélekkel lehet csak ezt igazán végezni, de közben igazából az ember politizál is, tehát azzal, hogy szociális szférában tevékenykedik, ez igazából gyakorlatban is politizálás, hiszen emberekkel van kapcsolatban, embereknek a sorsát segíti, támogatja, és valószínűnek tartom, persze, hogy főleg a helyhatóságokkal kapcsolatba kell lenni, kapcsolatot kell építeni, és nekünk, hála Istennek, itt Háromszéken sikerült a szolgálatainkat úgy felépíteni, hogy a helyi közösségek, az önkormányzatok, azok felismerve a mi munkánknak a fontosságát, hát mellénk álltak és támogatják, és ezt formális keretek között, tehát szerződéses viszonyt sikerült felépíteni az önkormányzatokkal, a helyi önkormányzatokkal, a megyei önkormányzattal, és ezt ilyen hálózati formában, és ez természetesen azt hozta magával, hogy megismertem ezt a úgymond az önkormányzati és a szociális politikákat, úgyhogy nem tudom, hogy miért gondoltak rám, de amikor 2020-as választások után megalakult a kormány és az RMDSZ-t, a koalíciónak az egyik tagja volt, és az RMDSZ a szociális minisztériumban egy államtitkári pozíciót kapott, akkor megkerestek, hogy elvállalnám-e ezt. Nem volt nekem a politikában különösebben tapasztalatom, ebben a szervezésben volt, meg a szociálpolitikákban, meg az, hogy hogyan lehet egy szociális szolgáltatást felépíteni, létrehozni, fejleszteni, fenntartani, és közben a tanulmányaim során is ezzel foglalkoztam, hiszen egy mesterképzést végeztem el a Bukaresti Egyetemen, ahol kimondottan a szociálpolitikákra fókuszáltunk, annak a stratégiai felépítésére, és úgy mondjam azt, hogy kicsi elméleti tudással is azért rendelkeztem, és akkor erre felkértek, elég sokat vívottam, hogy akkor ezzel szabad-e, jó-e elvállalni, de úgy éreztem, hogy ez is egy megbízatás, és lehet ezt keresztény emberként, hívő emberként, vagy akár lelkészként is meg lehet állni a politikában, és segíteni lehet azzal a tudással, azzal a hittel, azzal a reménységgel, segíteni lehet abban, hogy egy országnak a szociális rendszere vagy rendszerét jobbá tegyük. Na most azt kell tudni a román szociális rendszerről, hogy ez egy passzív rendszer volt, és most is megmaradt, még nagyon sok részben ez van. Igaz, hogy törvénykezésileg már nem az, de a beidegződések, meg a szokások rendjén még mindig az. Tehát ez azt jelenti, ez a passzív rendszer, hogy hát, hogyha valakinek valamilyen problémája van, vagy egy közösségnek, vagy egy társadalmi csoportnak valamilyen problémája van, akkor azt úgy lehet megoldani, hogy pénzt adunk, segélyt nyújtunk, és segítség az egy segély formájába érkezik. Tehát itt kialakul a fűtéspénz, az iskola kezdési pénz, a tanszerpénz, a gyerekpénz, a mindenféle. 40 fajta ilyen segélyforma van, de igazából aktivizálni ezt a rendszert úgy lehet, hogy az ember minden segítséghez vagy segélyhez egy szociális szolgáltatást köt. Tehát a szolgáltatás teszi valójában ezeket a segítségnyújtásokat egészé és tényleg hasznossá, mert a segély alapú támogatás az tulajdonképpen csak ideig, óráig fenntartja éppen a, mondjam így, az egzisztencia határán megőrzi, esetleg fenntartja az embert, az illetőt, de arra, hogy fejlődni tudjon, hogy ki tudjon lábalni a nehézségből, hogy felzárkózni tudjon, hogy fel tudja emelni a fejét, ahhoz szükséges a szociális szolgáltatás. Úgyhogy például ez volt az egyik alapelv, hogyha adunk egy gyermeksegélyt, egy iskolázási segélyt, mondjuk azt, vagy tanszersegélyt, akkor az úgy kerüljön, hogy tegyünk mellé egy délutáni oktatást, tegyünk mellé egy meleg ebédet, vagy hasonló dolgokat. Vagy hogyha azt mondjuk, hogy fűtéstámogatás az időseknek, akkor tegyünk hozzá egy falugondnoki szolgálatot, vagy egy otthongondozói szolgálatot. Tehát ezzel a koncept vízióval indultam én neki, és persze azt kértem, mert ez nagyon fontos volt, hogy a Szociális Minisztériumot akkor, tehát a Munka és Szociális Ügyi Minisztériumot akkor vezető miniszter asszonnyal meg tudjak egyezni, hogy milyen területeket adjon tulajdonképpen az én koordinációmba. És hát ez sikerült, úgyhogy én 2,5 éven keresztül a szociális szolgáltatásoknak és a szociális gazdaságnak a felügyeletét végeztem. Aztán ugye nálunk sajnos a politika az soha nem stabil, és nagyon gyorsan változások álltak be, úgyhogy nagyon kellett sietni ahhoz, hogy bizonyos elképzeléseket, terveket végig lehessen vinni. Egy-két dolog sikerült, másokra sajnálattal gondolok vissza, hogy nem lehetett végigvinni, ott maradtak a fiókba, minisztérium fiókjába, de azt is el kell mondanom, hogy amikor a minisztériumba érkeztem, akkor is azt láttam, hogy nagyon sok minden ott van a fiókba, tehát nem tudták az elődeim se, hát valószínűleg nem volt rá nekik se idejük. Tehát az elsődleges dolog, amit megállapítottam ilyen szerűen, az az volt, hogy a szociális szférában azért a stabilitásra nagyon nagy szükség lenne. Hát az egyik legnagyobb hátránya annak, hogy szociális téren olyan keveset tudtunk fejlődni, az pont az volt, hogy nem volt stabil kormányzás. Gondoljuk meg csak, hogyha a minisztériumnak az első emeletére felment az ember, ott volt a miniszternek az irodája, és ez egy ilyen dísz folyosó volt, és hát ott voltak kitéve a minisztereknek a képei, de már a kommunista időből, tehát a 80-as évekből. Most a 70-es, 80-as években volt egy-két miniszter, aztán 90-től egészen 2000-ig volt, vagy 25, tehát szinte minden évben egy új miniszter érkezett. Így nehéz egy szociális rendszert építeni, úgyhogy teljesen magától értetődő volt, hogy ezen az úgymond kifizetési, passzív segítség, segély alapú politikát vitték. De hát azt is el kell mondani, hogy én igyekeztem a szolgálatomba mindig egyfelől rátekinteni, vagy visszatekinteni arra a közösségre, amelyikből jöttem, akár egyházi, akár a vidéki, illetve hát a civil életre, és akkor megnézni azt, hogy hogyan lehet megnyitni a lehetőségeket számukra. Tehát például egyházközségek számára is, most már akár egy egyházközség is akkreditálhat, licenszezhet egy szociális szolgáltatást. Addig ez nem volt meg, és sőt, ehhez akár állami támogatást is kérhet. vagy a civileknek a helye, tehát az, hogy a civil szolgáltató és az állami szolgáltató között eltűnjön a különbség. Hát törvényileg ugyan ezt sikerült átvinni, de gyakorlatilag ez sajnos még mindig érezhető. És az is fontos volt számomra, hogy a kapcsolatokba, a megnyilvánulásokba, a találkozókon, de a minisztériumba is hidakat építsünk a hatóságok és a civilek között, az egyházak vagy egyházközségek között. És ehhez nagyon fontos volt az, hogy nagyon sokszor a beszédekben, a megnyilvánulásokban is bibliai alapokra helyeztem a mondandót, és érezhetően ez nem csupán egy szolgálatként vagy politikusként álltam ott, hanem igenis bizonyságtétel is volt az a szolgálat, amit ott végeztem. Vagy igyekeztem végezni, hát többé-kevésbé, amennyire ezt az Úristen is ebben megerősített.
1: Az erdélyi református cigány misszió vezetése is az életútjának egy újabb és fontosabb állomása. Mikor és hogyan került közel a roma közösséghez pontosan, és volt egy konkrét találkozás vagy történet, amely különösen meghatározó volt?
0: Hát ugye, ahogy azt mondtam, a Szentgyörgyi diakóniának a munkájában a harmadik pillér, vagy harmadik nagy szolgálati terület, az a gyermek, hátrányos gyermekeknek a felkarolása, támogatása és a leszakadt családoknak a felemelése, és itt természetesen már nagyon korán a roma közösségekkel kapcsolatba kerültem, és már, ha jól emlékszem, 2014-15 táján szerveztük meg a már széles körben a délutáni oktatást meleg ebéddel hátrányos helyzetű vidéki településeken, vidéken élő gyerekek számára, illetve 2011-12-ben a Rotary-val együttműködve létrehoztunk egy nappali központot, ahol hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkoztunk, de nagyon szűkön, tehát ott olyan 10-12-15 gyermekkel tudtunk foglalkozni, ennyi volt a kapacitásunk. Aztán Köröspatakon, ahol egy nagy cigány közösség van, ott indítottunk el egy nappali központot. Az egy nagyon színes tevékenységgel szolgáltuk az ottani közösséget, és 15 táján kiszélesedett ez a munka, és egyre több munkatárssal, nagyon elkötelezett munkatársakkal végeztük ezt a szolgálatot. És ez hatványozódott, tehát ilyen először csak 120 gyermek, aztán csak, hát ugye 200-300 is, ma már 600 gyermek van a délutáni oktatásban, és ezt is ilyen hálózatszerűen építettük fel, tehát önkormányzat, helyi önkormányzat, megyei önkormányzat, de természetesen fontosnak tartottuk azt is, hogy a családok, tehát maguk a szülők is hozzájárulnak ennek a fenntartásához, tehát igyekeztünk ennek megteremteni az alapjait, és ebben a szolgálatban fogalmazódott az meg, hogy mennyire fontos lenne a misszió, a lelki táplálék és a cigányok felé való szolgálat. Úgyhogy ez egyre erősödött bennünk, kollégákban is, meg hát bennem is. És akkor, amikor Bukarestben dolgoztam, akkor voltak már ilyen szerű érdekességek, hogy a 2022-27 országos roma felzárkóztatási stratégiának a koordinálását, azt a miniszter asszony rám bízta, hogy együtt a roma ügyi államtitkársággal végezzük el. Úgyhogy ott sok ilyenszerű tapasztalatot és tudást gyűjtöttem, úgyhogy amikor Bukarestből hazatértem, akkor nagyon erősen jelentkezett az az elhívás, hogy hát a cigány misszió felé lépjünk. És természetesen ezekben az években azért a magyarországi cigány missziókkal is megismerkedtünk, és egy nagyon mély kapcsolat épült ki, többek között személyes kapcsolat is Durko Alberttel, akit az Úristen ide háromszékre hozott egy sabbát évre. Durko Albert a Pünkösdi cigánymissziónak, a magyarországi Pünkösdi cigánymissziónak a vezetője. Ő hatalmas, csodálatos munkát végeznek, és ő egy pár hónapot töltött, úgymond feltöltekezni, kipihenni, újra megerősödni, és azt itt töltötte háromszéken, és véletlenül, de hogy véletlenül a Szentlélek által összejött ez a találkozó, és azóta is egy nagyon mély barátság köt össze, úgyhogy részéről kaptam azt az erős megerősítést, hogy ezen a területen még sok feladat vár rám. Úgyhogy amikor nyáron, júliusban én hazajöttem Bukarestből, akkor a püspök úrral való beszélgetés során ez világossá vált, hogy a református egyháznak nem volt cigány missziója, és ezt érdemes lenne, sőt, egy nagy történelmi adóságot rónánk le, hogyha ezt elindítanánk. Én ezt elvállaltam, és nagy örömmel, lelkesen és reménységgel elkezdtük ezt szervezni, rendezni. És most hát ebben lépkedünk, próbálunk építkezni, látni és belátni azt, hogy a Szentlélek merre indít bennünket, és hol szólít meg. És tényleg ilyen megszólításokat érzünk, hallunk, látunk. Mondok egy példát erre. 2 évvel ezelőtt tehát azzal kezdtük, hogy elkezdtünk evangelizációs alkalmakat szervezni, és erre jöttek cigány testvérek innen is, onnan is, a városból is, de a vidékről is. És az egyik ilyen alkalomra egy kisborosnyói cigány ember is ott volt a feleségével, és az alkalom után odajött, beszélgettünk, és azt mondta, hogy menjünk el Kisborosnyóra. És hát mondom, persze, hát aztán menjünk el. És így indult el az a közösségépítő munka, missziós munka, ami most kibontakozóban van Kisborosnyón. Na de hát ugyanígy a környező falvakba is, közösségekbe is, gyülekezetekbe is, ahova meghívnak, oda nagy örömmel, szeretettel megyünk, ezt a szolgálatot végezni, hiszen azt látjuk, hogy Erdélyben 130 ezer magyar anyanyelvű, magyar ajkú roma testvérünk él, ugye a mi közösségeinknek nagy részt a peremén, és ennek jó része református gyülekezetek mellett, úgyhogy itt nagyon sok az aratnivaló, és szükség van a munkásokra, és a Szentlélek erre indít is embereket.
1: Az előítéletek mindkét oldalon eléggé megnehezítik ugye az egymáshoz való közeledést. Ön szerint mi az első lépés ahhoz, hogy a többségi társadalom és a roma közösségek között valódi kapcsolat tudjon kialakulni?
0: Az imádság elsősorban az, hogy legyen egy imádságos háttér. Csak a Szentlélek tudja lebontani ezeket a falakat. Többször megpróbálkoztak. Hát itt ugye rengeteg, több millió eurót költöttünk el az elmúlt 15-20 évben a diszkrimináció felszámolására. Számolása címén civilek, helyhatóságok, szociális szervezetek, meg hasonlók, és nem túl sok eredménnyel. Azt kell mondanom, hogy csupán a Szentlélek képes erre, hogy az előítéletek falát azt lebontsa. Na de ehhez pedig a Szentlélek úgy működik, hogy az igét viszi, hirdeti, hirdetteti, és a szolgálatba állít, és ez által a szolgálat, és igehirdetés által, és imádság által elkezdenek majd ezek a falak lebomlani, mind a két oldalon, úgy, ahogy ezt helyesen tetszett mondani.
1: A lelkipásztori és a szociális szolgálat ugye érzelmileg is megterhelő lehet. Van-e olyan személyes szokása, helye vagy tevékenysége, amely segít abban, hogy egy kicsit újra fel tudjon töltődni?
0: Úgy érzem, hogy az igehirdetési szolgálatok azok töltenek igazán fel. Igen, rendszeresen igyekszem járni, sportolni, kirándulni, a családdal is tölteni időt, hiszen most már unokáink is vannak. Ezek mind olyan alkalmak, amikor feltöltődünk, és természetesen azok a csendes napok, vagy olyan alkalmak, konferenciák, ahol testvérekkel találkozunk, együtt tudunk imádkozni. Most is itt volt egy küldöttség, ugye a Tusványosi Szabad Egyetemen roma kerekasztalt is sikerült az elmúlt 3 évben szervezni, és most is cigány testvérek érkeztek Magyarországról, Felvidékről, és az ilyenkor az együtt töltött minőségi idő, együtt imádság, tervezgetés, ezek mind-mind feltöltenek, és újra megerősítenek a hivatásban, és tovább visznek a munkában és a szolgálatban. És természetesen a munkatársakkal való közös imádságok, áhítatok, azok ugyancsak ebbe szerepet játszanak és sokat jelentenek.
1: Az ön életének különböző területei, ugye a lelkipásztori hivatás, a diakónia, a közélet és a cigány misszió első látásra igazából eléggé különböző világoknak tűnnek. Ha egyetlen mondatban kellene megfogalmaznia, mi köti össze ezeket az ön életében, akkor az mi lenne az?
0: Igazából az irgalmas samaritánus történetében van egy jelenet, amelyik ilyen szerűen megerősít, illetve ezt mondja, tehát hogy mondjam, összeköti ezeket a területeket. Hogyha emlékszünk erre a történetre, akkor ugye az irgalmas samaritánus a bajba jutott, megsebzett, megvert embert, sebesültet beviszi a vendégfogadóba, gondját viseli, bekötözi a sebeit, elrendezi, és akkor másnap, na ott játszódik le ez a jelenet és ez a kis mondat, amikor azt mondja az irgalmas samaritán, tehát az Úr Jézus Krisztusról van szó, ugye, azt mondja a fogadósnak, hogy viselj gondot reá. Ad is valamennyi pénzt hozzá, hát az egy-két napra elegendő, úgymond költségtérítés volt, és azt mondja, hogy viselj gondot rá, itt van ez a pénz, és amikor visszajövök, aztán majd megfizetem, amivel tartozom, mármint hogy a költségeket. De ez a parancs, ez, hogy viselj gondot rá, ez az, ami tulajdonképpen bennem mindig is ott van, ott volt, hogy az Úr Jézus hozza elénk, elém ezeket a helyzeteket, embereket, és ott van, hogy hát viselj gondot reá, tehát el kell látni, meg kell oldani, fel kell emelni, tanítani kell, megetetni kell, gondját kell viselni. Tehát egy teljes körű, és ez teljesen mindegy, hogy most egy gyermekről van szó, egy fogyatékkal élőről van szó, vagy éppen a cigány emberről van szó. Ezek tulajdonképpen összekapcsolódnak a szolgálatban, és csodálatos tapasztalat volt számomra is például az, hogy az értelmi sérültek felé való szolgálatban, hiszen nagyon sok istentiszteletet is tartunk, igehirdetési szolgálatot a fogyatékkal élők felé. Erre való felkészülés az évek során kialakított módszerek, vagy használt módszerek, az mennyire sokat jelentenek akkor, amikor egy-egy cigány közösségben szolgálni kell, és szolgálatot végzünk, hogy ez mennyire segített ahhoz, hogy teljesen természetes az, hogy egyik a másikból következik, és az egyik a másikat erősíti. Úgyhogy nincsen különbség, nagy különbség, és nincs nagy közbevetettség ezek között, hanem a szolgálat az egyik a másikból következik, és egyik a másikat kiegészíti, vagy megerősíti. Nagyon fontos kiemelnem azt, hogy ezt a szolgálatot nem egyedül végzem, sőt nem is lehetne ezt egyedül végezni. Olyan elhivatott munkatársakat kaptam az Úrtól, akik mellettem állnak, és együtt végezzük ezt a szolgálatot. Ugyanakkor természetesen a családom is sokat segít, hát a feleségem is közel, most már 20 éve ebben a szolgálatban tevékenyen részt vesz, ő is átvállalt nagyon sok feladatot ezek közül. Éppen tegnap volt egy jótékonysági koncert az Iris Ház javára, itt Sepsiszentgyörgyön is közel 300 ember gyűlt össze, teljesen el voltam ámulva, és nagyon-nagyon hálás voltam, láttam azt, hogy mekkora közösség áll mellettünk. Úgyhogy sokan imádkoznak azért, hogy ez a szolgálat megmaradjon, fejlődjön, és végezni tudjuk, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok végtelenül.

0: vasárnapi beszélgetés.
1: Az elmúlt percekben vasárnapi beszélgetés rovatunkat hallgathatták meg Ungvári Szende szerkesztésében. A következő percekben a Random Trip énekel nekünk.

0: Az elmúlt percekben a Follow the Flow és a Random Trip énekelt nekünk. A következőkben zenélőköntös komoly zenei rovatunkat hallgathatják meg Nagy Ivolya szerkesztésében. Vanda Landowska művészetével a csemballó nem csak visszanyerte az előző történeti korokban eredetileg reákomponált művek fölötti jogát, hanem bebizonyította a jelenlétének létjogosultságát a kortárs alkotók munkásságában is. A mai zenélőköntös három ilyen műben nyújt bepillantást, a szerkesztő Nagy Ivolya. Tartsanak velünk!
1: Zenélőköntös
2: Nagy Ivolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Mai műsorunkban folytatjuk a Vanda Landowska művésznővel megkezdett ismerkedésünket, abból az alkalomból, hogy ezen a napon, augusztus 16-án hunyt el, 1959-ben. Amellett, hogy a csembaló újjáéledését köszönhetjük neki, ő volt az első női előadó művész, aki zenetudományi kutatásokkal támasztotta alá előadói elveit, és akinek csembaló játéka a hangszer számára új művek alkotására ösztönözte zeneszerző kortársait. Ma ezekbe a művekbe pillantunk bele. A csembaló visszatérését a modern zenekarba Manuel de Falla Pedro Mester Báb Színháza című báb operája jelentette, amelyet 1923-ban mutattak be először egy zárt körű előadáson Polignac hercegnőnél. A darab kerettörténete Cervantes nyomán az, hogy Don Quixote és hűséges szolgája Sancho Panza egy fogadóban megtekintik Pedro Mester Vándor báb színházának előadását. A bábok egy középkori lovak történetet adnak elő, amelyben Don Guy Ferros kiszabadítja feleségét, Melisandrát a mór fogságból. Don Quixote annyira beleéli magát a játékba, hogy a valóságosnak vélt veszély láttán elborul az elméje, kivont kardjával a báb színpadra ront, és összekaszabolja a bábokat. Az I Cameristi del Teatro alla Scala előadásában azt a részletet hallgatjuk meg, amelyben a menekülő szerelmeseket a szaracén lovagok serege üldözi, vezényel Maurizio Di Nicciacci.

A hercegnőnél a csembaló szólamot Vanda Landowska játszotta, és a koncert után felhívást intézett a jelenlévő zeneszerzőkhöz, hogy komponáljanak neki a hangszerre szánt darabot, mivel a csembaló nem múzeumi tárgy. De Fáján már korábban is tervezett egy versenyművet írni a művésznő számára, a felhívás pedig megerősítette szándékában. Az eredmény a csembaló koncert lett, amelyben a szóló hangszert mindössze 5 hangszer kíséri: fuvola, oboa, klarinét, hegedű és cselló. Átszellemült hangulatára talán kiegészítő magyarázatot adhat az, hogy a második tétel végére a komponálás dátumaként a zeneszerző az Úrnapját jelölte meg. Ezt a tételt hallgatjuk meg.

Manuel de Falla csambaló koncertjének második tételét hallottuk. Szólista John Constable, a London Sinfonietta zenekart Sir Simon Rattle vezényelte. A Polignac hercegnőnél tartott házi koncert után Ricardo Vinyes, spanyol zongoraművész, bemutatta Vanda Landowskának Francis Poulenc-et, aki miután a művésznőt meglátogatta vidéki házában, azon a helyen, ahol egykor Rousseau és Diderot sétált, ihletet érzett egy versenymű megírására. Ez lett a Concert Champêtre, mezei koncert, amit magyar címén rusztikus koncertnek ismerünk, és amelyben a Champêtre jelző a barokk és rokokó festményeken ábrázolt idilli, pasztorális jelenetekre utal. A versenymű 1928-ra készült el, először Vanda Landowska otthonában adták elő magánkoncerten, és a

Ezt nyilatkozta. Mindenek előtt úgy akartam használni a csembalót, hogy az egyszerre legyen francia és modern, és ne hangozzék paródiának. Be akartam bizonyítani, hogy a csembaló nem egy elavult, hatástalan hangszer, amely csupán történelmi érdekességnek számít. Következzen Poulenc Concert Champêtre harmadik tétele.

0: Francis Poulenc rusztikus versenyművének harmadik tétele hangzott el Maxim Emeljáncsev előadásában, aki egyben a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarát is dirigálta. A német megszállás bujkálásra kényszerítette a zsidó származású művésznőt, aki végül az Egyesült Államokba menekült. Éppen a Pearl Harbor elleni japán támadás napján érkezett New Yorkba, jóformán üres kézzel, ám hamarosan újjáépítette magát, mint előadó művész és tanár. Lakeville-ben hunyt el, a Nemzetközi Csillagászati Unió a tiszteletére egy krátert nevezett el róla a Vénuszon. Ezzel a záró gondolattal búcsúzik a zenélőköntös szerkesztője, Nagy Ibolya, a viszonthallásra.
1: Zenélőköntös.

Az elmúlt percekben zenélő köntös komoly zenei rovatunkat hallhatták Nagy Ivolya szerkesztésében, a következőkben a Bagosi Brothers Company énekel nekünk.

Az elmúlt percekben a Bagossy Brothers Company Boldog Idők című zeneszámát hallgathattuk meg. Ezzel déli magazin műsorunk végére értünk. Adással legközelebb éjjel 3 órakor jelentkezünk, ekkor is én számítok majd figyelmükre. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom a kedves hallgatóinktól. Tudjuk azt is, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra válik. Pál rómaiakhoz írt levele 8. részének 28. verse. Ez vezérelje minket a mai napon. Ezzel most munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában a Déli Magazin műsor mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Viszont hallásra, békesség Istentől, szép és áldott vasárnapot kívánok!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Erős várom, Istenünk, szeretettel köszöntelek benneteket Szent Háromság utáni 11. vasárnapon. Szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit is. A hétnek a vezérigéje így szól hozzánk. Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Adja az Úr, hogy tudjuk megtapasztalni mindenkor az ő kegyelmét, és ebben megerősödni. Szeretettel hívunk benneteket minden egyes vasárnap 10 órától Isten tiszteleteinkre. Ugyanakkor a holnapi augusztus 17-én 7 órától kezdődő orgonakoncertre, melyen Kaposi Brunót hallgathatják meg. Augusztus 18-án kedden 6 órától a Kolozsvári Magyar Napok keretében a Szent Mihály templomban ökumenikus ima alkalomra kerül sor, melyen hálát adunk városunkért, közösségeinkért, és a szervezők szeretettel hívják a mi gyülekezetünket is erre az ima alkalomra kedden 18 órától. A mai nagyimádságban meg fogunk emlékezni a 13 éve elhunyt Piroska Gyuláról, a 3 éve elhunyt Bazsó Bencs Jolán testvérünkről, és a 2 éve elhunyt Szörnyi Ajtani Ilonáról. Isten legyen a rá emlékezőkkel, adjon nekik vigasztalást. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Így szól a Zsoltáros. Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. Minden nap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké. Támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Megvallom, Uram Istenem, és bánom, hogy nem vagyok mentes a dicsekvéstől, mert magamat jónak és igaznak, szavaimat és tetteimet pedig másokinál helyesebbnek tartom, amiért sokakat elmarasztalok, megítélek. Emlékeztes arra, Uram, hogy egykor nekem is meg kell állnom a Te ítélő széked előtt, és Te számon kéred azt, amit rám bíztál, és akkor nem kérkedhetek, mert Te mindentudó vagy, aki látod hiányosságaimat, mulasztásaimat, tévedéseimet. Segíts engem, hogy magamat igéd tökéletes tükrében lássam, és a Szentlélek világosságában meglátnom igazi önmagamat, azt, aki a Te kegyelmedre szorul. Igaz és hű, Uramért, Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk. Amen.

Az Úr Jézus apostola tanítja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ezért helyeitekről felállva, feleljetek őszinte szívvel a gyónási kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten szent színe előtt bűnösnek, és ezért büntetésre méltónak? Felejétek, vallom, vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amellyel megbántottátok Istent, a ti mennyei atyátokat, vagy megbántottátok az embereket, a ti testvéreiteket? Felejétek, bánom, bánom. Hiszitek-e, hogy Isten a Jézus Krisztus érdemért minden bűnötöket megbocsátja? Felejétek, hiszem, hiszem. Legyen a ti hitetek szerint. Az irgalom és kegyelem Istene adja a szent lelkének erejét, hogy amit előtte szóban vallottatok, az valósággal meglegyen bennetek. Én, az Úrnak hivatalos szolgája, Jézus Krisztus szavai szerint, akinek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek, hirdetem bűneiteknek bocsánatát az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Amen. Isten kegyelmes szava ma is szól hozzánk, és ezt mondja, Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Ószövetségi olvasmány Sámuel második könyvének 12. részéből. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a lánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak. Ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra lombant az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő Úrra mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt elkövette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak. Te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istenem, én kentelek föl Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és öletbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is, és ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehest. Őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a házadtól, mivel megvetettél engem, és elvetetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké.

Imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyei Atyánk, a Te szent igéd tökéletes tükrét elénk tartod, hogy meglássuk benne igazi önmagunkat. Kérünk Téged, segíts bennünket, hogy megtanuljuk megváltónktól az irántad való engedelmességet, hűséget, szelídséget és alázatot. És megmaradhassunk üdvözítő kegyelmedben, ami Úrunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik, örökkön örökké. Hallgassátok meg a mai vasárnapra kijelölt levélbeli ígét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelének második részében, a negyedik verstől a tizedikig a következőképpen. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Halleluja!

Hallgassátok meg az evangéliumi ígét is, ugyamint az írva található a Lukács írása szerinti evangélium 18. részében, a 9. verstől a 14. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedek adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg a mai vasárnapra kijelölt ige hirdetési alapigét, ugye, mint az írva található a Lukács írása szerinti evangélium 18. részében, a 9. verstől a 14. ismételten olvasom. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten. Tizedek adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Eddig a felolvasott alapige, Istennek legyen hála érte. Talán jártatok ti is már úgy, mint én, ige olvasás, ige hallgatás közben, amikor egyszer csak az jutott eszembe, hogy jaj, bárcsak itt lenne a szomszédom, a testvérem, a férjem, és hallaná, mert ez az ige pont neki szól. Pont az ő problémájára, hibájára, bajára világít rá. Ez neki szól, és neki kellene végre megértenie. És amikor ezt az igét olvasva készültem a mai vasárnapra, rájöttem, hogy hát az ilyen esetekben nagyon közel kerültem a farizeushoz, akiről Jézus ezt a példázatát mondja. Jézus ezt a példázatot némely elbizakodott embernek mondja, aki igaznak tartotta magát, jobbnak a többieknél, a többieket lenézte. És könnyű lenne úgy hallgatni ezt az igét, hogy rögtön eldöntjük, hogy igen, sokan vannak ilyenek a farizeusok, ilyenek azok, akik magukat másoknál jobbnak gondolják, és jaj, de jó, hogy én nem vagyok ilyen. És ezzel már is ugyanabba a csapdába estünk bele. És az a példázat, amit Jézus ma elénk állít, Isten ma elénk hozott, nem azért van előttünk, hogy kiválasszuk, eldöntsük, hogy mi melyik szereplővel tudunk azonosulni, hogy melyiket tudjuk elítélni. Sokkal inkább azért, hogy vegyük észre, hogy mindkettőnek a lelkülete ott tud élni bennünk. A farizeusé is, és a vámszedőé is. Két ember ment fel a templomba imádkozni, így kezdi Jézus a példázatát. Ugyanoda mennek, ugyanabba a templomba. Ugyanaz az Isten van előttük, ugyanahoz az Istenhez imádkoznak, mindketten imádkoznak, és mégis óriási a távolság a kettő között. Farizeus úgy imádkozik, hogy hálát adok neked, Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint a többiek. És nagyon sok dolgot sorol fel magáról, amivel magát úgymond fényezi, bőjtöl, tizedet ad, komolyan veszi a vallási kötelezettségeit, és lényegében véve nem az a baj vele, hogy rossz ember lenne, még csak nem is az, hogy túl sok jót tett, hogy túl buzgó, hanem az, hogy abból a jóból, amit tesz, a vallásos kötelezettségéből, amit megél, érdem lesz. A hálaadásából dicsőség lajstrom lesz. Az a baj, amikor a mondat folytatása az, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Mi talán nem mondjuk azt, hogy hetente kétszer böjtölünk, tizedet adunk minden jövedelmünkből,
De hasonló mondataink azért nekünk is vannak. Én legalább becsületesen dolgozom. Én legalább törődöm a körülöttem levőkkel. Én legalább eljárok templomba. Én legalább próbálok tisztességesen élni. Én ilyet biztosan nem tennék. És ezek közül, a mondatok közül nagyon sok igaz is lehet, és nincs is baj ezekkel a mondatokkal, hanem akkor van baj, amikor kimondva vagy kimondatlanul ott van mögötte az, hogy nem úgy, mint ő. Nem úgy, mint a másik. És ilyenkor nagyon könnyen megteremtjük a távolságot egymás között. Mert nagyon könnyen találunk valakit, akihez képest mi szebbnek, jobbnak, ügyesebbnek tudunk látszani. És a példázatban is a farizeusnak szüksége van a vámszedőre, mert a másik ember hibája, gyengesége, bűne lesz az a háttér, amely előtt az ő élete sokkal szebbnek látszik, sokkal fényesebbnek.

ő milyen. Képzeljük el, hogy elmegyünk az orvoshoz. És az orvos megkérdi, mint minden orvos, hogy mi a panaszod? Mi a panasza? Mi pedig elkezdjük sorolni, hogy doktor úr, a szomszédomnak nagyon magas a vérnyomása. A munkatársam rettenetesen köhög. A testvéremnek valamilyen baja van a gyomrával. És az orvos visszakérdez, hogy jó, de önnek mi a panasza? Önnek hol fáj? Mert hogyha gyógyulni akarok, akkor nem a másik ember tüneteit kezdem el sorolni és mutogatni, hanem a sajátaimról beszélek. Az én bajomról beszélek. És nagyon sokszor Isten igéje előtt is ugyanez történik. Mert nagyon könnyű megmondani azt, és rámutatni arra, hogy mi a baj a másikkal. Mi a baj a családban, a gyülekezetben, mi a baj a fiatalokkal, mi a baj az idősekkel, a társadalommal, az egyházzal. De Isten azt kérdi, hogy neked hol fáj? Nálad hol van a baj? Hol keményedett meg a szíved? Ki az, akit nem tudsz szeretni? Kinek nem tudsz megbocsátani? Hol fontosabb neked az, hogy igazad legyen, mint az, hogy közösséget tudj vállalni a másikkal? Hol van benned gőg, sértettség, ami távol tart a másiktól? Hol van benned önigazolás? Mi az, amit takargatsz Isten előtt? És éppen ezért a vámszedő imája olyan egyszerű és mély, hogy légy irgalmas Isten nekem bűnösnek. Mert nem a másik emberről beszél. Nem mások hibáit sorolja, nem magyarázkodik, nem kezdi hasonlítgatni magát másokhoz, hanem önmagáról beszél Istennek. És az Ószövetség ige, amit hallhattunk, ugyanezt mutatja nekünk nagyon szépen, hogy Dávid, amikor hallja a példázatot, és megérti az igazságtalanságot, ami történt, felismeri az igazságtalanságot, felháborodik. Halál fia az az ember, meg kell fizessen. És ez is arra mutat rá, hogy milyen könnyű felismerni a bűnt, amikor a másik ember történeteként halljuk. Milyen könnyű megmondani, hogy ki mit tett rosszul. Milyen könnyű ítéletet mondani. És akkor Nátán kimondja Dávidnak, hogy te vagy az az ember. És Isten igéje velünk is ezt akarja tenni. Amikor azt gondoljuk, hogy ez ráillik a szomszédra, a testvérre, a férjemre, bárki másra, neki kéne hallania, akkor Isten csendesen megfordítja a tükröt, és azt mondja, hogy te vagy az az ember. És nem azért teszi, hogy összetörjön bennünket, hanem azért, hogy végre nem másokról beszéljünk az orvosnak, hanem magunkról. És Dávid válasza mindössze ennyi, vétkeztem az Úr ellen. Nem mentegetőzik, de hát unatkoztam, de hát ő is benne volt. Nincs igen, de nincs mutogatás. Csak annyi, hogy vétkeztem az Úr ellen. És hangzik is Isten kegyelmes válasza, hogy az Úr is elengedte vétkedet. És ez a kegyelem útja. A szembesülés, bűnvallás és a bocsánat. Farizeussal nem az volt a baj, hogy ő jót tett, hogy ő megélte a vallásos kötelezettségeit, hanem hogy úgy áll Isten elé, mintha mindaz, amit tett, valami fizető eszköz lenne. Mintha azt mondaná, hogy Uram, nézd meg, én mit tettem. Én megtettem a magamét, most akkor rajtad a sor. És lehet, hogy mi is sokszor, talán nem is akarattal, hanem akaratlanul így működünk. És különösen akkor derül ez ki, amikor valami baj történik, amikor valami nehéz történik az életünkben. És jönnek a kérdések, hogy miért éppen velem? Mit tettem, hogy én ezt érdemlem? Hiszen én próbáltam rendesen élni, én mindig segítettem, én jó vagyok, én hiszek. Hol rontottam el, hogy velem ez történhetett meg? És ilyenkor kiderül, hogy valahol mélyen, nagyon mélyen üzletként kezeltük az Istennel való kapcsolatunkat. Ha én jó vagyok, Uram, akkor te megóvsz a bajtól. Ha én engedelmeskedek, ha én betartom a parancsolatokat, ha én elvégzem azt, ami

ki van írva kötelező módon, akkor te is visszaadsz nekem. Én megteszem a magam részét, te pedig teljesíted a tiédet. De ez nem kegyelem, ez cserekereskedelem. És a farizeus, mintha ki akarná fizetni Istent. A vámszedő viszont tudja, hogy nincs fizető eszköze. Nincs mivel fizetnie, és mégis oda megy. És ez a történet legszebb része. Mert hogyha valóban azt hinné, hogy Istennél semmi esélye, akkor nem menne fel a templomba. De tudja, hogy van irgalom számára is, és ezért meri kimondani, hogy légy irgalmas hozzám. És itt nem a farizeus, vagy a vámszedő önutálatáról van szó, nem arról van szó, hogy értéktelennek tartja magát, hanem az alázatában az jelenik meg, hogy tudja, hogy ki ő. Tudja, hogy nem állhat meg Isten előtt. Tudja, hogy Isten előtt nem kell szebb legyen, nem kell nagyobbnak mutatnia magát, nem kell bizonyítania, hanem egyszerűen megállhat úgy abban az állapotában, amiben van. A farizeus, mintha teli kézzel jönne Isten elé. Tele van saját érdemeivel, teljesítményével, igazságával, és amikor tele a kezünk, akkor nem tudunk elfogadni. Így a farizeus sem. Nincs mit elfogadnia Istentől. A vámszedő viszont üres kézzel áll, és éppen ezért tudja ezt a kegyelmet megtapasztalni. Tudja megkapni a kegyelmet. Ma nem kell eldönteni, hogy én farizeus vagyok, vagy vámszedő vagyok, hanem tudomásul kell vennünk, hogy ez a két lelkület ott van bennünk, és harcol egymással. Néha egyik kerekedik felül, néha a másik. Néha bennünk megszólal a farizeus, hogy Uram, nézd, én mit tettem, mit értem el. Máskor meg ott van a vámszedő, amikor rájövünk, hogy Uram, szükségem van rád. Farizeus kérdése néha ott cseng bennünk is, hogy hát másokhoz képest én milyen vagyok. És ott van az is, hogy ki vagyok én Isten előtt, mint a vámszedőnél. És ez különbség. Mert amíg másokhoz mérjük magunkat, akkor mindig találunk valakit, akihez képest jobbnak tűnhetünk. Isten előtt viszont megszűnik az összehasonlítás. Jézus azt mondja a történet végén, hogy ez megigazulva ment haza. Mindketten hazamentek. Mindketten ugyanabból a templomból, ugyanannak az Istennek a színe elől, de nem ugyanúgy. Mi hogyan megyünk haza vasárnapról vasárnapra egy-egy Isten tiszteletről a templomból, az imádságházából? Ugyanúgy, ahogy megérkeztünk? Megerősödve abba, hogy én azért rendben vagyok, de jó lenne, hogyha itt lenne még XY, akinek meg kellett volna hallani az igét. Vagy történik valami bennünk és velünk. Sikerül letennünk valamit, kimondanunk, megneveznünk valamit. Meg tudunk úgy állni Isten előtt, hogy lebontjuk a védőrendszerünket, a falainkat. Hogy rájövünk, hogy nem kell bizonyítanunk semmit, nem kell érdemeket felsorolnunk, nem kell másokat kisebbé tennünk ahhoz, hogy mi nagyobbnak látszódjunk. Nem kell semmivel sem kifizetnünk Istent. Pál apostol is ezt írja, hogy kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. És a példázatnak ez az igazi örömhíre. Nem az, hogy legyünk inkább vámszedők, mint farizeusok. Mert akkor még az alázatból is teljesítmény lenne. Akkor a végén oda jutnánk, hogy úgy imádkozzunk, hogy hálát adok neked, Uram, hogy én legalább nem vagyok olyan, mint az a farizeus. A jó hír az, hogy valójában egyikünknek sincs semmije, amivel Istent kifizethetné, amivel Isten kegyelmét kiérdemelhetnénk, és nem is kell, mert ez ajándék Krisztusért. Azért a Krisztusért, aki valóban megalázta magát szeretetből, aki nem távolodott el a bűnös embertől, nem állt félre, és nem mondta azt, hogy hála neked, atyám, hogy én nem vagyok olyan, mint azok, hanem belépett közénk. Magára vette azt, amit mi nem tudunk elrendezni.
Elment a halálig, mégpedig a kereszt halálig. És ezért van alapja a vámszedő imádságának. Ezért van alapja a mi imánknak az Isten tisztelet erején, a bűnvallás után, hogy Uram, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk. Mert van irgalmas Isten. Mert van bocsánat, van kegyelem, és van új kezdet. És amikor mi hazamegyünk, akkor menjünk úgy haza, hogy ma hozzám szólt az ige. Találjuk meg azt a pontot, ahol megérintett. Vegyük észre azt, hogy igen, bennünk is ott van sokszor a farizeus. Bennem is ott él az az ember, aki összehasonlítja magát másokkal, aki ítél, aki távolságot teremt. De ott lehet bennem a vámszedő is, aki végre nem akar semmit sem bizonyítani, hanem csak ennyit mond, hogy légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mert az megigazulva megy haza. Az, aki üres kézzel érkezik, az kegyelemmel megy haza. Adja az Úr, hogy mi is ezt a kegyelmet, a kegyelme gazdagságát megtapasztaljuk, és ebben megerősödve, bátorodva tudjunk hazamenni, és másokhoz közel állni, odalépni, lebontani azokat a távolságokat, amelyeket sokszor mi magunk építünk egymás közé. Így áldjon meg bennünket a mindenható. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjének hirdetését, hogy mi sok gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Amen.

Gyertek, valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

Mennyei Atyánk, aki egyházat gyűjtesz magadnak itt a földön, add kegyelmedet, hogy ajándékaidat megnevessük, hanem teljes szívvel bízzunk benned. Kérünk, szabadíts meg bennünket az elbizakodottságtól, a gőgtől, a szeretetlenségtől, hogy testvéreinket ne ítélgessük, ne is nézzük le őket, hanem megértéssel és szeretettel tudjuk egymást hordozni. Könyörgünk mindazokért, akik bűneik terhe alatt roskadnak. Add, hogy felismerjék, nálad számukra is van bocsánat, mert a te fiad legyőzte a bűn hatalmát, és ma is irgalommal hív magához minden elesettet. Könyörgünk gyülekezetünkért, egyházunkért, az egész világ kereszténységéért. Segíts, hogy ne hozzunk rád szégyent méltatlan életünkkel, és emlékeztes naponként, hogy csak irgalmadból élünk. Taníts kegyelmedből élni, hogy neked engedelmes, bűnösökként is a te dicsőségedet szolgáljuk. A te oltalmadba ajánljuk a szenvedőket, a betegeket, a nélkülözőket, és kérünk, ne terheld őket erejükön felül. Mutasd meg rajtuk irgalmadat, hogy el ne keseredjenek. Különösképpen gondolunk ma egy bukaresti evangélikus testvérünkre, aki nehéz műtét előtt áll. És kérünk téged, hogy te légy ott, mellette, erősítsd, légy mindazok mellett, akik őt körülveszik és támogatják, és légy az ő orvosaival is. Adj nekik biztos kezet, tudást és bölcsességet a műtét során. Urunk, megemlékezünk előtted a 13 éve elhunyt Piroska Gyula testvérünkről, a 3 éve elhunyt Bazsó Bencs Jolán testvérünkről, és a 2 éve elhunyt Szörnyi Ajtai Ilonya testvérünkről. Megköszönjük neked mindannyiuk életét, köszönjük, hogy gyülekezeteink tagjai lehettek, pillérei lehettek. Köszönjük neked mindazt a jót, amit általuk te az övéinek adtál. És kérünk, te légy most mindazok mellett, akik rájuk emlékeznek. És erősítsd meg őket a feltámadás reménységében. Urunk, kérünk, hogy te védelmezd meg bennünket, országunkat, a mi világunkat, add, hogy egyetértésben és békességben tudjunk élni. Te adj a vezetőknek bölcsességet, ébreszt fel bennük a felelősség tudatát, hogy neked tetszően tudják irányítani mindazokat, akiket rájuk bíztál. Kérünk téged, Urunk, hallgass meg és légy hozzánk irgalmas. Ne emlékezz meg bűneinkről, hanem napról napra újítsd meg rajtunk kegyelmedet, hogy elnyerjük az örök üdvösséget Szent Fiad, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen.

és helyes, illő és üdvös, hogy mi téged, Urunk, szentséges Atya, örökké való Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked a te fiad, Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet, imádnak a hatalmasságok, és félnek minden népek. A mennyek és minden mennyei hatalmak dicsőítenek téged egyetértő újongással. Velük egyesüljön a mi énekünk is, és valljuk imádva, vég nélkül.

Urunk, nagy szeretetedet látta szemünk, attól, hogy meglássa megígért örök életet. Dicséretedet énekelte nyelvünk, attól, hogy az igazat vallja ezután. Templomodban járt a lábunk, attól, hogy a világosság útján járjon ezután. Testedből részesült a testünk, attól, hogy új életet éljen ezután. Hála neked, kimondhatatlan jóságodért. Amen. Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amen.

Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát tereád és adjon neked békességet. Amen.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit a vasárnapi beszélgetés műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A mai vasárnapi beszélgetés vendége Makkai Péter lelkipásztor, aki több évtizede szolgál különböző területeken. A lelkipásztori hivatása mellett a Sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztjén Alapítvány fogyatékkal élők, gyermekjóléti és családsegítő ágazatának igazgatója. Jelenleg pedig az erdélyi református cigánymisszió vezetőjeként is tevékenykedik. Beszélgetésünkben végigkísérjük életútját a kolozsvári teológiai évektől, a lelkipásztori szolgálaton és az államtitkári időszakon át a cigánymisszióig. Szó lesz arról is, mit tanítottak neki az emberekkel való találkozások, valamint arról, milyen lehetőségeket lát a roma közösségek támogatásában, a gyermekek felkarolásában és az önálló közösségek építésében.
1: Lelkipásztorként szolgál a Sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztjén Alapítványnak az igazgatója is, emellett az erdélyi református cigánymisszió vezetője is. Szolgálatában számos feladat és felelősség találkozik, de hogyha egy kicsit a kezdetekre tekintünk vissza, akkor milyen családi háttérből származik?
2: Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Nagy szeretettel emlékszem vissza nagyszüleimre. Egyfelől édesapám részéről Makkai Endre és Makkai Emília nagymamám, nagyapám lelkész volt Petrozsényban, illetve hát azelőtt meg lelkészi szolgálata előtt népművelő titkára volt a Szolnok-Doboka vármegyének, és lelkészként először Nyálátszeredában szolgált, aztán utána Zsillvölgyébe ment, és visszament, ugyanis a családja onnan származott, és Zsillvölgyében szolgált közel 40 évet. Nagymamám pedig mellette tanító és kántor volt, tehát tovább vitték a népnevelést. Édesapám pedig, ugye hárman voltak testvérek, édesapám ő bányamérnök lett, habár művész szeretett volna lenni, de abban az időben a Művészeti Akadémiára nem vették fel a pap gyermekeket, ezért az akkor éppen a 60-as évek elején megnyíló Bánya Mérnöki Egyetemre ment, ahol találkozott édesanyámmal, aki ugyancsak nem az álmait követhette, hiszen földbirtokos családból származott, őket kiemelték, több mint 17 évig kényszerlakhelyen voltak Szamosújváron, és onnan az egyetlen lehetőség arra, hogy főiskolát, illetve egyetemet végezzen, az a bánya mérnöki volt. Így ment Petrozsényba, és így találkoztak a szüleim, és alapítottak családok. Később én még kisgyerek voltam, 3 éves, amikor Kolozsvára költöztek, az akkor induló bányakutató intézetbe lettek mind a ketten kutatómérnökök, és így került a család Kolozsvárra. 5 vagyunk testvérek, 2 testvérem most is Kolozsváron, illetve Kolozsvár környékén lakik. Én lelkészként már a 90-es évek végén, 98-ban elkerültem Kolozsvárról, Háromszékre jöttem, és kezdtem gyülekezeti lelkészi szolgálatomat. Azelőtt pedig Kolozsváron a Kakasos templomban szolgáltam segédlelkészként Pap Géza nagy tiszteletű úr mellett, ahol közben nagymamám, mint nyugdíjas kántor, ő szolgált, és a gyermekek számára vallásórákat tartott, kórust vezetett, meg hasonlók. Hát szóval ilyen családi háttérből érkeztem.
1: Emlékszik arra a pillanatra, amikor először érezte azt, hogy ön lelkipásztor szeretne lenni?
2: Igen, azt mondhatom, a Farkas utcában voltunk, emlékszem, nagyapámmal, hát akkor még ilyen 10 körüli legényke lehettem, és a Farkas utcában összefutottunk Dobri Jánossal, Janó bácsival, és amikor bemutatott nagyapám, hogy itt a Péter unokája, megkérdezte, hogy hát tudom-e, hogy mit jelent a név, és én büszkén úsztam ki magam, hogy igen, tudom, hogy kősziklát jelent, és akkor Janó bácsi részéről hangzott ez el, amikor ilyen kis legény számára elhangzik, hogy pap lesz belőle, akárki meglátja, Úgyhogy én azóta erre a pillanatra visszaemlékezve, ott az a mag valahol bekerült a szívembe, lelkembe, és az szép lassan elkezdett sarjadni. Aztán a konfirmáció idején Kálai Miklós Csaba lelkipásztor, akkor ő volt a segédlelkész a Kakasos templomban. Az ő tanítása, az ő KT órái nagyon megihlettek, és számomra nagyon sokat jelentett akkor a konfirmáció. Úgyhogy azt követően rögtön be is kapcsolódtam az akkor még úgymond illegalitásban megszervezett ifjúsági bibliaóra közösségbe, és ott kezdtem el én is a hitem és az Istennel való kapcsolatomnak a mélyítését, és a Szentlélek ott igazgatta az én életemet és irányította.
1: Mennyire volt meghatározó az életében Kolozsvár, illetve igazából az itt töltött egyetemi évei?
2: Kolozsvár nagyon sokat jelentett, hiszen egy pezsgő kulturális élet folyt. Az igaz, hogy én még kaptam egy pár évet a kommunizmusból is, az iskolai tanulmányaim során. Egymás után, mielőtt én tovább tudtam volna tanulni, úgy szűkítették le, illetve szüntették meg a magyar oktatást. Tehát például, amikor 5. osztályba beiratkoztam a mostani református iskolába, a Király utcába, akkor az még 12 osztályos liceum volt. Aztán mire 8. osztályba értem, akkor már ezt visszanyesték, és már csak 8 osztályos középiskolaként működött. Úgyhogy onnan tovább kellett menni, és az akkori Adi Sinkály, hát az is már egy összevont iskola volt, és a Farkas utcába levő épületbe jártunk, de már akkor ugye 8-ból 9-be felvételizni kellett, és amikor felvételiztem, már csak fél osztály volt, és mire elvégeztem a 10. osztályt, abban az időben még 10-ből 11-be is kellett felvételizni. Amikor elvégeztem a 10. osztályt, akkor már teljesen megszüntették, felszámolták a magyar oktatást ebben az iskolában, úgyhogy nem maradt más hátra, csak az akkori matematika, fizika liceumba, vagy 3-as számúba felvételizni, de hát ott is már szűkítettek, úgyhogy vagy 2 osztályra való diák, vagy 3 osztályra való diák felvételizett egyetlen egy osztályba, úgyhogy így szűkítették ezt le, és hát természetesen nem juthattam oda be, úgyhogy így román nyelvű liceumban végeztem a tanulmányaimat, de pont 90-ben a fordulatkor a szabadság az számomra is elhozta a lehetőségeket. Akkor már a teológiára készültem, tehát elég intenzíven tanultam még a román tételeket is, abban az időben még románból nagyon komoly felvételi volt, tehát román nyelvből és irodalomból is. És hát így 90-ben jutottam be abba a bizonyos nagy évfolyamba, amelyik hát szeptemberben lett aztán nagy évfolyam, mert még júniusban 32-en voltunk, akik sikeresen felvételiztünk, aztán egy pótfelvételit is szerveztek, és így lett egy ilyen nagyobb, úgymond 100-as évfolyam. Egy nagyon pezsgő diák élet kezdődött el, átéltük a fordulatot, Kolozsvár akkor szerveződött meg az ifjúsági szervezet, az IKE újraalapítása, a diák szövetség, nagyon-nagyon forró és gyönyörű idők voltak, aztán a diák évek alatt is nagyon mozgalmas diák életet éltünk, szervezkedtünk, mindenben a diákság részt vett, és bekapcsolódott a kolozsvári diákság életébe, úgyhogy számomra ezek meghatározó pillanatok, idők voltak, és arról sem feledkezhetek meg, hogy a 80-as évek utolsó szakaszában a felsőváros, tehát a Kakasos templomban megszervezett, tényleg mondjam így inkognitóban, titokban szervezett ifjúsági munka, az meghatározó élmény volt, és azok a táborok, amelyeket Pap Géza nagytiszteletű úr, illetve Kálai Csaba nagytiszteletű úr szerveztek a Lonka völgyében, sátortáborok, hát azok mélyen-mélyen beivódtak a szívembe, lelkembe. Hát abból az ifjúsági csoportból, vagy ifjúsági ikéből, hát később lehet arról beszélni, hogy ike, de akkor még csak bibliaórás közösség volt. Azt hiszem, hogy 16-17-en mentünk teológiára, és álltunk az egyházunk szolgálatába.
1: Ha jól értem, akkor a Kakasos templom után helyezték ki Árkosra.
2: Igen, hát a 95-ben végeztem a teológiát. A teológus éveim alatt én másod-harmad éves voltam, 92-93-ban, amikor a nagyanyeden megszervezett erdélyi ifjúsági konferencián felkértek arra, és elvállaltam, hogy az erdélyi ikét megszervezzük. Ugyanis addig nagyon szép mozgalom volt, táborok, konferenciák, vezetőképzők, meg hasonlók, de mint szervezet, mint organizáció, mint szervezet nem létezett, tehát ilyen informális körbe mozgott. Nagyon forró pillanatok voltak azok, és hát még a struktúrát ki kellett találni, gondolni, és akkor erre felkértek, és harmad magammal, tehát hárman vállalkoztunk erre a feladatra, elkezdtük ezt megszervezni, és bejártuk akkor Erdély minden zegét, zugát, helyi ifjúsági csoportokkal, gyülekezeti csoportokkal találkozva felépítettük az ikének a különben a mostani struktúráját is, és Ilyefalván 93. októberében beírtuk, tehát megszerveztük azt a közgyűlést, amelyik formálissá tette és egyesületi formába öntötte, megfogalmazta a statutumját, és elindította tulajdonképpen az ikének az ilyenszerű szervezeti életét, és megválasztotta az első, mondhatni így, elnökséget. Akkor én ennek az újjá alakult ikének a titkáraként dolgoztam 4 éven keresztül, tehát a teológia befejezéséig, és utána pedig a szolgálatomat a Kakasos templomba kezdtem, ott voltam közel 2 évig segédlelkész, és közben az ikének a titkáraként is működtem, tehát az erdélyi szervezetnek. Igen, és akkor ugye nagyon sokat jártunk mi Háromszékre, itt szerveztük az ike konferenciát is Csernátonban, az Ika váránál, és itt Jártomba, Keltembe ismerkedtem össze a nagy tiszteletű Kató Béla tiszteletes úrral, aki Ilyefalván dolgozott, szolgált, és hát ő fogalmazta meg, hívott arra, hogy Háromszéken milyen jó lenne szolgálni, és hogy itt mekkora szükség lenne arra, hogy szolgálatba álljunk. És abban az időben akkor több évfolyamtársam is hazajött, háromszéki, úgyhogy nagy-nagy elhívást éreztünk arra feleségemmel, hogy itt kezdjük el a szolgálatot, illetve itt folytassuk a szolgálatot, most már önálló gyülekezeti lelkészként, és akkor meghívtak, és Árkoson elkezdtem a önálló lelkészi szolgálatom. Még persze, hogy kötődtem az ikéhez, mert még az első években az ike elnökeként még munkálkodtam, de az életem egy kicsit más irányba is fejlődött.
1: Ön nem csak a templomi szolgálatot választotta, amivel jelen van a szociális területen is. Mikor vált világossá ön számára, hogy a lelkipásztori szolgálat úgymond nem ér véget a templom ajtónál?
2: Ez sohasem volt kérdés számomra. Már abban az időben is, amikor ifjúsági csoportban dolgoztunk, már akkor a szociális kérdések azok előtérbe jöttek, de hát ez mind mondjam azt, hogy az igéből fakad. Tehát amikor az ember a Jézus munkálkodását, szolgálatát ugye tanulja, látja, és Jézus jár az ember előtt, akkor óhatatlanul kilép ezekből a keretekből, és természetes, hogy észreveszi azt, aki a bajba jutottat, a nehézségben levőt, és akkor ez teljesen magától értetődő, hogy akkor valamit tenni kell, segíteni kell, akár úgy, hogy egyénileg, akár közösségileg, vagy szervezet formába. Úgyhogy már a diákkorunkban ez ott volt, jelen volt az életünkben. a szolgálatunkba, és itt az Árkosi szolgálat alatt kezdett ennek, mondjam így, formát ölteni. Itt egy gyülekezeti házat indítottunk el, nem volt a faluba orvosi rendelő, ugye, vagy fogorvosi rendelő. Hát teljesen természetes volt, hogy akkor ezt meg kell oldani. Tehát nem volt ez tudatos, hanem az Isten úgy vezette az útjainkat, vagy úgy készített elő, hogy ezeket rajtam keresztül elindítsa, és egy ilyenszerűen kezdjen a szociális szolgálat is kiteljesedni. És már akkor szóba került az, hogy hogyan lehet ezt intézményesíteni, hogyan lehet ezt fejleszteni, hogyan lehet ennek olyanként formát adni, hogy ne csupán halat, hanem, ahogy mondják, hálót is adjunk, vagy hozzunk létre, és hálózatban kezdjünk el gondolkozni, és azt szerint építkezni, és építeni fel egy szociális szolgáltatást. Úgyhogy magától értetődő volt, hogy akkor, amikor felvetődött a diakónia, hát ezek a hosszú beszélgetések során a diakóniának a gondolata, hiszen a protestáns egyházakban a diakónia szolgálat az nyugati Európában az intézményesedett az elmúlt 100-150 évben. Úgyhogy láttuk ezeket a példákat, illetve tudtuk, ismertük azt, hogy hát a református egyháznak is megvoltak a kommunista időszak előtt azok a szociális intézményei, amelyeken keresztül szolgálatot vállalt a közösség felé, és teljesen magától értetődő volt, hogy ezeket újra kell éleszteni, kicsit más formában, és mindenképpen a meglévő lehetőségeket is megragadva, kihasználva elindítani ezeket a szolgálatokat. Úgyhogy 2000-2001-ben én Hollandiába töltöttem egy évet, családostól voltunk kint, tanulmányúton. Ott is láttuk azt, hogy a holland gyülekezetek mellett hogyan alapítanak, hoznak létre, erősítenek meg szociális szervezeteket, amelyek már civil szervezetek, de keresztényi egyházi alapokon. Úgyhogy teljesen természetes volt, hogy amikor ennek a lehetősége megnyílt, akkor csatlakoztam én magam is, és elindítottuk itt Háromszéken is a diakónia alapítványt, mint alapítványt.
1: Maradjunk egy kicsit a diakóniánál. Mesélne a Szent Györgyi Íris házról?
2: A Szent Györgyi Íris ház az a diakónia keresztény alapítványnak az egyik ága. 2001-ben alapított diakónia, az hát nagyon kicsibe indult, volt egy kis kuratórium, egy elnökség, volt egy ügyvezető, illetve ha jól emlékszem, akkor egy és fél állásban két asszisztensnő, ápoló, akik a házi betegápolást végezték, és akkor ezt terjesztettük ki a vidékre is, a falvakra, ott, ahol a legnagyobb szükség volt, és ez nagyon szépen növögetett, de már kezdetektől, amikor lefektettük ugye a diakónia alapítványnak az irányelveit, akkor három nagy területre éreztük azt, hogy elhívásunk van. Az egyik ugye az idősek, vagy ugye mindenféle szolgáltatástól távol eső falvakban, településeken élő időseknek a szolgálata. A másik a fogyatékkal élők, a felnőtt fogyatékkal élők felé való fordulás, hiszen számukra sem volt semmiféle intézményes szaktámogatás. Illetve hát a gyermekek az oktatás terén, a hátrányos helyzetű családok és az onnan származó gyermekeknek a támogatása és segítése. Úgyhogy 2005-2006 tájékán egy nagyot léptünk, és megalakítottunk egy kis nappali foglalkoztatót az egyik parókián, közben megépült az új lelkészi lakás, és a régi parókiát használhattuk erre a célra, a két helységet, és ott indítottuk el 6-7 felnőtt fogyatékkal élővel való foglalkozásunkat. Hát akkor ők olyan 18-19-20 évesek voltak közülük. Azt hiszem, hogy a nagy része még mindig itt van az Íris ház közösségében. És akkor indult el az is, mint gondolat, hogy hát erre egy megfelelő épületet is létre kell hozni, fel kell építeni. Úgyhogy így nekikezdtünk a gyűjtésnek, a tervezésnek, és Isten megáldotta ezt a szolgálatot. 2009-re megépült a Csepsiszentgyörgyön az Olt partján, a negyedik gyülekezeti háza mellett az Iris ház, amelyik egy közel 1000 négyzetméteres épület, teljesen akadálymentesítve, és úgy kimondottan azzal a céllal építve, hogy fogyatékkal élők befogadására és nappali foglalkoztatásra legyen alkalmas. 2009-ben fejeződtek be az építkezési munkák, és vették birtokba, úgyhogy azóta rendületlenül áll, és folytatódik ez a szolgálat. Itt a felnőtt értelmi sérültekről van szó igazán. Aztán ezt a szolgálatot terjesztettük, vagy mondjam így vittük, és próbáltuk más gyülekezetekben is, településeken is beindítani, több-kevesebb sikerrel.
1: Egy időszakban közéleti szerepet is vállalt, államtitkárként is dolgozott. Hogyan vezetett az út a lelkipásztori szolgálattól ehhez a megbízatáshoz, illetve mi motiválta abban, hogy elvállalja ezt a feladatot, és milyen tapasztalatokat, tanulságokat hozott magával abból az időszakból?
2: Ez egy nagy kérdés, hogy mi indított erre, egyszerűen az elhívás. Tehát akkor is egy megszólítás volt, egy elhívás. Nem is igazán tudatosodott bennünk, hogy akkor, vagy bennem, hogy akkor, amikor ezt a szolgálatot végezzük, vagy végzem, akkor ez persze, hogy az Úristen vezetése és imádságos lélekkel lehet csak ezt igazán végezni, de közben igazából az ember politizál is, tehát azzal, hogy szociális szférában tevékenykedik, ez igazából gyakorlatban is politizálás, hiszen emberekkel van kapcsolatban, embereknek a sorsát segíti, támogatja, és valószínűnek tartom, persze, hogy főleg a helyhatóságokkal kapcsolatba kell lenni, kapcsolatot kell építeni, és nekünk, hála Istennek, itt Háromszéken sikerült a szolgálatainkat úgy felépíteni, hogy a helyi közösségek, az önkormányzatok, azok felismerve a mi munkánknak a fontosságát, hát mellénk álltak és támogatják, és ezt formális keretek között, tehát szerződéses viszonyt sikerült felépíteni az önkormányzatokkal, a helyi önkormányzatokkal, a megyei önkormányzattal, és ezt ilyen hálózati formában, és ez természetesen azt hozta magával, hogy megismertem ezt a úgymond az önkormányzati és a szociális politikákat, úgyhogy nem tudom, hogy miért gondoltak rám, de amikor 2020-as választások után megalakult a kormány és az RMDS a koalíciónak az egyik tagja volt, és az RMDS a szociális minisztériumba egy államtitkári pozíciót kapott, akkor megkerestek, hogy elvállalnám-e ezt. Nem volt nekem a politikában különösebben tapasztalatom, ebben a szervezésben volt, meg a szociálpolitikákban, meg az, hogy hogyan lehet egy szociális szolgáltatást felépíteni, létrehozni, fejleszteni, fenntartani. És közben a tanulmányaim során is ezzel foglalkoztam, hiszen egy mesterképzést végeztem el a Bukaresti Egyetemen, ahol kimondottan a szociálpolitikákra fókuszáltunk, annak a stratégiai felépítésére. És úgy mondjam azt, hogy egy kicsi elméleti tudással is azért rendelkeztem. És akkor erre felkértek, elég sokat vívottam, hogy akkor ezzel szabad-e, jó-e elvállalni, de úgy éreztem, hogy ez is egy megbízatás, és lehet ezt keresztény emberként, hívő emberként, vagy akár lelkészként is meg lehet állni a politikában, és segíteni lehet azzal a tudással, azzal a hittel, azzal a reménységgel, segíteni lehet abban, hogy egy országnak a szociális rendszere vagy rendszerét jobbá tegyük. Na most azt kell tudni a román szociális rendszerről, hogy ez egy passzív rendszer volt, és most is megmaradt, még nagyon sok részben ez van. Igaz, hogy törvénykezésileg már nem az, de a beidegződések, meg a szokások rendjén még mindig az. Tehát ez azt jelenti, ez a passzív rendszer, hogy hát, hogyha valakinek valamilyen problémája van, vagy egy közösségnek, vagy egy társadalmi csoportnak valamilyen problémája van, akkor azt úgy lehet megoldani, hogy pénzt adunk, segélyt nyújtunk, és segítség az a segély formájába érkezik. Tehát itt kialakul a fűtéspénz, az iskola kezdési pénz, a tanszerpénz, a gyerekpénz, a mindenféle. 40 fajta ilyen segélyforma van, de igazából aktivizálni ezt a rendszert úgy lehet, hogy az ember minden segítséghez vagy segélyhez egy szociális szolgáltatást köt. Tehát a szolgáltatás teszi valójában ezeket a segítségnyújtásokat egészé, és tényleg hasznossá, mert a segély alapú támogatás az tulajdonképpen csak ideig, óráig fenntartja éppen a, mondjam így, az egzisztencia határán megőrzi, esetleg fenntartja az embert, az illetőt, de arra, hogy fejlődni tudjon, hogy ki tudjon lábalni a nehézségből, hogy felzárkózni tudjon, hogy fel tudja emelni a fejét, ahhoz szükséges a szociális szolgáltatás. Úgyhogy például ez volt az egyik alapelv, hogyha adunk egy gyermeksegélyt, egy iskolázási segélyt, mondjuk azt, vagy tanszersegélyt, akkor az úgy kerüljön, hogy tegyünk mellé egy délutáni oktatást, tegyünk mellé egy meleg ebédet, vagy hasonló dolgokat. Vagy hogyha azt mondjuk, hogy fűtéstámogatás az időseknek, akkor tegyünk hozzá egy falugondnoki szolgálatot, vagy egy otthongondozói szolgálatot. Tehát ezzel a koncept vízióval indultam én neki, és persze azt kértem, mert ez nagyon fontos volt, hogy a Szociális Minisztériumot akkor, tehát a Munka és Szociális Ügyi Minisztériumot akkor vezető miniszter asszonnyal meg tudjak egyezni, hogy milyen területeket adjon tulajdonképpen az én koordinációmba. És hát ez sikerült, úgyhogy én 2,5 éven keresztül a szociális szolgáltatásoknak és a szociális gazdaságnak a felügyeletét végeztem. Aztán ugye nálunk sajnos a politika az soha nem stabil, és nagyon gyorsan változások álltak be, úgyhogy nagyon kellett sietni ahhoz, hogy bizonyos elképzeléseket, terveket végig lehessen vinni. Egy-két dolog sikerült, másokra sajnálattal gondolok vissza, hogy nem lehetett végigvinni, ott maradtak a fiókba, minisztérium fiókjába, de azt is el kell mondanom, hogy amikor a minisztériumba érkeztem, akkor is azt láttam, hogy nagyon sok minden ott van a fiókba, tehát nem tudták az elődeim se, hát valószínűleg nem volt rá nekik se idejük. Tehát az elsődleges dolog, amit megállapítottam ilyen szerűen, az az volt, hogy a szociális szférában azért a stabilitásra nagyon nagy szükség lenne. Hát az egyik legnagyobb hátránya annak, hogy szociális téren olyan keveset tudtunk fejlődni, az pont az volt, hogy nem volt stabil kormányzás. Gondoljuk meg csak, hogyha a minisztériumnak az első emeletére felment az ember, ott volt a miniszternek az irodája, és ez egy ilyen dísz folyosó volt, és hát ott voltak kitéve a minisztereknek a képei, de már a kommunista időből, tehát a 80-as, 70-es, 80-as évekből. Most a 70-es, 80-as években volt egy-két miniszter, aztán 90-től egészen 2000-ig volt, vagy 25, tehát szinte minden évben egy új miniszter érkezett. Így nehéz egy szociális rendszert építeni, úgyhogy teljesen magától értetődő volt, hogy ezen az úgymond kifizetési passzív segítség, segély alapú politikát vitték. De hát azt is el kell mondani, hogy én igyekeztem a szolgálatomba mindig egyfelől rátekinteni, vagy visszatekinteni arra közösségre, amelyikből jöttem, akár egyházi, akár a vidéki, illetve hát a civil életre, és akkor megnézni azt, hogy hogyan lehet megnyitni a lehetőségeket számukra. De például egyházközségek számára is, most már akár egy egyházközség is akkreditálhat, licenszezhet egy szociális szolgáltatást. Addig ez nem volt meg, és sőt, ehhez akár állami támogatást is kérhet. Vagy a civileknek a helye, tehát az, hogy a civil szolgáltató és az állami szolgáltató között eltűnjön a különbség. Hát törvényileg ugyan ezt sikerült átvinni, de gyakorlatilag ez sajnos még mindig érezhető. És az is fontos volt számomra, hogy a kapcsolatokba, a megnyilvánulásokba, a találkozókon, de a minisztériumba is hidakat építsünk a hatóságok és a civilek között, az egyházak vagy egyházközségek között. És ehhez nagyon fontos volt az, hogy nagyon sokszor a beszédekben, a megnyilvánulásokban is bibliai alapokra helyeztem a mondandót, és érezhetően ez nem csupán egy szolgálatként vagy politikusként álltam ott, hanem igenis bizonyságtétel is volt az a szolgálat, amit ott végeztem. Vagy igyekeztem végezni, hát többé-kevésbé, amennyire ezt az Úristen is ebben megerősített.
1: Az erdélyi református cigány misszió vezetése is az életútjának egy újabb és fontosabb állomása. Mikor és hogyan került közel a roma közösséghez pontosan, és volt egy konkrét találkozás vagy történet, amely különösen meghatározó volt?
2: Hát ugye, ahogy azt mondtam, a Szentgyörgyi diakóniának a munkájában a harmadik pillér, vagy harmadik nagy szolgálati terület, az a gyermek, hátrányos gyermekeknek a felkarolása, támogatása, és a leszakadt családoknak a felemelése, és itt természetesen már nagyon korán a roma közösségekkel kapcsolatba kerültem, és már, ha jól emlékszem, 2014-15 táján szerveztük meg a már széles körben a délutáni oktatást meleg ebéddel hátrányos helyzetű vidéki településeken, vidéken élő gyerekek számára, illetve 2011-12-ben a Rotaryval együtt működve létrehoztunk egy nappali központot, ahol hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkoztunk, de nagyon szűkön, tehát ott olyan 10-12-15 gyermekkel tudtunk foglalkozni, ennyi volt a kapacitásunk. Aztán Köröspatakon, ahol egy nagy cigány közösség van, ott indítottunk el egy nappali központot. Az egy nagyon színes tevékenységgel szolgáltuk az ottani közösséget, és 15 táján kiszélesedett ez a munka, és egyre több munkatárssal, nagyon elkötelezett munkatársakkal végeztük ezt a szolgálatot, és ez hatványozódott, tehát ilyen először csak 120 gyermek, aztán csak, hát ugye 200-300 is, ma már 600 gyermek van a délutáni oktatásban, és ezt is ilyen hálózatszerűen építettük fel, tehát önkormányzat, helyi önkormányzat, megyei önkormányzat, de természetesen fontosnak tartottuk azt is, hogy a családok, tehát maguk a szülők is hozzájárulnak ennek a fenntartásához, tehát igyekeztünk ennek megteremteni az alapjait, és ebben a szolgálatban fogalmazódott az meg, hogy mennyire fontos lenne a misszió, a lelki táplálék és a cigányok felé való szolgálat. Úgyhogy ez egyre erősödött bennünk, kollégákban is, meg hát bennem is. És akkor, amikor Bukarestben dolgoztam, akkor voltak már ilyen szerű érdekességek, hogy a 2022 2022-27 országos roma felzárkóztatási stratégiának a koordinálását, azt a miniszter asszony rám bízta, hogy együtt a roma ügyi államtitkársággal végezzük el. Úgyhogy ott sok ilyenszerű tapasztalatot és tudást gyűjtöttem. Úgyhogy amikor Bukarestből hazatértem, akkor nagyon erősen jelentkezett az az elhívás, hogy hát a cigány misszió felé lépjünk. És természetesen ezekben az években azért a magyarországi cigány missziókkal is megismerkedtünk, és egy nagyon mély kapcsolat épült ki, többek között személyes kapcsolat is Durko Alberttel, akit az Úristen ide Háromszékre hozott egy sabbát évre. Durko Albert a Pünkösdi cigánymissziónak, a magyarországi Pünkösdi cigánymissziónak a vezetője. Ő hatalmas, csodálatos munkát végeznek, és ő egy pár hónapot töltött úgymond feltöltekezni, kipihenni, újra megerősödni, és azt itt töltötte Háromszéken. És véletlenül, de hogy véletlenül a Szentlélek által összejött ez a találkozó, és azóta is egy nagyon mély barátság köt össze, úgyhogy részéről kaptam azt az erős megerősítést, hogy ezen a területen még sok feladat vár rám. Úgyhogy amikor nyáron, júliusban én hazajöttem Bukarestből, akkor a püspök úrral való beszélgetés során ez világossá vált, hogy a református egyháznak nem volt cigány missziója, és ezt érdemes lenne, sőt, egy nagy történelmi adóságot rónánk le, hogyha ezt elindítanánk. Én ezt elvállaltam, és nagy örömmel, lelkesen és reménységgel elkezdtük ezt szervezni, rendezni. És most hát ebben lépkedünk, próbálunk építkezni, látni és belátni azt, hogy a Szentlélek merre indít bennünket, és hol szólít meg. És tényleg ilyen megszólításokat érzünk, hallunk, látunk. Mondok egy példát erre. 2 évvel ezelőtt tehát azzal kezdtük, hogy elkezdtünk evangelizációs alkalmakat szervezni, és erre jöttek cigány testvérek. Innen is, onnan is, a városból is, de a vidékről is. És az egyik ilyen alkalomra egy kisborosnyói cigány ember is ott volt a feleségével, és az alkalom után odajött, beszélgettünk, és azt mondta, hogy menjünk el Kisborosnyóra. És hát mondom, persze, hát aztán menjünk el. És így indult el az a közösségépítő munka, missziós munka, ami most kibontakozóban van Kisborosnyón. Na de hát ugyanígy a környező falvakba is, közösségekbe is, gyülekezetekbe is, ahova meghívnak, oda nagy örömmel, szeretettel megyünk, ezt a szolgálatot végezni, hiszen azt látjuk, hogy Erdélyben 130 ezer magyar anyanyelvű, magyar ajkú roma testvérünk él, ugye a mi közösségeinknek nagy részt a peremén, és ennek jó része református gyülekezetek mellett, úgyhogy itt nagyon sok az aratnivaló, és szükség van a munkásokra, és a Szentlélek erre indít is embereket.
1: Az előítéletek mindkét oldalon eléggé megnehezítik ugye az egymáshoz való közeledést. Ön szerint mi az első lépés ahhoz, hogy a többségi társadalom és a roma közösségek között valódi kapcsolat tudjon kialakulni?
2: Az imádság elsősorban az, hogy legyen egy imádságos háttér. Csak a Szentlélek tudja lebontani ezeket a falakat. Többször megpróbálkoztak. Hát itt ugye rengeteg, több millió eurót költöttünk el az elmúlt 15-20 évben a diszkrimináció felszámolása címén. Civilek, helyhatóságok, szociális szervezetek, meg hasonlók, és nem túl sok eredménnyel. Azt kell mondanom, hogy csupán a Szentlélek képes erre, hogy az előítéletek falát azt lebontsa. Na de ehhez pedig a Szentlélek úgy működik, hogy az igét viszi, hirdeti, hirdetteti, és a szolgálatba állít, és ez által a szolgálat és igehirdetés által és imádság

0: a családdal is tölteni időt, hiszen most már unokáink is vannak. Ezek mind olyan alkalmak, amikor feltöltődünk, és természetesen azok a csendes napok, vagy olyan alkalmak, konferenciák, ahol testvérekkel találkozunk, együtt tudunk imádkozni. Most is itt volt egy küldöttség, ugye a Tusványosi Szabad Egyetemen roma kerekasztalt is sikerült az elmúlt 3 évben szervezni, és most is cigány testvérek érkeztek Magyarországról, Felvidékről, és az ilyenkor az együtt töltött minőségi idő, együtt imádság, tervezgetés, ezek mind-mind feltöltenek, és újra megerősítenek a hivatásban, és tovább visznek a munkában és a szolgálatban. És természetesen a munkatársakkal való közös imádságok, áhítatok, azok ugyancsak ebbe szerepet játszanak és sokat jelentenek.
1: Az ön életének különböző területei, ugye a lelkipásztori hivatás, a diakónia, a közélet és a cigány misszió első látásra igazából eléggé különböző világoknak tűnnek. Ha egyetlen mondatban kellene megfogalmaznia, mi köti össze ezeket az ön életében, akkor az mi lenne az?
0: Igazából az irgalmas samaritánus történetében van egy jelenet, amelyik ilyen szerűen megerősít, illetve ezt mondja, tehát hogy mondjam, összeköti ezeket a területeket. Hogyha emlékszünk erre a történetre, akkor ugye az irgalmas samaritánus a bajba jutott, megsebzett, megvert embert, sebesültet beviszi a vendégfogadóba, gondját viseli, bekötözi a sebeit, elrendezi, és akkor másnap, na ott játszódik le ez a jelenet és ez a kis mondat, amikor azt mondja az irgalmas samaritán, tehát az Úr Jézus Krisztusról van szó, ugye, azt mondja a fogadósnak, hogy viselj gondot reá. Ad is valamennyi pénzt hozzá, hát az 1-2 napra elegendő, úgymond költségtérítés volt, és azt mondja, hogy viselj gondot rá, itt van ez a pénz, és amikor visszajövök, aztán majd megfizetem, amivel tartozom, mármint hogy a költségeket. De ez a parancs, ez, hogy viselj gondot rá, ez az, ami tulajdonképpen bennem mindig is ott van, ott volt, hogy az Úr Jézus hozza elénk, elém ezeket a helyzeteket, embereket, és ott van, hogy hát viselj gondot rá, tehát el kell látni, meg kell oldani, fel kell emelni, tanítani kell, megetetni kell, gondját kell viselni. Tehát egy teljes körű, és ez teljesen mindegy, hogy most egy gyermekről van szó, egy fogyatékkal élőről van szó, vagy éppen a cigány emberről van szó. Ezek tulajdonképpen összekapcsolódnak a szolgálatban, és csodálatos tapasztalat volt számomra is például az, hogy az értelmi sérültek felé való szolgálatban, hiszen nagyon sok istentiszteletet is tartunk, igehirdetési szolgálatot a fogyatékkal élők felé. Erre való felkészülés az évek során kialakított módszerek, vagy használt módszerek, az mennyire sokat jelentenek akkor, amikor egy-egy cigány közösségben szolgálni kell, és szolgálatot végzünk, hogy ez mennyire segített ahhoz, hogy teljesen természetes az, hogy egyik a másikból következik, és az egyik a másikat erősíti. Úgyhogy nincsen különbség, nagy különbség, és nincs nagy közbevetettség ezek között, hanem a szolgálat az egyik a másikból következik, és egyik a másikat kiegészíti, vagy megerősíti. Nagyon fontos kiemelnem azt, hogy ezt a szolgálatot nem egyedül végzem, sőt nem is lehetne ezt egyedül végezni. Olyan elhivatott munkatársakat kaptam az Úrtól, akik mellettem állnak, és együtt végezzük ezt a szolgálatot. Ugyanakkor természetesen a családom is sokat segít. Hát a feleségem is közel, most már 20 éve ebben a szolgálatban tevékenyen részt vesz. Ő is átvállalt nagyon sok feladatot ezek közül. Éppen tegnap volt egy jótékonysági koncert az Iris ház javára,

Itt Sepsiszentgyörgyön is közel 300 ember gyűlt össze. Teljesen el voltam ámulva, és nagyon-nagyon hálás voltam, hogy láttam azt, hogy mekkora közösség áll mellettünk. Úgyhogy sokan imádkoznak azért, hogy ez a szolgálat megmaradjon, fejlődjön, és végezni tudjuk, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok végtelenül.

imádkozom most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így áld meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

0: egészség, politika, istenség.
1: Pénzre konvertált betegség.
0: Környezet, politika, istenség.
1: Katasztrofális reménység.
0: Biztonság, politika, istenség.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 17-én, hétfőn Homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ami Charles Eisenstein amerikai aktivista tollából származik, és így hangzik. Ahhoz, hogy igazán gazdagok lehessünk, korlátlan urai kell legyünk a saját időnknek. Ez a bölcs gondolat vezessen minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom önöket a következő 3 órában. Adásunk első órájában a tegnapi istentiszteletet hallgathatják meg. A 2. órában áhítatot hallhatnak, amelyet ma Albert Mária tolmácsol, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, végül ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezután pedig meghallgathatják a pénteki lélekhangolót, ami a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora. Adásunk 3. órájában. Irodalmi kincsek rovatunk múlt csütörtöki ismétlését hallgathatják meg. Ezzel várom önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem! A következő órában a tegnapi istentiszteletet hallhatják, amit tegnap délelőtt rögzítettünk a kolozsvári evangélikus lutheránus egyházközségben. Az igét kerékgyártó Imola lelki pásztor hirdeti, a felvételt Barabás Ábel kollégánk készítette.

Erős várom Istenünk, szeretettel köszöntelek benneteket Szent Háromság utáni 11. vasárnapon. Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit is. A hétnek a vezérigéje így szól hozzánk. Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Adja az Úr, hogy tudjuk megtapasztalni mindenkor az ő kegyelmét, és ebben megerősödni. Szeretettel hívunk benneteket minden egyes vasárnap 10 órától Isten tiszteleteinkre. Ugyanakkor a holnapi augusztus 17-én 7 órától kezdődő orgonakoncertre, melyen Kaposi Brunót hallgathatják meg. Augusztus 18-án kedden 6 órától a Kolozsvári Magyar Napok keretében a Szent Mihály templomban ökumenikus ima alkalomra kerül sor, melyen hálát adunk városunkért, közösségeinkért, és a szervezők szeretettel hívják a mi gyülekezetünket is erre az ima alkalomra, kedden 18 órától. A mai nagy imádságban meg fogunk emlékezni a 13 éve elhunyt Piroska Gyuláról, 3 éve elhunyt